Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak istene. Bosszúállásnak istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob istene. Eszméljetek, ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg, ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kőváron lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A Római Levél 5. részében van egy vers erről, mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felülhalad minden ismeretet.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, ami

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk.

0: Írásból.
1: Részletek a Szentírásból.
2: A Rádió Sans műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha, ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
2: A 95. Zsoltár hangzott el.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
0: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A római levél 5. részében van egy vers erről, mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felül halad minden ismeretet.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: János 3.16-ból idézek. Mert úgy szerette Isten a világon élő embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, örökké éljen. Ez az idézet talán az egyik legnépszerűbb vers a Bibliában, de sokan nem értik meg a lényegét. Ez megmutatja, hogy Isten mennyire szereti az emberiséget, hogy mekkora szeretete van az emberiség felé. Annyira szerette, és annyira szereti az embereket, hogy amikor bűnösökké és gonoszakká lettek, amikor bűnösök és gonoszak voltak, akkor is az egyetlen fiát adta értük. Jézust, hogy meghalljon helyettük. Engem egészen bámulatba ejt az, amikor arra gondolok, hogy mikor az Ádám bűnt elkövette a bűnt az Édenkertben, Isten volt az, aki megkereste őt. Pedig ő tudta, hogy Ádám mit tett, sőt, még állatbőröket is adott neki, hogy elrejtse magát. Kimutatta fel a szeretetét. A Bibliában le van írva, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten tisztán és világosan kinyilvánította felénk a szeretetét, az ő nagy és határtalan szeretetét, mikor még bűnösök voltunk. Hogyha ezt úgy hallgatod, hogy még nem tértél meg, akkor arra gondolhatsz, hogy engem szeret így, amilyen vagyok. Igen, igen, nagyon szeret téged. Nem számít, hogy milyen életet éltél eddig, ő nagyon szeret. És mindenképpen nagyon szeret. Aki pedig újjászületett, őt is nagyon szereti. Tudod, hogy bűnösként mennyire szerette a világot. Gondolkozz el azon, hogy aki tőle született, azt mennyire szereti. A római levél 5. részében van egy vers erről, mert ha amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Ha szerette a gonosz emberek világát, akkor bizonyára most még jobban szeret téged. Fordítsd a hasznodra az ő nagy szeretetét ezen a napon. Az az igazság, hogy semmi közöd nincsen, se a szegénységhez, se a betegséghez, se a kudarchoz, mert Isten mindent odaadott, ami ő hozzá tartozik. Azért, mert ő nagyon szeret téged. Legyen meg a hited ebben a szeretetben, mert ez bőségesen ki lett töltve rád. Élj vele, élj az ő szeretetével. Drága apukám, köszönöm neked a te hatalmas szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon értem. És nagyon boldog vagyok, hogy a leszármazottad lehetek, a gyermeked, a fiad. Köszönöm neked, hogy szeretsz engem, és segíts nekem, hogy még mélyebben megértsem a te szeretetednek a lényegét, mélységét, hosszúságát és szélességét, amely felülhalad minden ismeretet.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a földhatárai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
0: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Következő percekben Darko Kreiner Stratégia, amely felépíti a helyi gyülekezetet című tanítását hallhat.
1: Arról a szívről és a szellemi hozzáállásról beszélt, ami felépíti a helyi gyülekezetet. Jézus azt mondta, hogy ha nagyok akartok lenni Isten királyságában, ennek az a módja, hogy egy szolgáló szívetek, szolgáló szellemetek legyen.
2: A következő
1: tanításban azokat a stratégiákat szeretném felvázolni előttetek, amik felépítik a helyi gyülekezetet.
2: So let's go ahead and begin by just bringing some definition.
1: Először nézzünk meg néhány definíciót.
2: Jesus used the word church actually just twice in the Gospels.
1: Jézus igazából összesen kettő alkalommal használja a gyülekezet kifejezést az
2: evangéliumokban.
1: A Máté 16-ban, tudjátok azt a verset, azt mondja, hogy én felépítem az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát ez egy ilyen nyomuló, előretörő gyülekezet. Nem egy passzív gyülekezet.
2: The second passage is in Matthew 18.
1: A második hely az írásban a Máté 18. fejezete.
2: And addressing the process of confronting issues in the local church.
1: Ahol Jézus a helyi gyülekezetben lévő vitás dolgoknak a megoldásáról beszél.
2: Speaking about a locality, he's speaking about the church universal.
1: Az első üzenetben általánosságban beszél a gyülekezetekről Jézus, mint Krisztus teljes testéről, Krisztus teljes mennyasszonyáról, Istennek a kiválasztottjáról. A második üzenetben, a Máté 18-ban, ott a helyi gyülekezeti közösséghez szól, arról szól.
2: Church discipline can actually be applied.
1: És azt mondja, hogy a gyülekezetben, ha szükséges, akkor fegyelmezés kell alkalmazni. Igazából, hogy végignézzük az Új Szövetséget,
2: the 114 times that the word church is used in the New Testament.
1: Az Új Szövetségben 140 körüli alkalommal fordul elő a gyülekezet szó.
2: Something time it is the local church that is being referred to.
1: Több mint 90 alkalommal a helyi gyülekezetre utal.
2: Okay, next slide.
1: Következő,
2: here are just a few of the characteristics of the local church.
1: A helyi gyülekezetnek néhány jellemvonását.
2: We see first of all that it is a assembly of believers that are in a given locale.
1: Azt látjuk, hogy egy meghatározott helyen az elhívott hívőknek a közössége. Ez azt mutatja, hogy Isten hogyan látja a gyülekezetet.
2: When God looked at the church in the book of Acts,
1: amikor Isten a gyülekezetre néz, ahogy azt a apostolok
2: in Jerusalem,
1: akkor azt mondja, hogy a gyülekezet Jeruzsálemben.
2: One church.
1: Egy gyülekezet, egyes számban. Az persze azon belül lehetnek ezrei és tízezrei a hívőknek, és házanként jöhetnek ők össze különböző helyeken.
2: Paul wrote epistles and letters to the churches in the New Testament.
1: Pál írt leveleket alapvetően helyi gyülekezetekhez.
2: The church at Ephesus.
1: Az Efezusban lévő gyülekezet.
2: The church at Thessalonica.
1: A Thessalonikában lévő gyülekezet.
2: The church at Galatia.
1: A gyülekezet
2: Galáciában. These cities and locales were not made up of dozens or hundreds of churches.
1: Ezek a dolgok nem gyülekezetek tucatjaihoz vagy százaihoz szólnak.
2: There was only one church.
1: Hanem csak egy gyülekezet.
2: You see how differently we look at that today?
1: Látjátok, hogy milyen különbözőképpen nézzük mi ezekre a dolgokra most?
2: On this corner.
1: Úgy nézünk, hogy a gyülekezet, ami itt van ezen a sarkon, meg azon a másik helyen.
2: We look and we see dozens or hundreds of churches in a city.
1: Egy városon belül is gyülekezet tucatjait vagy százait láthatjuk, de Isten nem így tekint erre.
2: We have created something that is not kingdom.
1: Valami olyan dolgot hoztunk ezáltal létre, ami
2: we
1: nem a királyság
2: gondolkodásmódja.
1: Megosztottunk valamit, amivel kapcsolatban nem az volt Isten szándéka, hogy megosztasson. Épületeket látunk.
2: God sees living stones.
1: Isten élőköveket lát. amelyek felépülnek élő templommá.
2: So first and foremost, we see the church is governed around a built around a locality.
1: Tehát mindenek előtt egy gyülekezeti közösséget kell látnunk, ami egy bizonyos helyen épül fel. Isten egy gyülekezetet lát Grazban. Isten egy gyülekezetet lát Ljubljanában. Isten egy gyülekezetet lát Budapesten. Ő nem sok gyülekezetet lát, hanem csak egyet.
2: Secondly, we see it's a place of teaching and discipleship.
1: Másodszor a gyülekezet az a tanításnak és a fegyelmezésnek a helye.
2: Discipleship, yeah. You see that it is structured. We see leaders that are ordained in positions of authority to provide oversight.
1: Az egy struktúrált dolog, tehát felépül egy rendszer szerint, amiben vannak vezetők, megfelelő feladatok elvégzésére, vannak szolgálati területek,
2: and it is a place that ministry is sent out.
1: És van olyan helyek, ahova a gyülekezetek, a szolgálók kiküldetnek, ezek általában nagyobb gyülekezetek, például az antiókiai gyülekezet, ami egy ilyen regionális központ volt. Voltak pásztorok, proféták, szolgálók, vének abban a gyülekezetben. És látjuk, hogy ebből az antiókiai központi gyülekezetből kiküldtek szolgálókat, hogy más helyeken plantáljanak gyülekezeteket. Szeretném megnézni most azokat a módszereket, ahogy ezek az apostolok gyülekezeteket hoztak létre.
2: Strategies given by God of which all ministry flows or should flow.
1: És szeretném megnézni azt a stratégiát, ami szerint Isten akarja, hogy ezek a szolgálatok működjenek.
2: Sometimes it's easy for us to get the horse in front of the buggy.
1: Időnként könnyen megy a számunkra, hogy a lovat a kocsi mögé fogjuk be.
2: Sometimes we formulate ministries, we have no strategy.
1: Időnként létrehozunk szolgálatokat, akikkel kapcsolatban nincsen stratégiánk, nincs elképzelésünk, hogy mit fog elvégezni. Nagyon fontos, hogy először legyen stratégiánk, és utána annak megfelelő szolgálatot állítsunk fel. A szolgálati területek szolgálók, és a szolgálóknak olyan szellemi és szívbeli hozzáállásuk kell legyen, amiről Franz beszélt az első tanításban. És ez egy nagyon erőteljes dolog.
2: What I like to refer these six strategies to is to God's V6 engine.
1: Szeretnék úgy beszélni erről a hat pont következő pontról, mint az Isten által elkészített hathengeres motorról.
2: Even the ladies here.
1: Ezt meg kell érteni mindannyiunknak, még az itt lévő hölgyeknek is.
2: You have a high performance six-cylinder engine.
1: Hogy hogyan működik egy nagyszerű hathengeres motor. Tudjátok, hogy milyen nagy erő van abban, amikor a hat henger együtt dolgozik harmóniában? Azért, mert ez nagy erőt hoz létre.
2: If one, just one of the six is not working,
1: hogyha a hat hengeres motorban csak egyetlen henger is nem működik,
2: the car barely runs.
1: Akkor
2: with very little power.
1: Az autó rögtön elveszti az erejének a nagy részét.
2: More than one cylinder.
1: Több erőt veszít, mint amire számítani lehetne.
2: Az there's no hope egy henger, of climbing any hill.
1: Kimaradás esetén.
2: Any opposition.
1: Nem lesz képes, nem lesz benne erő ahhoz, hogy ellenállásokat győzzön le.
2: So it's important for us to see the bigger
1: nagyon fontos számunkra, hogy
2: megértsük
1: ennek a hat stratégiai pontnak a fontosságát, és azt, hogy ezek hogyan erősítik egymást, hogyan hozzák létre azt az erőt, ami előre tudja mozdítani a királyságot.
2: The Great Commission, the Great Commandment,
1: az első a nagy küldetés, a nagy elkötelezettség és az Efezus 4 beli szolgálatok. Ez a három henger.
2: Okay with the translators?
1: Igen, rendben van.
3: Der große Auftrag, das große Gebot und die Epheser 4 Dienste.
2: I'm still scratching mosquito bites from Albania, Pauli, by the way.
1: Még mindig az Albániában szerzett szúnyog csipéseimet vakarászom egyébként, Pauli.
2: Yeah. All right, so let's go on. Let's take a look at the first one.
1: Menjünk tovább, akkor menjünk az elsőre.
2: I think many of you know me now. know me now, I guess. I've been here a while. I've spent the last over 30 years in the military.
1: Tudjátok többen, hogy hosszú éveket töltöttem a hadseregben, és több mint 30 évet töltöttem gyülekezetek plantálásával és építésével.
2: And I'm honestly amazed at the parallels between the physical, the natural army in war and the spiritual army in spiritual warfare. Amazing parallels.
1: És őszintén megmondom nektek, hogy elképesztő hasonlóságokat, párhuzamosságokat látok a hadsereg gyakorlati stratégiáiban, egy háborúban és a szellemi hadviselésben a gyülekezetben.
2: I will apply them to any military campaign plan.
1: Mondhatom, hogy a szellemi harcban is nagyon hasonló dolgokat használunk, mint egy fizikai hadviselésben, hogyha egy helyi gyülekezetet akarunk plantálni, vagy hogyha egy hadseregnek az a célja, hogy elfoglaljon egy bizonyos területet a földön, amit egy valódi fizikai ellenség birtokol,
2: you're going to follow the exact same pattern.
1: Akkor ugyanazokat az alapvető dolgokat kell követned, azokat az igazságokat.
2: To not do things a certain way.
1: Ahhoz, hogy sikeres legyél, azokat az alapelveket kell követni.
2: We many times do things that are absolutely amazing to a military mind.
1: Sokszor egészen olyan dolgokat csinálunk, ami nagyon megdöbbentő a katonai gondolkodásunknak. A profétai szolgálat az a felderítő szolgálat. Semmiféle valódi katonai hadviselés nem lehet folytatni megfelelő felderítő munka nélkül.
2: I've been in quite a few war scenarios over 30 years.
1: A 30 év alatt meglehetősen sok ilyen hadi.
2: And one of the first things that we're briefed, the commanders are all briefed in the mornings, is one of the first speakers is the intelligence officer.
1: Hadi megmozdulásban vettem részt, és minden reggel az eligazításkor az első személy, aki beszélt, az a felderítők parancsnoka volt.
2: He provides the commanders the latest intelligence or intel on what's happening.
1: Elmondta a hadmozdulat vezetőinek azt, hogy a felderítőktől milyen információt szereztek, hogy mit csinál az ellenség, milyen taktikát próbálnak követni, mi történik a
2: hadmozdulatban.
1: Hogyha valaki egy olyan vezető, egy katonai vezető, aki figyelmen kívül hagyta a felderítők munkát, az nem volt jó vezető.
2: Chronicles, the sons of Issachar that are commended by the Holy Spirit.
1: Az első krónika könyvében látjuk, hogy Issachar
2: fiai. They were aware of the signs of the times in which they lived. They were discerning.
1: Nem vették figyelembe az időknek azokat a jeleit, amiben éltek.
2: In fact, Jesus speaks on this continuously in the Gospels.
1: És igazából Jézus folyamatosan arról beszél az
2: evangéliumokban.
1: A következő alapvető kérdéseket kell feltennünk a helyi gyülekezet.
2: I would encourage all of our leaders and all of us here as we go through these, ask yourself these questions.
1: És bátorítanunk kell a vezetőinket, és titeket is bátorítalak, akik itt vagytok, hogy tegyétek fel ezeket a kérdéseket.
2: Someone else down the road.
1: Ne másoknak tegyétek fel, akivel útközben találkoztok, hanem a ti magatok helyzetében, a ti magatok gyülekezetének vonatkozásában tegyétek fel ezeket a központi kérdéseket. Első pont, mi az üzenetetek? Az, hogy tudjuk azt, hogy Isten mit mond nekünk, az egy kritikus fontosságú
2: feldelítésben.
1: Ezek olyan kérdések, amikre Istentől kell, hogy válaszait legyenek. Mert hogyha nem elég világos az üzenetünk, hogyha nem elég összefogott,
2: összpontosított,
1: a legtöbb ember csak az üdvösségnek az örömüzenetét hallotta, és nem hallotta a királyság örömüzenetét. Ha csak az üdvösségnek az örömüzenetét hirdetjük, örömhírét hirdetjük, az valószínűleg nem leszünk túlságosan
2: hatékonyak.
1: Mert akkor lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy még túl fiatalok, és nem akarnak a mennybe. nem akarnak a mennybe menni, mert fiatalok, mégis sok idejük van még
2: gondolkodni.
1: Tehát az az üzenet, hogy térj meg, hogy a mennybe jussál, ez nagyon sok ember számára nem elég nagy kihívást jelent, vagy nem elég érdekes. És ezért nem látjuk Jézustól sem azt, hogy ezt az üzenetet hirdette volna csak.
2: Villages and the synagogues and wherever he went, he preached the gospel of the kingdom of heaven.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Jézus bement a településekbe, városokba, bement a zsinagógákba, és Isten királyságának az örömhírét hirdette. És az egy különböző üzenet, mert az az erőnek az üzenete. Ez célokat kijelölő üzenet.
2: A message of destiny.
1: Ez elhívást adó üzenet.
2: A message that gets you off the seat and into the game.
1: Ez olyan üzenet, ami a kispadról bevont téged a játékba.
2: We need to ask ourselves, God, who are we as a local church targeting?
1: A következő nagyon fontos kérdés, hogy helyi gyülekezetként kit célzunk meg, ki a célcsoport.
2: Everything, all the time, everywhere.
1: Egyetlen egy helyi gyülekezet sem célozhat meg mindent egy időben. Igaz?
2: Jerusalem, they targeted largely the Jewish communities.
1: Jeruzsálemben alapvetően a zsidó közösséget célvették célba az ottani.
2: Antioch targeted the Gentile communities.
1: Aztán mások pedig a
2: Peter was called to target Jews.
1: Vették célba. Péter
2: Paul was called to target Gentiles.
1: Arra kapott elhívást, hogy a zsidókat célozza meg, ő rájuk ezt pontosítson. Pál pedig arra kapott elhívást, hogy a pogányokhoz menjen.
2: Do you see the prophetic wisdom?
1: Látjátok az ebben lévő profétikus bölcsességet?
2: He knew what his message was. He knew who his target was.
1: Tudta, hogy mi az ő üzenete, tudta, hogy mi a célja.
2: To understand how his target community thinks.
1: És nagyon alaposan tudta azt, hogy az elhívása, az üzenete, az hogyan illik bele az egész dologba.
2: Jews, whether he came up against King Agrippa, whether he came up against anyone he witnessed to.
1: Amikor akár zsidókkal áll szemben, akár Agrippa királlyal, mindenkivel szemben hirdette az örömhírt. És a benne lévő profétai belátás adott neki bölcsességet arra, hogy ezekben meg tud felelni. A Mars hegyen
2: A message about the unknown God
1: prédikált az aténieknek arról az ismeretlen Istenről, akit ők nem ismertek.
2: You see, he knew how the Greeks thought.
1: Mert tudta azt, hogy a görögök hogyan miből indultak ki, a gondolkozásmódjukban, megértette az ő intellektusukat, és ennek megfelelően szólt hozzájuk. Megfelelő módon tudott szólni a börtönben lévő raptársához is, vagy a királyhoz is, és végül a római császárhoz is.
2: Imagine in any other kingdom setting.
1: Bármilyen más,
2: this not just wouldn't just be absurd in the military sense.
1: Ez nem csak a katonai értelemben
2: in the business community.
1: Helytálló, hanem még gazdasági, üzleti vonatkozásban is. Hogyha el akarsz adni egy árut,
2: and you didn't know what your message was.
1: És nem tudod azt, hogy mi az üzeneted azzal kapcsolatban, és nem tudod, hogy kinek akarod eladni azt az árut.
2: And you had no idea how they think.
1: És nem nincs fogalmad arról, hogy hogyan gondolkoznak az emberek.
2: I will give you 1 week and you'll be out of business.
1: Akkor egy hetet adok neked, és már kint leszel az üzleti világból.
2: The world calls that marketing.
1: A világ marketingnak hívja ezt a fajta tervezést. Van ebben egy ilyen előrevívő.
2: There is a science behind this.
1: Van e mögött egy tudományos dolog.
2: The church is by and large ignorant.
1: Amit a gyülekezeteknek nagy része elutasít, figyelmen
2: kívül.
1: Nem arról beszélek, hogy világiakká kell válnunk.
2: Jesus said, you know, concerning matters of finance, the children of this world are smarter than the children of the kingdom.
1: De Jézus azt mondja, hogy az anyagiak vonatkozásában e világnak a fiai bölcsebbek, mint a királyság fiai.
2: I don't know about you, but that's a rebuke.
1: Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de szerintem ez egy dorgálás. Mert azt mondja, olyannak kell lenni, mint egy hegyen épített város. A világ világosságával kell, hogy
2: legyünk.
1: Meg kell találnunk azt a bölcsességet, amit Isten ad nekünk, hogy az üzenetünket tovább tudjuk adni. Meg kell kérdeznünk Istentől, hogy kit kell megcéloznunk. És meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkodik az a csoport, akit célba veszünk ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Menjünk a következő diára. Mi az ima stratégiánk?
2: In the military, it would be considered the objective would be air superiority.
1: A hadseregben ezt a légierő fölényének hívják.
2: Sending in the Marines or sending in the Army if you've not first achieved air superiority.
1: A hadseregben úgy tartják, hogy hibás lépés az, hogyha a haditengerészetet kiküldik, vagy a szárazföldi erőket anélkül, hogy előtte lett volna egy légierőnek egy csapása. Mert az nagyon sok áldozatot fog eredményezni. Én a légierőben szolgáltam.
2: Any conflict was to prepare to gain air superiority and to prepare the battlefield before we sent our troops.
1: És a légierőként a mi feladatunk az volt, hogy mielőtt a szárazföldi vagy a haditengerészet erejét odaküldték volna a harcmezőre, előtte a légierőnek kellett biztosítani a terepet. Például amikor Irakba mentünk, az első öbölháború idején,
2: pound the enemy strongholds until we gained their superiority.
1: Azzal kezdtük, hogy addig bombáztuk az ellenség erősségi pontjait, amíg nem alakult ki a légierőnek ez az előnye.
2: The strategy was to decapitate the leadership so they could not communicate.
1: Az volt ebben a stratégia, hogy lefejezzük az ellenségnek a vezetőségét, hogy ne tudjanak kommunikálni.
2: Our military planners are planning what are we up against.
1: Az első dolog az, hogy a hadászati tervezők megjelölték azt, hogy melyek azok az erősségek, amikkel először el kell bánnunk, hogy ezek hol vannak, hol helyezkednek el helyileg, és hogy tudjuk legyőzni őket. Európa minden városában vannak erősségek, tudjátok? És nem azonosak, nem egyformák. És a stratégia sem ugyanaz, hogy hogyan tudunk föléjük kerekedni.
2: If we try to wage a land battle without first achieving air superiority,
1: hogyha megpróbálunk anélkül elfoglalni egy adott területet, hogy előtte felépítenénk ezt a légierőnek az előnyét, akkor az nagyon sokba fog kerülni, mert nagyon sok áldozattal fog járni.
2: Right? Does that make sense to everyone?
1: Értitek mindannyian?
2: You don't have to ever been in the military to understand these.
1: Nem kell ahhoz hadászatban lennetek, hogy ezeket az alapelveket megértsétek.
2: And building up our local churches.
1: Hanem ahhoz, hogy helyi gyülekezeteket építhessünk, alapíthassunk, ahhoz is ezek az alapelvek szükségesek.
2: We have so few local churches, New Testament local churches.
1: Olyan sok
2: majority of what we have
1: helyi gyülekezet van az új szövetségben, akik biblia iskolákat tartanak, és kis házi csoportokat működtetnek, amelyek nem is hasonlítanak a valódi új szövetségi helyi gyülekezetekre, maximum úgy hívjuk őket. De Isten nem nevezné őket annak. Mert nincsen bennük erő, és nincsenek meg azok a jellemvonásaik, amiket említettem nektek egy helyi gyülekezettel.
2: Jesus is delighted and loves when three come together in his name. There am I in the midst.
1: Jézus azt mondja, hogy ha hárman az ő nevében összejönnek, akkor ő ott van köztük.
2: Rise up local churches.
1: De ő helyi gyülekezeteket akar létrehozni.
2: That the gates of hell will not prevail against.
1: Olyanokat, amik ellen a pokol erői sem tudnak diadalmat venni.
2: The devil is not concerned about our little Bible studies.
1: Az ördögöt abszolút nem érdeklik a mi kis bibliaiskoláink. Abszolút nem érdekli a kis házi csoportos játékaink.
2: Our little home churches are wonderful, but they are no threat against the enemy.
1: És a mi kis házi csoportjaink csodálatosak, de semmilyen veszélyt nem jelentenek az ellenség számára.
2: Local churches.
1: Isten helyi gyülekezeteket kíván létrehozni.
2: Without all six of these cylinders firing, it's not going to happen.
1: És anélkül, hogy ez a hat hengeres motorban minden henger megfelelően működne, ez nem működik. hogyha öt területen jól működik a dolog, de egy terület nem megfelelő, akkor nem fog eléggé jól működni. És hogyha más területeken nagyon jól működik a dolog, de más területeken viszont problémák vannak.
2: Exousia in this community right here.
1: Az Exousia gyülekezet és az itt jelenlévő gyülekezetek többsége.
2: One of the most mature in the area of the prophetic in prayer that I personally have seen anywhere.
1: Az egyik legérettebb a profétikus imádkozásban, amit én valahol tapasztaltam, és elképesztő módon megértették azt, amitről én beszélni szeretnék, de ez a hat hengerből csak kettő.
2: In the ministries that need to come out of this strategy.
1: A következő azok a szolgálati területek, amik ebből a stratégiából nőnek ki.
2: Our friends, our relatives, our neighbors and our associates.
1: A imádkozás a barátainkért, szomszédainkért, munkatársainkért.
2: For our leaders.
1: Imádkozzunk a vezetőkért.
2: For the unity of our leaders.
1: Imádkozzunk különösen a vezetőink közötti egységért.
2: Which happens to be, in my opinion, the biggest obstacle from local churches forming.
1: Ami a helyi gyülekezetek alakításánál az egyik legnagyobb akadály szerintem.
2: You know, I've been here in Europe now for almost a year.
1: Már majdnem egy éve itt vagyok Európában.
2: And I see the same gifted, anointed people that I have been seeing all my life, all over the world and all over America.
1: És látom azokat a személyeket, akik ugyanolyan ajándékokkal és kenettel rendelkeznek, mint akiket láttam máshol a világban.
2: But I don't see them working together like I see them working in other places.
1: De nem látom azt az együttműködést, amit más helyeken láttam a világban.
2: With their little small little prayer group or little Bible study.
1: Azt látom, hogy mindenki boldogan el van azzal a kis ima csoportjával, vagy azzal a kis házi csoportjával, vagy bibliai iskolájával.
2: Quality leaders coming together.
1: És látom annak a hiányát, hogy ezek az ajándékokkal rendelkező személyek összejönnének egységbe, és kifejlesztenék a valódi helyi gyülekezetben lévő erőnek a légkörét.
2: So pray for the leaders.
1: Tehát imádkozzunk a vezetőkért.
2: Pray for the unity of the leaders.
1: Imádkozzunk a vezetők egységéért.
2: Because that's where the kingdom is going to come.
1: Mert ez az, ahogy a királyság el fog jönni, és imádkozzunk a királyságért.
2: Jesus taught us to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven.
1: Jézus így tanított bennünket imádkozni, a Te akaratod jöjjön el itt a földön. Amen.
2: So we have to develop that. Next is our evangelistical strategies.
1: A következő az evangelizációs stratégiánk.
2: And as I said, who is our target group?
1: Ahogy mondtam az imént, ki a célcsoportunk?
2: Communities are going to be called to try to reach everybody.
1: Nagyon kevés olyan csoport van, akinek az az elhívása, hogy mindenkit elérjen. Tehát ki az, akit el kell érnünk? Mi az elhívásunk? Vagy még személyesebben, mi a te elhívásod? Kit akar rajtad keresztül elérni Isten?
2: It's going to be people just like you.
1: Olyan embereket, amilyen te is
2: vagy. People that are absolutely not like us.
1: Nem valószínű, hogy olyan embereket kellene elérnünk, akik egészen mások, mint amilyenek mi vagyunk.
2: We tend to reach people that are more like us.
1: Hanem sokkal valószínűbb, hogy olyan személyeket kell elérnünk, akik hasonlóak hozzánk.
2: Our friends, our relatives, our neighbors, our associates.
1: És ez az, hogy a barátizálás kifejezésből mondtam, barátaink, rokonaink, szomszédaink, munkatársaink. Erről beszéltem már a Blast szolgálatra felkészítő iskolában.
2: Foundational evangelistic strategy given to us by Christ.
1: Mert ez egy olyan alapvető evangelizációs stratégia, amit Krisztus adott nekünk.
2: How did Jesus teach to evangelize? Teach us to evangelize.
1: Hogyan tanított Jézus evangelizálni bennünket?
2: The same way he did.
1: Ugyanúgy, ahogy ő tette.
2: He did it through his relationships.
1: A kapcsolataink keresztül tette.
2: When he started calling his disciples,
1: amikor elhívta,
2: touched one of their lives, and they would run off and they'd go tell their brother, I've met the Messiah.
1: Elhívta Pétert,
2: and they would bring their
1: András apostolnak, akkor hívták a testvéreiket.
2: Disciples, three sets of my brothers.
1: És a 12 apostol közül hárman testvérpárok voltak.
2: And we see Jesus working through the community. He touches the lady at the well.
1: Láttuk, hogy Jézus hogy működött a közösségekben. Megérintette azt a szamaritánus asszonyt ott a kútnál, aztán ő hazament a környezetekben élő emberekhez, beszélt nekik Jézusról, és utána oda mentek ők is. Elég nagy valószínűséggel kevésbé leszünk effektívek azok esetében, akik kívül esnek ezen a körön. A 95%-at az evangelizációs erőfeszítésünknek ebbe a területbe kell fektetni. Nem a kampányokban, nem az evangelizációs összejövetelekben, ezek jó dolgok, de nem elég effektívek. És mindenkinek meg az a saját felelőssége, hogy a környezetében élő személyeket evangelizálja.
4: Foundational strategies of building local churches.
1: Ez is egy alapvető stratégiája a helyi gyülekezet építésének.
4: Not work independently.
1: És ezek nem működnek függetlenségben, vagy egymástól függetlenül. Tehát ennek a hat alapelvnek együtt kell harmóniában működnie.
4: That the true horsepower is released.
1: Hogy a megfelelő mértékű lóerő benne legyen, vagy kijöjjön belőle.
4: Right, next.
1: Következő.
4: Our shepherding strategies.
1: A pásztorlási stratégiáink.
4: And in any military setting.
1: És egy másik.
4: This would be all of what I would call our support infrastructure.
1: A katonai világban, nyelvhasználatban ezt a hadtápszolgálatnak mondják. A Pentagonban voltam az utolsó 4 évben.
4: We look at what they call the teeth to tail ratio.
1: Ott használtuk a fogtól a farokig együtthatót, ami ugye mindent magában foglalt.
4: How much support does it take to support actual combat soldiers?
1: Ami arról szólt, hogy mi mindenre van szüksége egy bizonyos mennyiségű katonának vagy egy hadtestnek, ahhoz, hogy el legyenek látva, mert ott van egy katona egy puskával, és megy ott a harcmezőn, kell egy orvos, aki mögötte van, fogorvos, egy lelki gondozó, egy szakácsnak, logisztikusoknak,
4: on and on it goes.
1: És így tovább, és így tovább.
4: So they're to care for and support the troops.
1: Tehát szükség van olyan emberekre, akik gondoskodnak és támogatják a csoportot.
4: A combat situation,
1: és amikor
4: and not have any of your support ministries that care for the soldiers.
1: Tehát több területe van ennek, hogy milyen területeken kell gondoskodni a katonákról, vagy a gyülekezeti tagokról.
4: Shot and wounded in the shoulder.
1: Franz mondjuk megsérül a vállán, és nincsen senki, aki segítsen neki.
4: All I can say is, brother, bleed on.
1: Akkor csak azt tudom mondani neki, hogy testvérem, te csak itt vérezzél nyugodtan, mert nem tudok semmit veled csinálni.
4: We have nothing to care for you.
1: Mert nincsen semmi a rendelkezésünkre. Nincsen semmi, amivel segíteni tudnánk. Hát ez nem egy jó dolog,
4: ha így van. In any setting except for the church.
1: És ez a gyülekezetben ugyanígy van.
4: There this problem is very common.
1: És a gyülekezetekben ez egy nagyon gyakori probléma. Ezért kell, hogy legyen stratégiánk a szolgálatok megszervezéséről, hogy gondoskodni tudjunk az emberekről, mert lesznek személyek, akik megsérülnek.
4: And we can't get them well.
1: És ha nincs megfelelő szolgálat, nem tudunk segíteni rajtuk. Vagy lesznek emberek, akiken nem lesz megfelelő védelem. Özvegyek, gyerekek, vagy nem lesz olyan lelki tanácsadói szolgálat, vagy nem lesz, és mindezek a dolgok együtt a pásztorlásról szólnak.
4: Egyetértetek
1: velem abban, hogy Jézus nagyon elkötelezett volt ezek felé, a szolgálati területek ezek felé, az aktivitások felé.
4: You want to know who I am? I'm the great shepherd.
1: Jézus volt a nagy pásztor.
4: Tomorrow we will develop some of these ministries in much more detail, much more specific, practical.
1: Holnap ezek közül a szolgálati területek közül többet részletesebben ki fogunk fejteni. Meg fogjuk nézni a gyerekszolgálatot, lelki gondozás szolgálatát gyakorlati módon is.
4: That are, I believe, absolutely essential in building up a local church.
1: Mert hiszem azt, hogy ezek abszolút szükségesek egy helyi gyülekezet felépítéséhez.
4: Or a group of believers.
1: Egy helyi gyülekezet vagy a hívők egy csoportja.
4: That this is all they focus on.
1: Ezeket figyelemmel kell lenni.
4: More than a hospital ministry.
1: Ezekre, ha csak ezekre figyelnek, akkor az nem több, mint egy ilyen kórház szolgálat. Attól nem lesz erős egy közösség, hogyha csak gondoskodik az emberekről, attól még nem tud szembeszállni az ellenséggel, és nem tud hadviselést folytatni. Önmagában véve ez nem elég erőteljes. De a nagy kép egy részeként ez nagyon fontos.
4: In fact, it's essential.
1: És igazából ez alapvető fontosságú. A következő a tanítói stratégiáink. A központi kérdés az, hogy mi az, amit az embereink valójában tudnak.
4: Imagine in a military setting sending troops into battle.
1: Képzeljétek el, hogy újra egy hadi példát hozva elküldünk egy csapatot, egy alakulatot a harcmezőre, és megkérdezem a parancsnoktól, hogy mire képesek a te katonáid.
4: Equipped and trained in urban warfare.
1: Fel vannak ők készítve erre a harci cselekedetre?
4: Can they operate all of the weapons that they need to?
1: Tudnak megfelelően használni minden fegyvert, amit kell, hogy tudjanak?
4: All the tactics that they need to employ.
1: Jól gyakorlottak mindazokban a taktikai dolgokban, amiket be kellett gyakorolniuk? Hát hogyha ezek után a kapitán azt mondja nekem, hogy hát fogalmam sincs,
4: what would you do?
1: Akkor mi lesz? Mit fogsz akkor csinálni?
4: George Patton? You would slap him.
1: Hát akkor valószínűleg megpofozod, vagy valami ilyesmit.
4: It would be inconceivable to not send trained troops into battle.
1: Ez alapvető, elengedhetetlen, hogy képzetlen csapatokat ne küldjünk a harcba. És ugyanez a helyzet egy helyi gyülekezetben is.
4: It's amazing what we could get away, what we do.
1: És sokszor elképesztő, hogy miket csinálunk.
4: Average leadership team.
1: És az átlagos vezetői csapat
4: honestly doesn't know what competency their people have.
1: Őszintén szólva nem tudja azt, hogy az emberei milyen képességek birtokában vannak. Lehet, hogy már 20 éve együtt vannak.
4: That's the hard question, they don't know.
1: De ha egy ilyen nehéz kérdést felteszel, nem tudják mégsem.
4: Measure competency on how many Sundays they came in 10 years?
1: Az alapján nem nagyon lehet ezt megítélni, hogy az elmúlt 10 évben hány vasárnap volt ott az alkalma.
4: How we do it? I don't think so.
1: Ez nem így működik szerintem.
4: So we need to be smart on some strategies so we know what we're training our people.
1: Tehát kell, hogy bölcsességünk legyen arra, hogy tudjuk pontosan azt, hogy mennyire képzettek az embereink.
4: And that's part of what we were doing with the BLAST ministry schools.
1: És eznek is része az a munka, amit végzünk a BLAST szolgálatra felkészítő iskolában, a különböző modulokban, a haladó iskolákban,
4: seminars that will be developed in the future,
1: és azokon a szemináriumokon, amiket a jövőben fogunk kifejleszteni, beindítani.
4: Training.
1: Ezekben szeretnénk az embereknek gyakorlati képzést adni.
4: And we know what they've been given.
1: És tudjuk azt, hogy mit fogunk adni nekik.
4: They first of all have not been trained by inexperienced soldiers.
1: És nem lesznek az első pillanatban mindjárt képzett
4: katonák. We're not going to train them with people that have never been on a battlefield before.
1: De később nem lesznek olyan emberek, akik nem voltak soha a harcmezőn.
4: And if they don't have at least one Purple Heart.
1: És hogyha
4: you're not qualified to teach. Purple Heart, wounded, right? Battlefield.
1: Tehát, hogyha,
4: you're not qualified to teach in this ministry.
1: Hogyha te magad még nem szereztél a harcmezőn sérülést, akkor nem leszel arra képzett, nem vagy eléggé képzett arra, hogy tanítsál ezzel kapcsolatban.
4: Purple is a medal for being wounded in battle.
1: Tehát ez egy ilyen, van egy ilyen kitüntetés Amerikában, ami akkor kap valaki, hogyha a harcmezőn sebesülést szenved el. Hogyha nincs ilyen kitüntetésed, akkor nem vagy alkalmas arra, hogy taníts.
4: Jesus said eternal life is knowing God.
1: Jézus azt mondta, hogy az élet az, hogy megismerjük Istent. Semmi más nem olyan fontos, mint ez. És el kell merülnünk, mélyülnünk az Úrral való kapcsolatunkban. Ki kell fejleszteni magunkban egy bibliai világnézetet. Megértsük azt, hogy honnan jövünk, hol tartunk és hová megyünk.
4: When some unbeliever says, how can a God of love allow all of his pain and suffering to go on in the world?
5: Tudjátok, sok hitetlen azt mondja, hogy hogy tudja a szeretet Isten azt elnézni, hogy a világban ennyi fájdalom történjen, és ilyen gonosz dolgok. Nagyon sok kereszténynek olyan a
4: világnézete,
5: hogy nem tudnak válaszolni ezekre az egyszerű kérdésekre. Ez sokszor megrázó számomra. Ez nem az ő hibájuk, hanem az a helyzet, hogy nem kaptak erre képzést. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan legyünk gyümölcstermelőek. Hogy tudjuk, hogy hogyan harcoljuk meg a
4: these are all things that I would consider competence.
5: A jó harcot.
4: And thank God for the teaching ministries that he's given in the body of Christ.
5: És adjunk hálát azokért a tanító szolgálatokért, akiket Isten adott nekünk, hogy tanítsanak bennünket. És adjunk hálát Istennek azokért a pásztori ajándékokért, akiket ő adott Isten száma a Krisztus földi
4: teste számára.
5: És adjunk hálát a profétai szolgálatokért is.
4: But they have to work together.
5: De mindezeknek együtt kell dolgozni.
4: To make a local church.
5: Hogy egy helyi gyülekezet létrejöjjön, kialakuljon.
4: The next one, the last one, I think it is.
5: Következő, aztán ez az utolsó, az adminisztrációs stratégiák. Ez a logisztikánk.
4: What's it going to take?
5: A központi kérdés.
4: Jesus said, could you imagine? Miben fog ez
5: kerülni?
4: Wall and he hasn't counted exactly what it's going to take to build.
5: Jézus azt mondja, hogy egy ember, amikor eltervezi, hogy épít egy tornyot, és nem nézi meg először, hogy mennyi a költség annak.
4: És
5: Jézus azt mondja, hogy el tudjátok azt képzelni, hogy egy hadvezér elindul a harcba 20,000 ember ellen, amikor neki csak 2,000 katonája van.
4: Jesus is saying, in the military terms, we all understand, that would be inconceivable.
5: Jézus azt mondja, hogy a katonai értelemben itt ezt meg tudjuk érteni olyan dolgot, ami egészen elképesztő.
4: Many of the greatest generals of all time have learned this lesson in the most painful way.
5: Megnézhetjük a történelmet ezzel kapcsolatban, és azt láthatjuk, hogy sok hadvezér a saját keserű tapasztalatán tanulta meg ennek az igazságát. Többen elvesztették az egész hadseregüket azért, mert figyelmen kívül hagyták a logisztika fontosságát.
4: Not long after that, the Germans, the Nazis learned the exact same lesson doing the exact same thing.
5: És a nácik is például a második világháborúban meg kellett, hogy tanulják ennek az igazságát. És megtámadták Oroszországot, ahol rengeteg ember volt, rengeteg katona volt, és nagyon sok német katona meghalt azért, mert nem volt a megfelelő logisztika, aki támogatta volna őket. Ezt úgy hívjuk, hogy adminisztrációs ajándékok. Ez az 1 Korintus 12. részében van megemlítve.
4: This is an assessment of who are our leaders, what are the resources, what are our volunteers, do we have what it takes.
5: Ez annak a megközelítése, hogy kik a vezetőink, vannak-e megfelelő források a dolog elvégzéséhez, és
4: a többi. Translated there is the word helmsman.
5: A görög szó, amit itt fordítanak, az a helmsman.
4: And we can all picture the old wooden vessels with the big steering wheel, right?
5: Mindannyian tudjuk azokat, ismeritek azokat a régi teherautókat, ilyen hatalmas, azokat a régi hajókat, a hatalmas kormánykerékkel. Még manapság is vannak ilyen hajók, amiket ilyen nagy
4: kormánykerékkel. When the wind was blowing really good.
5: Amikor jó szél fúj, akkor sokan szeretnének ilyen kormányosok lenni, mert ez egy olyan jó buli.
4: You're not the captain,
5: hogyha
4: but you're the helmsman.
5: Ott állsz a, te vagy a kormányos.
4: Says, right, start moving, stay a little bit further that way, or go on the compass that direction.
5: És akkor a kapitány kiadja a parancsot, hogy a kompaszon ennyi és ennyi fokba fordulj erre vagy arra, akkor a kormányosnak követnie kell az utasítást.
4: It's an amazingly important set of skills.
5: nagyon-nagyon elképesztően fontos képesség, hogy valaki ezt pontosan eltalálja, de nem mindenkinek van meg erre a képessége.
4: And they are invaluable. Because these gifts help to keep the local church on track.
5: Ezek az ajándékok segítenek a helyi gyülekezetnek abban, hogy a megfelelő irányba maradjon.
4: That help to translate vision into action.
5: Ezek a szolgálati ajándékok azok, akik a látást gyakorlati cselekedetekre fordítják le. Amen.
4: And interestingly enough, it's not the captain that does this job.
5: Nagyon érdekes, hogy nem a kapitány csinálja ezt a munkát.
4: Right? It's a part of a team.
5: Hanem a csapatnak a
4: and churches that are weak
5: administratively
4: seem to have lots of vision.
5: Gyülekezetekben van sok olyan látás van, amit soha nem fordítottak le gyakorlati cselekedetekre. Tudjátok, hogy miről beszélek?
4: Start something, we don't finish it.
5: Elkezdünk, belefogunk valamit, aztán nem fejezzük be.
4: Lots of good ideas.
5: Sok jó ötlet van.
4: We just never can seem to stay on track long enough to see them come to pass.
5: De aztán nem vagyunk elég kitartóak az úton közben, hogy minden végbe menjen és megvalósuljon.
4: This is another area of local church ministry that must be mobilized.
5: Ez egy másik olyan terület a helyi gyülekezeti szolgálatnak, amit mobilizálni kell, aktivizálni kell.
4: When I began to start to see how important this was,
5: amikor elkezdtem megérteni azt, hogy ez mennyire fontos,
4: especially as the local churches started to really grow bigger.
5: Különösen akkor, amikor a helyi gyülekezet valóban elkezdett nagyra nőni.
4: I tell you, I value these ministry skills, these people.
5: Akkor el kell mondjam nektek, hogy elkezdtem értékelni az ilyen ajándékkal rendelkező embereket egyenlő módon.
4: As I honor the prophetic ones.
5: Olyan mértékben, mint a profétikus ajándékkal rendelkező személyeket, a tanítókat, a pásztorokat és az összes többi
4: maradékot.
5: Általában az szokott lenni, hogy ezeket az ajándékokkal rendelkező embereket
4: eléggé
5: leértékelik a nagy szellemi ajándékokhoz képest. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez nem igaz, ez nem így van.
4: These are some powerful leadership gifts.
5: Ezek erőteljes vezetői ajándékok, amik a dolgoknak a végbemenetelét mozdítják elő. Hogyha fel akarsz építeni egy helyi gyülekezetet, akkor találd meg az erre alkalmas embereket és állítsd őket munkába. Egy hét alatt többet fognak elvégezni neked, mint hogyha csak magadba reménykedsz és bízol benne, és így egy év alatt sem megy végbe az, amit ők egy hét alatt elvégeznek. Menjünk a következő diára, ami az összefoglalás. Nézzük végig most ezt a hat hengert, ahogy most már együtt működnek és felszabadítják a lóerőket.
4: The prophetic are providing direction.
5: A profétai szolgálat, ami az irányt szabja meg.
4: Providing covering from
5: az
4: the demonic forces and powers and principalities.
5: Elfedezettséget biztosít a démoni erősségek támadások ellen.
4: They're taking out demonic schemes and strategies.
5: Ők uralmat vesznek a démoni támadások fölött.
4: And they're making sure no weapon formed against you will prosper.
5: És biztosítanak téged afelől, hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Ó, én szeretem ezeket a személyeket.
4: I love those guys. Those people.
5: Nagyon szeretem az imádkozó embereket. A következő az evangélista szolgálat. Ez a hadsereg valójában. Ez az igazi hadsereg. Tudjátok, hogy a többi mit csinál? Őket támogatjuk.
4: Okay? We don't need an air force if you don't have an army.
5: Nincs szükségünk.
4: We don't need air superiority if we don't have an army.
5: Nincs szükségünk légierőre, hogyha nincsen hadseregünk.
4: We don't need the support ministries if we don't have an army.
5: Nincs szükségünk hadtápszolgálatra, hogyha nincsen hadseregünk.
4: There's no one to teach if we don't have an army.
5: Nem kell tanító sem, hogyha nincs hadsereg.
4: And we have no need for administration if we don't have an army.
5: Nincs szükségünk adminisztrációra sem, hogyha nincs hadseregünk.
4: Right?
5: Igaz?
4: And yet most churches, this is the weakest area that they struggle with.
5: És mégis a legtöbb gyülekezetben, vagy sok gyülekezetben ez a leggyengébb terület, amivel küzdenek. A legtöbb hívő közösségben
4: is they will be strong in prophetic.
5: Erőteljesek a profétikus ajándékban, vagy lehet, hogy erőteljesek az imában, vagy lehet, hogy erőteljesek a profétai ajándékban és az imában, vagy lehet, hogy erőteljesek a pásztorlásban, vagy erőteljesek a tanításban, de hogyha nincsen evangelizáló hadseregük, akkor mindez semmit
4: this
5: nem ér.
4: One of the most important strategies to develop.
5: Ezért ez az egyik legfontosabb stratégia, amit ki kell fejleszteni.
4: I've gone around the world and studied many, gone physically and studied many of the most powerful local churches in the world.
5: Fizikailag körbe-körbe jártam a földet és sok helyen tanítottam.
4: And you know how they got powerful as local churches, big and powerful?
5: És tudjátok, hogy a helyi gyülekezet hogy tud nagyjá és erőteljessé válni?
4: They developed over time all these things very well.
5: Hogy az idők folyamán kifejlesztették mindezeket a dolgokat jól.
4: Without exception, all of these cylinders were firing at least reasonably well.
5: Olyan módon, hogy a hat henger közül egyetlen egy terület sem gyenge.
4: Senior leadership were passionate about evangelism.
5: De azt látom, hogy ezekben a közösségekben a fő vezetőség elkötelezett nagymértékben az evangelizáció felé.
4: That makes sense?
5: Értitek?
4: Now I know churches all around, and is what I've seen even here in Europe.
5: És látom, amerre jártam gyülekezeteket Európában is.
4: I've seen some really anointed, God-given evangelistic gifts, leaders.
5: Láttam több felkent, Istentől elhívott, áldott evangelizáció olyan evangelizációs ajándékkal rendelkező vezetőt. És nem tudtak.
4: Big crowd fairly quickly, 100 people, 120 people in 3 months.
5: 3 hónap alatt képesek voltak összehozni 100-150 embert.
4: And then 3 local churches in the world.
5: Fizikailag körbe-körbe jártam a földet és sok helyen tanítottam.
4: And you know how they got powerful as local churches, big and powerful?
5: És tudjátok, hogy a helyi gyülekezet hogy tud nagyjá és erőteljessé válni?
4: They developed over time all these things very well.
5: Hogy az idők folyamán kifejlesztették mindezeket a dolgokat jól.
4: Without exception, all of these cylinders were firing at least reasonably well.
5: Olyan módon, hogy a hat henger közül egyetlen egy terület sem gyenge.
4: Senior leadership were passionate about evangelism.
5: De azt látom, hogy ezekben a közösségekben a fő vezetőség elkötelezett nagymértékben az evangelizáció felé.
4: That makes sense?
5: Értitek?
4: Now I know churches all around, and is what I've seen even here in Europe.
5: És látom, amerre jártam gyülekezeteket Európában is.
4: I've seen some really anointed, God-given evangelistic gifts, leaders.
5: Láttam több felkent, Istentől elhívott, áldott evangelizáció olyan evangelizációs ajándékkal rendelkező vezetőt. És nem tudtak.
4: Big crowd fairly quickly, 100 people, 120 people in 3 months.
5: 3 hónap alatt képesek voltak összehozni 100-150 embert.

0: De azt látom, hogy ezekben a közösségekben a fő vezetőség elkötelezett nagymértékben az evangelizáció felé.
1: That makes sense?
0: Értitek?
1: Now I know churches all around, and is what I've seen even here in Europe.
0: És látom, amerre jártam gyülekezeteket Európában is.
1: I've seen some really anointed, God-given evangelistic gifts, leaders.
0: Láttam több felkent, Istentől elhívott, áldott evangelizációs ajándékkal rendelkező vezetőt. És nem tudtak.
1: Big crowd fairly quickly, 100 people, 120 people in 3 months.
0: 3 hónap alatt képesek voltak összehozni 100-150 embert.
1: And then 3 months later you can't find 10, 20, 30 people in those churches, those groups anymore.
0: És a gyülekezetükben vagy a csoportjukban 3 hónap múlva már nem találták 20 embert sem.
1: It's an evangelistic gift trying to work without the shepherding gift.
0: Ez olyankor van, amikor az evangelizációs ajándék a pásztori ajándék nélkül próbál működni.
1: Or we could have shepherding gifts.
0: Vagy hogyha van pásztori ajándékod,
1: with great capacity, great to really truly care for people.
0: Annak a képessége, hogy valójában valódi módon gondot viselj az emberekről, de nincs evangélista ajándék, akkor hamarosan nagyon kevés ember lesz, akiről gondoskodnod kellene. Ezek közül egyiknek se, nem jó, hogyha bármelyik önállóan egyedül emelkedik ki. És nagyon fontos az, és imádkozzatok azért, hogy a vezetők együtt keressék Isten királyságát, és lássák meg Isten királyságát. Hogy lássanak túl azokon a kis fizikai épületeken, amikben szolgálnak. És kezdjék el valóságos módon meglátni Isten királyságát. És meglássák a valódi, Isten szerinti helyi gyülekezeteknek a mintáját.
1: When I look at my country, Slovenia, there's 1,000 believers and 2 million people.
0: Amikor Szlovéniát nézem, azt az országot, ahol most érek,
1: a local church in Maribor.
0: Mariborban nincsen egyetlen igazi helyi gyülekezet sem.
1: A local church in Ljubljana.
0: Nincsen egyetlen igazi helyi gyülekezet sem Ljubljanában.
1: We have a local church of Slovenia.
0: Szlovéniában van.
1: I see the local church in Slovenia.
0: Én látok egy.
1: I see every one of these gifts.
0: Egy helyi gyülekezetet Szlovéniában, mert látom mindezeket a szolgálati ajándékokat. Látom mindezeknek a szolgálati területeknek a képességét, de sajnos nincsenek együtt egy helyen, és nincsenek, nem működnek együtt egymással.
1: They're all independently doing their own little thing.
0: Hanem mindnyájan egymástól függetlenül csinálják a saját kis dolgaikat. És Isten azt szeretné, hogyha ők úgy látnának, ahogy ő is lát. Biztos vagyok abban, hogy az én országom, a mi országunk nem különbözik a ti országoktól, abban, hogy az ajándékokkal rendelkező emberek egymástól függetlenül működnek, és nem működnek együtt. És Isten azt akarja, hogy emeljük fel a szemeinket, emeljétek fel a szemeiteket,
1: is ripe.
0: Lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra.
1: See that the harvest is ripe. I know that's not what we see. We see the struggle.
0: De mi, ahogy látjuk, mi csak a nehézségeket látjuk. Mi azt látjuk, hogy nem működik még.
1: We see little fruit.
0: Kis gyümölcsöt látunk, kevés gyümölcsöt látunk.
1: And the Father is saying, the harvest is ripe.
0: És az Atya azt mondja, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Fogjatok össze, jöjjetek össze, és én odaadom nektek, hogyha függetlenül próbálkoztok, egymástól függetlenül, akkor az ördög a földbe tapos benneteket, és gyümölcstelenek lesztek. Tudtok erre áment
1: mondani?
2: Elhangzott Darko Kreiner Stratégia, amely felépíti a helyi gyülekezetet című tanítás.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

있을 때와 같이 있었다.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent, Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítás sorozatának 6. befejező részét hallhatjuk.
3: We'll turn to Acts chapter 18.
4: Lapozzatok az Apcsel 18-hoz.
3: And we read that Paul comes to Corinth.
4: Itt arról olvasunk, hogy Pál elment Korintusba.
3: Now this is the commercial an industrial center of this whole region.
4: Az egész térségnek az ipari és kereskedelmi központjába.
3: It's a major port.
4: De egy jelentős kikötő is volt.
3: And it's the ideal place for a powerful church to be established.
4: És egy kitűnő hely arra, hogy egy erőteljes gyülekezetet hozzon ott létre.
3: And he's learned the lesson that you don't try and be clever, you just preach the foolishness of the cross with the power of signs and wonders and miracles.
4: És megtanulta ekkor a Pál, hogy nem kell megpróbálnia okosnak lenni, hanem csak a kereszt egyszerű üzenetét kell hirdetni a jelek és csodák bizonyítékával.
3: As usual, he begins in the synagogue.
4: Ő, mint mindig, itt is az zsinagógába kezdte.
3: And they oppose him and blaspheme in verse 6.
4: A 6. vers szerint ellenálltak neki a zsidók és káromolták Isten.
3: So he left the synagogue.
4: Tehát elment a zsinagógából.
3: And he said, I'm going to the Gentiles.
4: Azt mondta, mostantól a pogányokhoz megyek.
3: And he went to the man's house who was next door to the synagogue.
4: És elment a zsinagóga mellett lakó embernek a házába.
3: And a number in the synagogue believed, but they're now assembled in this house.
4: És most ennek az embernek a házában gyűltek össze azok, akik a zsinagógából voltak.
3: It says in verse 8, the end of the verse, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized.
4: A 8. vers második fele azt mondja, a korintusbeliek közül is sokan halván hittek, és megkeresztelkedtek, bemerítkeztek.
3: And then the Lord appears to Paul.
4: Aztán az Úr megjelent Pálnak.
3: It's interesting how many times Jesus appears to Paul and communicate something directly to him.
4: Nagyon érdekes, hogy az Úr hányszor megjelent Pálnak és mondott neki közvetlenül valamit.
3: Because he didn't really trust other people to say it correctly to him.
4: Mert Pál nem igazán bízott abban, hogy más emberek helyesen fogják neki közvetíteni az üzenetet.
3: And you've got to realize the enormous handicap that Paul had, the difficulty that Paul had.
4: Rá kell jönnötök, hogy Pálnak volt egy jellegzetes tulajdonság, ami a hátrányára is vált.
3: He was not one of the disciples that followed Jesus for 3.5 years.
4: Ő nem tartozott azok közé a tanítványok közé, akik 3.5 évig követték Jézust.
3: He probably never heard him teach.
4: Ő soha nem hallotta Jézus tanítását személyesen.
3: And certainly was never there for the intimate times of teaching which Jesus went through with all his disciples.
4: És sosem volt ott azokban a bensőséges időszakokban, amikor Jézus csak a tanítványait tanította.
3: He never appeared to Paul after his resurrection.
4: És nem jelent meg Pálnak az feltámadása után Jézus.
3: And Paul wasn't part of the group that heard those 40 days on the kingdom, for example.
4: És például Pál nem volt ott abban a csoportban, akiket Jézus 40 napig tanított a feltámadása után a királyságról.
3: This is another subject you could spend a whole weekend conference on just this one thing alone.
4: Ez egy egész másik téma, egy egész hétvégét lehetne tölteni csak ezzel.
3: But I'm going to make you think about it, okay?
4: De szeretném, ha elgondolkodnátok rajta, jó?
3: Because the three things he did was, first of all, he appeared to Paul and personally instructed him in the gospel that he was to preach.
4: Mert Jézus 3 dolgot tett. Először is személyesen megjelent Pálnak, és megtanította neki azt az evangéliumot, amit hirdetnie kellett.
3: And you read the gospel that Jesus said Paul was to preach in Acts 26, verse 18.
4: Az Apcsel 26:18-ban olvashatok az evangélium, amit Jézus Pálnak tanított, hogy mit hirdessem.
3: And it doesn't begin with preaching forgiveness of sins. Hello.
4: És ez egyáltalán nem a bűnbocsánat hirdetésével kezdődik.
3: It deals with other issues. There's 5 points to it.
4: Hanem más dolgokkal, 5 pontból áll.
3: The first thing that you have to do, says Jesus, is you've got to open their eyes.
4: Jézus szerint az első teendő az, hogy meg kell nyitni az emberek szemét.
3: They've got to distinguish between good and evil.
4: Az embereknek kell tudni különbséget tenni a jó és a gonosz között.
3: Recognize that there's a person responsible for the evil and there's a person responsible for the good.
4: Rá kell jönniük, hogy van egy személy, aki felelős a gonosz dolgokért, és van egy személy, aki felelős a jó dolgokért.
3: And they've got to go from the authority of one to the authority of the other. In other words, who's ruling over your life is more important than getting your sins forgiven.
4: és át kell menniük az egyik uralma alól a másiknak az uralma alá, tehát ez azt jelenti, hogy az, hogy valaki kinek az uralma alatt áll, fontosabb, mint hogy az ember bűnbocsánatot kapjon. És hogyha ezt nem értitek, akkor soha nem fogjátok helyesen hirdetni az evangéliumot.
3: The real issue between God and man is not the issue of sin.
4: Az ember és Isten között a igazi probléma nem a bűn.
3: The issue is living a life of independence instead of living a life of absolute obedience to the rule and government of God. Now that's the issue.
4: Az a lényeg, hogy az ember önállóan, függetlenül él, vagy pedig úgy él, hogy Isten uralmának és kormányzásának aláveti magát és annak engedelmeskedik.
3: And repentance,
4: a megtérés,
3: is a change of mind where you decide to change your lifestyle.
4: A gondolkodásmód megváltoztatása, amelyben eldöntjük, hogy megváltoztatjuk az életmódunkat.
3: Instead of ruling your own life and saying it's my life, I can do what I like with it, you say that's absolutely the devil and I will not live that way.
4: Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez az én életem és úgy élem, ahogy én akarom, azt mondjuk, hogy ez a gondolat az ördögtől származik és én egészen máshogy fogok élni.
3: And you come to a place where you joyfully accept the rule and government of God over your life. You come under His authority.
4: És eljuttok odáig, amikor örömmel alávetitek magatokat Isten uralmának és kormányzásának, tehát az ő hatalma alá helyezitek magatokat.
3: Now when that issue is settled,
4: és amikor ez a kérdés eldőlt,
3: then and only then does God begin to deal with the sin issue.
4: Akkor és csak akkor kezd el Isten foglalkozni a bűnökkel.
3: Because the real root is not sin, the real root is independence.
4: Mert a probléma gyökere nem a bűn, hanem a függetlenség.
3: And that's what's wrong with the world.
4: Ez a baj a világgal.
3: Men have chosen to live independently of God's rule and government over their lives and over their hold of society.
4: Az emberek úgy döntöttek, hogy úgy élnek a saját életükben és a társadalmukban, hogy nem vetik alá magukat Isten kormányzásának és uralmának.
3: The world will never be healed until that change takes place.
4: És a világ soha nem változik meg, amíg ez nem változik meg.
3: Now the root is independent.
4: Tehát a gyökér az a függetlenség.
3: And the fruit is sin.
4: És ennek a gyümölcse a bűn.
3: So if you live in independence, you will always continue to sin.
4: Tehát, hogyha függetlenségben élsz, akkor folytatódni fogod a bűnös életmódodat.
3: And it's impossible to save anybody from their sins if they are determined to continue to live in independence.
4: Senkit nem lehet megszabadítani a bűneiből, amíg az ember úgy dönt, az illető, hogy függetlenül él tovább.
3: And until you get that clear, you're not preaching the gospel properly.
4: És amíg ez nem világos a számotokra sem, addig nem jól hirdetitek az evangéliumot.
3: And I hear people say this. Oh yes, they've given their life to Jesus as Savior, but they've not yet made Him Lord of their life. That's a total biblical impossible position.
4: Hallok embereket ilyet mondani, hogy ez az XY elfogadta Jézust a megváltójának, de még nem tette őt úrrá az élete fölött, de a bibliai szempontból ez egy teljes lehetetlenség.
3: Amen. There's no such Christianity in the Bible, and it shouldn't be in our preaching.
4: A Bibliában sincs ilyen kereszténység, ezért a prédikációnkban sem szabad ilyennek lennie.
3: So Jesus says, Paul, you preach the issue of whose authority are you willing to live under. Get that absolutely clear first.
4: Tehát azt mondta Jézus Pálnak, hogy hirdesd az evangéliumot úgy, hogy először teljesen világosan mondd el az embereknek, hogy el kell dönteniük, hogy kinek az uralma alatt élnek.
3: And there's no neutral position.
4: És semleges helyzet nincs.
3: If you won't live under the rule and government of God, Satan automatically assumes lordship over your life, whether you like it or not.
4: Akár, hogyha úgy döntesz, hogy nem akarsz Isten uralma és kormányzása alatt élni, akkor a sátán fogja magához ragadni az életed feletti uralmat, akkor is, hogyha ez neked nem tetszik.
3: But if you choose God and the kingdom of God and Jesus to be your king, and you joyfully come under His authority.
4: De hogyha Istent választod és Isten királyságát és Jézust választod a királyodnak és örömmel bemész az ő uralma alá,
3: then he'll deliver you from the authority and from the power of Satan.
4: Akkor ő megszabadít téged a sátán erejétől és hatalmából.
3: Will joyfully forgive you your sins.
4: Örömmel megbocsátja a bűneidet.
3: And in the power of his risen life, you don't have to go on sinning all the time anymore.
4: És az ő feltámadott életének az erejében nem kell tovább úgy folytatnod az életedet, hogy folyton vétkezel.
3: Then the fifth thing that Jesus said to Paul was this.
4: Az ötödik dolog, amit Jézus mondott Pálnak az,
3: I want you to bring them into their inheritance.
4: Szeretném, ha bevinnéd az embereket az örökségükbe.
3: So there are the five things.
4: Tehát öt dolog van.
3: Open their eyes.
4: Nyisd ki a szemeiket.
3: Turn them from darkness to light.
4: Fordítsd el őket a sötétségtől a világosságba.
3: From the authority of Satan to the authority of God.
4: A sátán hatalma alól Isten hatalma alá.
3: That they might receive forgiveness of sins.
4: Hogy megkapják a bűneik bocsánatát.
3: and have an inheritance among those who are sanctified through faith that's in me. Now that's one verse.
4: És a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, örökséget nyerjenek az én bennem való hit által. Ez egyetlen versben van benne.
3: And Paul said, I didn't receive this gospel from any man, I got it from Jesus himself.
4: És Pál elmondta, hogy én nem emberektől kaptam ezt az evangéliumot, hanem magától Jézustól.
3: The second thing that Jesus personally appeared to Paul was regarding communion and what it's all about and how it should be conducted.
4: A másik téma, ami miatt Jézus megjelent Pálnak, az az úrvacsora volt, és az, hogy mit jelent az úrvacsora, és hogyan kell szolgálni vele.
3: And there's almost no churches that I go in anywhere who've got a clue what communion is supposed to be.
4: És szinte nem megyek el olyan gyülekezetbe, ahol fogalmuk lenne az embereknek arról, hogy egyáltalán miről kéne, hogy szóljon az úrvacsora.
3: Get this silly little bit of wafer and this stupid little bit of grape juice.
4: Tehát egy kicsike darabka kenyérrel foglalkoznak, meg egy kis csésze borral.
3: And it's on the side in some way. You just go and help yourself whenever you feel like it.
4: Pardon?
3: It's on the side, on a table, in the corner, and you just go and help yourself whenever you feel like it. That's what some churches do.
4: Néhány gyülekezetben oldalt a falnál van egy asztal, ott van a kenyér meg a bor, és az emberek szabadon oda mehettek, és kiszolgálhatják onnan magukat, hogyha úgy gondolják.
3: There's a great need to get back these glorious things out of religiousness that they are dead in, and get them back to life again.
4: Nagyon fontos, hogy ezeket a dicsőséges dolgokat visszahozzuk az életbe, és kimentsük őket az abból a halott háttérből, amiben belekerültek a vallásosságban.
3: And these traditions are still restricting what the Spirit can do in many of our churches.
4: Nagyon sok gyülekezetünkben ezek a hagyományok még mindig korlátozzák azt, amit a Szent Szellem tehet.
3: Another thing is marriage. I don't know why we go back to the old religiousness when everybody gets married.
4: A másik dolog a házasság. Nem tudom, hogy miért térünk vissza mindig azokhoz, vissza azokhoz a halott hagyományokhoz a házasság kérdésében.
3: Why can't we make it a glorious kingdom event with Jesus being highly exalted in the midst of it all.
4: Miért nem tudjuk egy hatalmas, dicsőséges, királyságos eseményé tenni a házasságot, ahol Jézus felmagasztaltatik?
3: Because all the unsaved relatives come, now's the time to get them saved. Don't just have a ceremony.
4: Hiszen a házasságkötés az, amikor nagyon sok hitetlen rokon eljön, ez az az alkalom, amikor megtérésre kell őket vinni, nem csak egy szertartást kell ebből csinálni.
3: And the same with funerals. I love to preach at funerals, providing they're a believer that's dying.
4: Ugyanez a helyzet a temetésekkel. Én nagyon szeretek temetéseken prédikálni, hogyha vannak ott hitetlenek.
3: And all the unsaved relatives have to come.
4: Minden hitetlen rokonnak el kell oda jönni.
3: And you've got them.
4: És akkor el lehet őket kapni.
3: Amen. And we've had the most glorious, extravagant worship and praise time because our precious brother and sister has gone to glory and we're all excited about it.
4: És tartunk egy hatalmas dicsőség és túláradó imádó alkalmat, mert örvendezünk és újjongunk azon, hogy a mi testvérünk elment az Úrhoz a dicsőségbe.
3: And I always give an invitation.
4: Mindig tartok ilyenkor előrehívást.
3: And always get people saved.
4: És mindig vannak, akik megtérnek.
3: And it may mean, anyway, I better not go on this way. But...
4: De jobban teszem, hogyha nem ebben a témában folytatom, hanem visszatérek az eredetihez.
3: And the third thing, the third one is here.
4: A harmadik megjelenése pedig itt volt.
3: Jesus appears to Paul in the vision and speaks to him.
4: Jézus megjelenik Pálnak látomásban és azt mondja neki.
3: See, Paul was not in the upper room and didn't meet Jesus after his resurrection.
4: Pál nem volt ott a felházban és nem találkozott Jézussal a feltámadás után.
3: And he never heard all the instructions which Jesus gave to his disciples.
4: És soha nem hallott azt a sok tanítást, amit Jézus adott akkor a tanítványainak.
3: And the trouble is that Paul's gone to every city so far.
4: És az a baj, hogy Pál eddig elment minden városba.
3: Apart from Athens, which was a non-event.
4: Kivéve mondjuk Athén, ahol tulajdonképpen nem történt semmi.
3: Every other city.
4: Minden más városban.
3: As soon as the kingdom began to take effect.
4: Amint a királyság elkezdett hatni a helyre.
3: There was a riot raised up.
4: Egy zendülés tört ki.
3: And the political or judicial authorities were used to throw him out of town.
4: És a politikai vagy a jog végrehajtó hatalom segítségével kidobták az apostolokat a városból.
3: Now you remember yesterday when I told you what kathizo means. Do you remember?
4: Emlékeztek tegnapra, ugye, amikor elmondtam, hogy a kathizo micsoda?
3: It's to sit on a throne.
4: Azt jelenti, hogy ülni egy trónon.
3: The throne.
4: A trónon.
3: Of the risen glorified Christ.
4: A feltámadott dicsőséges Krisztus trónján.
3: With power and authority.
4: Hatalommal és erővel.
3: Over every political authority.
4: Minden politikai hatalom fölött.
3: Every judicial authority.
4: Minden jogfoganatosító hatalom fölött.
3: And every religious authority.
4: És minden vallási hatalom fölött.
3: And Jesus said, you're not going to go anywhere until you learn to rule from that throne.
4: És Jézus azt mondta, nem menjetek sehova, amíg nem tanultok meg uralkodni erről a trónról.
3: And as brother said in the first session, there's some crucial elections going on right now in different parts of the world.
4: És ahogy a testvérünk mondta az első tanítás elején, a világ különböző részében nagyon fontos választások vannak most.
3: And if we know how to use our authority,
4: és ha tudjuk, hogyan kell használnunk a hatalmunkat,
3: we can decree who's going to get these crucial political positions.
4: Akkor mi kinyilatkoztathatjuk azt, hogy ki lesz majd a döntő politikai hatalmakban.
3: Amen. And it makes all the difference.
4: És ez jelenti az egész különbséget.
3: And we've learned to do this in our prayer center.
4: Mi a mi imaközpontunkban már megtanultuk ezt csinálni.
3: We've got far more power than the vote. We've got power in the heavens to influence the undecided people by the million who don't know which way to vote.
4: A levegő égben tudunk hatalmat gyakorolni, sokkal nagyobb hatalmat, mint amilyen a világiaknak van. Meg tudjuk határozni, hogy a még nem döntött emberek ki mellett döntenek, döntsenek, hogy kire szavazzanak.
3: Okay. Amen. Don't just print pamphlets and give exhortations on the radio.
4: Ne csak a rádióban tegyetek bejelentéseket, és ne csak osztogassatok szórólapokat.
3: Go into your prayer center.
4: Hanem menjetek el az ima központba.
3: Get on the throne.
4: Üljetek fel a trónra.
3: And rule as God has given you authority.
4: És uralkodjatok úgy, ahogy Isten hatalmat adott nektek erre.
3: And I could turn to lots of scriptures.
4: Nagyon sok bibliai helyre lapozhatok.
3: And I could tell you lots of real life examples of this in recent political history.
4: És a valós életből sok példát mondhatnék el nektek a közelmúltbeli politikai események kapcsán.
3: I'll tell you one quickly.
4: Egy-egy gyorsan elmondom.
3: 2004.
4: 2004-ben.
3: The nation of India.
4: Indiában.
3: 1 billion people approximately.
4: Körülbelül 1 milliárd emberről van szó.
3: 813 million Hindus.
4: 830 millió hindu.
3: 110 million Muslims.
4: 110 millió muszlim.
3: And possibly 20 million Christians of some kind or another.
4: És talán 20 millió valamilyen fajta keresztény.
3: The BJP government was determined to ban the evangelizing of the Hindus by Christians.
4: A BJP kormány megtiltotta a keresztényeknek, hogy a hindukat evangelizálja.
3: The present constitution of India protects that right.
4: És a jelenlegi indiai alkotmány védi ezt a jogot.
3: In the constitution which Nehru wrote in 1948 when they came to independence.
4: Nehru írta ezt az alkotmányt, amikor függetlenné vált India.
3: It says this.
4: És ebben az van.
3: India is a secular state.
4: India világi állam.
3: With freedom for all religions.
4: És minden vallás szabad benne.
3: And every Indian.
4: És minden indiai.
3: Has the right.
4: Nak joga van.
3: To freely practice and to propagate his religion.
4: Szabadon gyakorolni és hirdetni a maga vallását.
3: Do you understand the word propagate? Okay, good. That's a very important statement.
4: Ez egy nagyon fontos állítás.
3: So the right to evangelize is written in the Constitution of India.
4: Tehát az indiai alkotmányban benne van az evangelizáláshoz való jog.
3: The four times the government's tried to remove that from the Constitution.
4: A kormány már négyszer próbálta ezt kivenni az alkotmányból.
3: Now the Christians may be a very small minority.
4: Lehet, hogy a keresztények egy nagyon elenyésző kisebbséget jelentenek.
3: But they know how to pray.
4: De tudnak imádkozni.
3: And when it came to 2004,
4: és amikor eljött 2004,
3: the BJP, which is the militant Hindu political party, were in supremacy.
4: Akkor a BJP, ez egy nagyon harcias hindu párt, ez volt a kiemelkedő pozícióban.
3: And they were determined to ban Christians from evangelizing anywhere in India.
4: És eldöntötték, hogy ők meg fogják tiltani a keresztényeknek, hogy Indiában bárhol evangelizáljanak.
3: But they'd been a very efficient government.
4: Nagyon hatékony volt ez a kormány.
3: The economy had grown each year by 8% and a new prosperity was coming.
4: A gazdaság minden évben 8%-kal nőtt, és az egész országban kezdett a bővölködés felgerjedni.
3: 83% of India were Hindus, so they would vote obviously for the Hindu party.
4: Az indiai lakosság 83%-a hindu, tehát nyilvánvaló volt, hogy erre a pártra fognak szavazni.
3: So, over the whole world, everybody prophesied a landslide victory for the BJP party.
4: Az egész világon mindenki azt jövendőlte, hogy ez a BJP párt fog nyerni a választáson.
3: It made political sense and it made economic sense.
4: Politikailag is értelmes dolog volt, meg gazdaságilag is.
3: But there was a small minority of Christians who said, oh no.
4: De volt a keresztényeknek egy kisebbsége, akik azt mondták, hogy nem.
3: My wife Eileen spent a month in India with various prayer groups, and I spent a month in India with various prayer groups.
4: A feleségem is és én is egy hónapot töltöttünk Indiában különböző ima csoportokkal.
3: And a powerful prayer movement began.
4: És elkezdődött egy erőteljes ima mozgalom.
3: And in the November of that year,
4: és abban az évben, novemberben,
3: to everybody's surprise,
4: mindenkinek a megdöbbenésére,
3: BJP were thrown out of power by a significant majority.
4: A választók jelentős része kimozdította ezt a BJP pártot a hatalomból.
3: A moderate government,
4: és egy mértéktartó kormány,
3: sympathetic to the Christians, is now in place, and there's greater freedom than ever in the history of India to preach the gospel.
4: Került hatalomra Indiában, aki szimpatizál a keresztényekkel, és jelenleg Indiában nagyobb a kereszténység hirdetésének a szabadsága, mint a történelemben bármikor.
3: Now you couldn't outpower them at the ballot, but you can outpower them in the prayer room.
4: Nem lehetett őket a földi szinten kiütni a hatalomból, de az imateremben ki lehetett.
3: Now, there's critical things in Hungary, you know that.
4: Tudjátok, hogy Magyarországon is egy döntő fontos
3: France is in the balance right now.
4: Jelenleg Franciaországon is éppen eldől majd a dolog.
3: The determination of Islam to come into Europe through Turkey becoming part of the EU, these are incredible battles that we have to win.
4: Hatalmas csaták zajlanak azon a területen, hogy az iszlám eldöntötte, hogy Európába betör a Törökország EU-ban való csatlakozásán keresztül, tehát erős csatákat kell megnyernünk.
3: In the days of Daniel,
4: Dániel korában,
3: and Nehemiah,
4: és Nehémiás korában,
3: and Ezra,
4: Ezrás korában,
3: and the prophet Haggai,
4: és Ageus,
3: and the prophet Zechariah,
4: és Zakariás proféta korában.
3: Everything hung on who had political power as well as who was the actual leader.
4: Minden azon múlt, hogy ki lesz a politikai hatalom és ki lesz az egyszemélyi vezető.
3: Now I could tell you lots of stories of how we prayed and literally changed the appointments of religious leaders, of the judiciary and the political leaders.
4: Történeteket mesélhetnék nektek arról, hogy mi az imáinkon hogyan változtattuk meg azt, hogy kit jelölnek politikai vezetőknek, gazdasági vezetőknek, vallási vezetőknek.
3: Something we have to learn to do.
4: Meg kell tanulnunk ezt tenni.
3: Now Paul had never heard Jesus say what he said in the upper room, and he wasn't doing that, so he got thrown out of every city by the political and the judiciary coming against him.
4: Pál nem hallotta soha Jézusnak a felházban elhangzott tanítását, ezért minden városból a politikai és a törvényvégrehajtó hatalom kidobta őt.
3: Now he comes to Corinth.
4: És akkor most Korintusba jut.
3: And Jesus appears to him.
4: És Jézus megjelent neki.
3: And says, don't be afraid. Verse 9.
4: És azt mondja a 9. versben, ne félj.
3: Do not be afraid.
4: Ne félj.
3: Speak.
4: Hanem szólj.
3: And do not keep silent.
4: És ne hallgass.
3: For goodness sake, don't become politically correct and mealy-mouthed, whatever you do.
4: Könyörgöm, ne legyetek politikailag etikusak, és ne fogjátok be a szátokat, hanem beszéljetek.
3: And don't keep silent.
4: És ne hallgass.
3: For I am with you.
4: Mert én veled vagyok.
3: And no one will attack you to hurt you.
4: És senki nem támad rád, hogy néked ártson.
3: For I have many people in this city.
4: Mert nekem sok népem van ebben a városban.
3: And you mustn't allow yourself to be thrown out of this city before I've reaped the harvest.
4: És nem szabad engedned, hogy kidobjanak a városból, mielőtt én learatom az aratást.
3: Then you come to verse 11.
4: Aztán a 11. vers.
3: And this is another of those ghastly mistranslations of the English Bible.
4: És az angol Bibliában itt is egy szörnyű félrefordítás van.
3: Now I'm not a Greek scholar, but I'm competent in Greek.
4: Nem vagyok szakértő a görög nyelvben, de azért nem lehet eladni.
3: But I know two Greek scholars very well.
4: De nagyon jól ismerek görög tudósokat.
3: And I've gone to them and said, now look, here's my problem.
4: És elmentem hozzájuk, és megkérdeztem tőlük, hogy ami a problémám.
3: Acts 24:49.
4: Az Apcsel 24:49.
3: Why on earth do they translate the word kathizo with that stupid word tarry or wait?
4: Mi a csodáért fordítják a katizó szót azzal, hogy maradni vagy várakozni?
3: They can't explain it to me.
4: És nem tudják nekem elmagyarázni,
3: well,
4: a görög
3: here in verse 11,
4: itt a 11. versben.
3: In the English Bible the word is continue.
4: Az angol Bibliában az van, hogy ott maradt.
3: It's the same Greek word kathizo.
4: Ez ugyanez a görög szó, hogy katizó, a lakozék talán a Károliban.
3: So we should translate it.
4: Tehát úgy kéne fordítani.
3: And Paul sat on his throne. That's what it literally is saying in the Greek.
4: És Pál ott ült a trónján. Eredetileg a görögben szó szerint ez van.
3: But he's got the message.
4: Mert megértette az üzenetet.
3: Paul, don't let these guys throw you out of the city. You get on your throne.
4: Pál, ne engedd, hogy ezek a fickók kidobjanak a városból. Ülj le a trónodra.
3: And rule.
4: És uralkodj.
3: And control the political and judicial situation so you do not leave this town until I tell you it's time to leave.
4: és urald a politikai és jogvégrehajtói szervezeteket és hatalmakat, azért, hogy ne dobhassanak ki a városból, amíg én azt nem mondom neked, hogy menj el onnan.
3: So Paul said, yes, Lord.
4: Azt mondta Pál, igen, Uram.
3: Sat on his throne.
4: Leült a trónjára.
3: And preached without any fear whatsoever, without any political compromise, correctness.
4: És úgy prédikált, hogy egyáltalán semmitől nem félt, és nem próbált politikailag megalkudni, vagy udvarias lenni.
3: And there was a great number saved.
4: És nagyon sokan megtértek.
3: Sure enough, the usual political riot came.
4: Aztán jött a szokásos politikai zendülés.
3: The mob came against Paul.
4: Újra jött Pál ellen a csőcselék.
3: And tried to throw him out.
4: És megpróbálták kidobni a városból.
3: And there's a race, they came with one accord, with heated passion. We're going to get this guy out of our city.
4: Teljesen egységben voltak, és teljesen égtek a dűtől, és ki akarták dobni a tanítványokat a városból.
3: And they brought him to the judgment seat. They brought him to the Bema. Remember how we said you got to rule over the judgment seat?
4: És elvitték őt a Bémához, tehát az ítélő székhez. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről a jogvégrehajtói székről.
3: And the Roman official was a guy called Gallio.
4: És egy Gallio nevű ember volt a római helytartó.
3: He was sitting on the judgment seat, but Paul was sitting in a much higher position.
4: És ő ott ült az ítélőszékben a Bémán, de Pál egy sokkal magasabb pozícióban trónolt.
3: And from the throne of Jesus Christ, he made Gallio do the will of God.
4: És Jézus trónján ülve arra kényszerítette Galliót, hogy Isten akaratát tegye.
3: And for the first time, Paul got a just decision from that judgment seat, because he'd taken control of it, because he'd learned to sit on his throne. Can you hear what I'm saying?
4: És Pál először kapott ilyen ítélőszékről igazságos ítéletet azért, mert megtanult a trónján ülni, és az igazságot ki tudta harcolni magának.
3: Stop grumbling about the government and change it, for goodness sake. Hello, can you hear me?
4: Könyörgöm, ne panaszkodjatok a kormányon, nem
3: wrong people are
4: in power. Hibátok, hogyha nem a megfelelő emberek vannak hatalmon.
3: Because you've not used your authority to get the right people in place.
4: Mert nem használtátok a hatalmatokat arra, hogy a megfelelő embereket jutassátok hatalomra.
3: Now, at last, in the fifth city, Paul's learned his lesson. He gets on the throne and says, I'm not leaving this city. Lord, make Gallo do your will.
4: Az utolsó, az ötödik városban Jézus végre addigra megtanulta a leckét, leült a trónjára, és uralta a helyzetet, és azt mondta, hogy Uram, add, hogy Galileó te akaratodat cselekedje, parancsold meg neki.
3: So Gallo, empowered by the Spirit of God through Paul's prayers,
4: tehát Pál imái miatt Gallio engedelmeskedett Isten akaratára.
3: Dismisses the mob.
4: És elküldi a szétszúrja.
3: Leave this man alone, he's not doing anything wrong.
4: Csőcseléket, mert azt mondja, hogy hagyjátok békén ezt az embert, mert semmi jogtalan dolgot nem cselekedett.
3: And so Paul now remains in the city.
4: Tehát Pál ott marad a városban.
3: Sitting on his throne.
4: És ül a trónján.
3: He stays there a great many days.
4: És sok napig ott marad.
3: And it says in verse 18,
4: az van a 18. versben,
3: he still remained a great many days.
4: Miután pedig még több napig ott maradt, tehát nagyon sok napig ott maradt.
3: Altogether it was about 2.5 years, almost 3 years.
4: Összességében 2.5, majdnem 3 év volt ez.
3: Thessalonica, 3 weeks.
4: Thessalonikában 3 hetet volt.
3: Corinth, almost 3 years.
4: Korintusban majdnem 3 évet.
3: And then we go to Ephesus, it's 3 years there.
4: Aztán amikor Efézusba megy, ott is 3 évet tölt el.
3: Again, there's a riot.
4: Látjátok, ott is van az zendülés.
3: And again, Paul gets on his throne and says, make those Roman officials do your will.
4: De Pál megint leül a trónjára, és azt mondja az úrnak, hogy Uram, kényszerítsd a római hatalmakat arra, hogy a te akaratodat tegyék.
3: And again, they bring a judgment in favor of Paul and say, leave him alone, he's not doing anything wrong.
4: És akkor ők is Pálnak kedvező ítéletet hoznak, azt mondják, hagyjátok őt békén, mert nem tett semmi
3: rosszat. Now Paul's learned to sit on his throne, he's never driven out of a city by a mob ever again. Listen to me.
4: Miután Pál megtanult a trónján ülni, soha egyetlen városból sem dobták ki többé. Halljátok meg azt, amit mondok.
3: Now you've got to learn the same thing.
4: Nektek is ugyanezt meg kell tanulnotok.
3: We've got authority to rule over political appointments.
4: Tehát hatalmunk van arra, hogy politikai helyzetek fölött uralkodjunk.
3: From the president down, we decree who God is permitting to have that authority.
4: Nekünk kell a magunk trónjáról kijelenteni, hogy kinek engedi meg Isten a politikai hatalom gyakorlását.
3: My Bible says, Romans 13, that all authority, political authority comes from God.
4: Az én Bibliám a Róma 13-ban azt mondja, hogy minden politikai hatalom Istentől van.
3: Amen? If we start using that authority, we're going to change the political map of the cities and of the nations that we represent.
4: És hogyha használjuk ezt a politikai hatalmat, akkor megváltoztathatjuk a politikai térképét azoknak az országoknak és városoknak, amelyekből jöttünk.
3: And we can do it for other nations too.
4: És külföldnek is megtehetjük ugyanezt a szívességet.
3: And from that throne we control the political situation.
4: Tehát a trónon ülve irányíthatjuk a politikai helyzetet.
3: We get just judges appointed who are going to bring judgments according to the will of God.
4: Elérhetjük, hogy igazságos bírók kerüljenek hatalomra, akik Isten akarata szerint fognak ítélni.
3: We get the right religious leaders appointed so they will fear God and do his will.
4: Elérhetjük, hogy a megfelelő vallási vezetőket jelöljék ki, akik félni fogják Istent és az ő akaratát fogják tenni.
3: And I could tell you stories about that too, but I haven't got time.
4: És erről is sok történetet mondhatnék, de most nincs erre idő.
3: If you got the picture here.
4: De látjátok a képet, ugye?
3: So Paul was there.
4: Tehát ott volt Pál.
3: He had all the time in the world to thoroughly and gloriously teach them the whole counsel of God.
4: Rengeteg ideje volt arra, hogy dicsőséges és alapos módon tanítsa az ottaniaknak Isten teljes tanácsvégzését.
3: But the trouble with Corinth was that though Corinthians, they would not get rid of their intellectual reservations.
4: Az volt a baj a korintusiakkal viszont, hogy ők nem voltak hajlandóak megszabadulni az értelmiségi fenntartásaiktól.
3: And if you go through the Corinthian letters,
4: és hogyha végigolvassátok a Korintusba írt leveleket,
3: you'll find Paul rebuking them again and again, particularly in the first chapters.
4: Azt találjátok, hogy különösen az első fejezetekben Pál újra és újra megdorgálja a korintusiakat.
3: For what he calls arrogance of mind.
4: Az elme gőgje miatt, amit ő így nevez.
3: Because see, they've been trained in, if you like, secular intellectual thinking to such a degree they won't become childlike enough for the power of God's word to really do its work in them.
4: A korintusiak olyan magas szintű értelmiségi képzést kaptak a világi tudományokban, hogy nem voltak hajlandók elég gyermekévé válni ahhoz, hogy Istennek a beszéde erővel megnyilvánulhasson az életükben.
3: You see, sometimes it's not an individual, the whole church was infected with this spirit.
4: És nem csak egy emberre hatott ez a szellem, hanem az egész gyülekezetre.
3: And the Corinthian church was large in number.
4: Nagy volt a gyülekezet Korintusban.
3: It was strategically placed at one of the most important cities in the region.
4: Stratégiai helyen volt, hiszen a térség egyik legfontosabb városában volt.
3: But the church never rose to the occasion and never became the kingdom instrument that God was looking for.
4: De az gyülekezet soha nem ragadta meg az alkalmat, és nem vált a királyságnak azzal a csatornájává, amivé Isten akarta tenni.
3: It remained weak.
4: Gyenge maradt.
3: As a church, they remained spiritual babes.
4: Szellemi csecsemő maradt az egész gyülekezet.
3: Paul said, I can only feed you on milk. I can't give you meat because you'd spit it out.
4: Pál azt mondta, csak tejet adhatok nektek, nem etethetlek titeket hússal, mert azt kiköpnétek.
3: And he said, there's divisions amongst you.
4: Azt mondja, megosztások vannak köztetek.
3: You're fighting and arguing, which of us is great? Is it Apollos? Is it Paul? Is it Peter? He said, we're all nobodies. He said, for goodness sake, stop fighting and arguing about who's the greatest.
4: Azt mondja, hogy mindegyiktek azon vitatkozik, hogy melyik tanító a nagyobb, az Apollos, vagy a Pál, vagy a Péter, de hát könyörgöm az Isten szerelmére, hát ne mondjatok ilyeneket, mi csak senkik vagyunk, Isten a lényeg.
3: There was sexual immorality in the church.
4: Volt szexuális erkölcstelenség a gyülekezetben.
3: Various heresies began to affect the church, Gnosticism in particular.
4: Különböző eretnekségek kezdtek hatni a gyülekezetre, különösen a gnoszticizmus.
3: And Paul wrote two letters correcting and rebuking them because they weren't fulfilling God's purpose.
4: Pál két levelet írt nekik, amiben helyreigazította és megfette őket, mert nem valósították meg Isten céljait.
3: But what Paul learned in Corinth were two very important things which were going to equip him for when he moved on to Ephesus.
4: De két fontos dolgot tanult meg Pál Korintusban, ami majd segít neki akkor, amikor tovább lép Efézusba.
3: He learned to preach only in the power of Jesus Christ and him crucified.
4: Megtanult prédikálni kizárólag Jézus, annak az üzenetnek az erejében, ami Jézusról, még pedig a megfeszítésről szól.
3: He learned to move in the power of signs and wonders and miracles as the confirming evidence of the word.
4: És megtanulta az jelek és csodák erejében mozogni, amik a bizonyítékot szolgáltatták az üzenet igazságához.
3: He learned to sit on his throne.
4: Megtanult a trónon ülni.
3: And rule there.
4: És ott uralkodni.
3: With all power, with all authority.
4: Minden hatalommal és minden erővel.
3: Amen.
4: Amen.
3: So after almost 3 years.
4: Tehát majdnem 3 év elmúltával.
3: In God's timing.
4: Isten időzítése szerint.
3: He picks up his throne.
4: Fogja a trónját.
3: And he moves on.
4: És tovább lép.
3: To Ephesus.
4: Efézusba.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: He came to Ephesus.
4: Efézusba jutott.
3: He left Priscilla and Aquila there because he had to run off and come back again.
4: Priscillát és Aquilát ott hagyta a Korintusba, mert azok elmentek onnan, de visszajöttek.
3: And they did the preparatory work while he was away.
4: És meg elvégezték az előkészítő munkát, amíg nem távol volt.
3: I'm gonna leave that because I think to talk about Ephesus will take another whole two sessions, and I'm not going to get round to it at all. So I want to come back now.
4: Tehát nem fogok ebbe a témába most belemenni, mert két további tanításba telne, hogy ezt is kifejtsem, most visszatérek inkább.
3: To the region of Macedonia and Achaia.
4: Macedónia és Akája tartományára.
3: Of those five cities which Paul visited,
4: ebből az öt városból, amit Pál meglátogatott,
3: by far the strongest church,
4: messze a legerősebb gyülekezet,
3: turned out to be the church at Thessalonica.
4: Kiderült, hogy a Thessalonica beli gyülekezet lett a legerősebb.
3: Now they had the least of Paul's time.
4: Ők a legkevesebbet kapták Pál idejéből.
3: They had less of his word than any of the other cities had.
4: Kevesebb tanítást hallottak tőle, mint bármelyik másik város.
3: But they did much more with it.
4: De sokkal többet kezdtek vele.
3: Now I'd like to turn to his first letter to the Thessalonians.
4: Most menjünk az első tesszalonikai levélhez.
3: It's written to them.
4: A tesszalonikaiaknak írta Pál.
3: 2 years after he left them.
4: Két évvel azután, hogy elment tőlük.
3: While he's in Corinth.
4: Miközben Korintusban volt.
3: So come to Paul's first letter to the Thessalonians.
4: Tehát akkor lapozzatok az első tesszalonikai levélhez.
3: Can you hear? It sounds as if the volume's gone down. Can you hear?
4: Halkul a hang, vagy hallotok-e?
3: Come to first Thessalonians.
4: Tehát akkor az első tesszalonikai levél.
3: And this was written 2 years after he had visited them in AD 54.
4: Ezt Krisztus után 54-ben írta Pál, két évvel azután, hogy elhagyta Thessalonikát.
3: I want to just pick on two things, and that's about all we're going to be able to cover in the time.
4: Szeretném, hogy a két dologra figyeljétek, itt fel körülbelül ennyire van időnk.
3: Come to chapter 1.
4: Első rész.
3: Verse 2.
4: Második vers.
3: We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers.
4: Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezve rólatok a mi imádságainkban.
3: Remembering without ceasing.
4: Szüntelenül emlegetve.
3: Now there are three things he lists in verse 3.
4: A harmadik versben három dolgot sorol fel Pál.
3: Your work of faith.
4: A ti hitetek munkáját.
3: See, notice that.
4: Figyeljétek ezt meg.
3: It wasn't just faith, it was a work of faith.
4: Ez nem csak hit volt, hanem a hit munkája.
3: They put their faith to work, and as a result they got a harvest from it.
4: Munkába állították a hitüket, és ezért látták az aratást.
3: See, you can have faith and not use it, and then you'll lose it.
4: Lehet, hogy van hited, de nem használod, és akkor el fogod veszteni.
3: Oh Lord, give me faith.
4: Ó, Uram, adj nekem hitet.
3: Well, I'll give it to you, provided you'll do something with it.
4: Hát adok majd, hogyha teszel vele valamit.
3: Otherwise, what's the point of giving it to you?
4: Különben miért adnám?
3: Romans chapter 12.
4: Róma 12.
3: When Paul's finished teaching the greatest exposition of God's kingdom purpose, he comes to the end of chapter 11.
4: Amikor Pál 11 fejezeten keresztül tanította a legrészletesebben Isten királyságának a lényegét, eljut a 11. rész végére.
3: Having finished the teaching,
4: és miután befejezte a tanítást,
3: he always gets down to the practicality.
4: Mindig rátér a gyakorlati részletekre.
3: Because of what you heard, you better start doing these things.
4: Jobban teszitek, ha elkezditek cselekedni ezeket a dolgokat, miután már hallottátok.
3: And Romans 12 begins the practicality.
4: És a Róma 12-ben kezdődnek el a gyakorlati részletek.
3: And the first three verses are very important.
4: Az első három vers nagyon fontos.
3: In verse 1,
4: az első versben,
3: he says to them, give God your body, give Jesus your body as a reasonable sacrifice.
4: Azt mondja Pál nekik, hogy adjátok át Jézusnak a ti testeteket, mint a ti okos tiszteleteteket.
3: And it's got to be a holy body that he likes living in.
4: Egy szent test kell, hogy legyen a testetek, amiben szívesen él.
3: That's number one.
4: Ez az első dolog.
3: You've got to surrender your humanity to the total control and use of the living God.
4: Át kell adnotok az emberi lényeteket Isten teljes használatára, és hogy ő irányíthassa azt.
3: Have you done that?
4: Megtettétek ezt?
3: Because if not, you need to do it.
4: Mert ha még nem, akkor meg kell, hogy tegyétek.
3: Verse 2.
4: Második vers.
3: Be transformed. The word is metamorpho. We get our English word metamorphosis comes from it.
4: Hanem itt változatok el. Az a görögben, az a metamorfószó, a metamorfózis ebből való.
3: Be transformed. Be metamorphosized by the renewing of your mind.
4: Menjetek át metamorfózison az elmétek megújulása által.
3: And don't be conformed to this world.
4: És ne igazodjatok ehhez a világhoz.
3: Stop thinking worldly.
4: Hagyjátok abba a világi és gondolkodást.
3: And he doesn't mean sinful worldly. He says stop using your minds in a kind of natural way. You've got to start thinking like God.
4: És itt nem feltétlenül feltétlenül bűnös világi gondolkodásról van szó, hanem azt mondja, hogy hagyjátok abba az elemző elmétek használatát úgy, ahogy a világban szoktátok a dolgok megértésére. Mert a világi gondolkodás azt mondja,
3: what's in it for me?
4: Mi van ebben az én számomra jó? Mit kapok én ebből?
3: And much of Christian activity is still self-centered. Hello.
4: És a keresztények tevékenységében is még nagyon sok dolog önközpontú.
3: He says, no, be transformed.
4: Azt mondja Pál, ne, alakuljatok át.
3: Be metamorphosized.
4: Legyen metamorfózis az életetekben.
3: Stop thinking in a natural way and start thinking the way God thinks.
4: Ne gondolkodjatok többé természetes módon, hanem kezdjetek el Isten módján gondolkodni.
3: Get God's priorities, not your natural human priorities.
4: Isten dolga legyen a legfőbb a számotokra, nem az emberi fontossági sorrend az, ami fontos.
3: I often say this.
4: Én gyakran elmondom ezt.
3: Many Christians live what I call caterpillar Christianity.
4: Nagyon sok olyan keresztény van, akit én hernyó kereszténynek hívok.
3: A caterpillar has a very, very limited world.
4: A hernyónak nagyon korlátozott a világa.
3: I've watched caterpillars at work on some of the bushes in my home, and most of them live on three leaves.
4: Én otthon figyeltem a bokrokon otthonomban a hernyók életét, és a legtöbben három levélen élik le az életüket.
3: It's the whole garden, but they never move off these three leaves.
4: Ott egy egész nagy kert a számukra, de soha nem mozdulnak el a három levélről.
3: And most Christians live on three leaves.
4: És a legtöbb keresztény is három levélen él.
3: My home.
4: Az otthonom.
3: My job,
4: a munkahelyem,
3: and my church,
4: és az én gyülekezetem.
3: And everything's focused on eating and enjoying those three leaves.
4: És minden arra összpontosul, hogy ennek a három levélnek az életét élvezzük.
3: And their prayers are limited to these three leaves. God bless my home, bless my job, bless my church. And if all three are happy, I'm happy.
4: És az imáik is erre a három levélre korlátozódnak. Uram, áld meg az otthonomat, áld meg a munkahelyemet, meg a gyülekezetemet, és ha ott mindenki jól van, akkor én is jól vagyok. Köszönöm.
3: But then suddenly something strange happens to a caterpillar.
4: De aztán hirtelen történik valami a hernyóval.
3: It suddenly goes through a death and resurrection experience.
4: Átéri a halált és a feltámadást.
3: It's a metamorphosis.
4: Ez egy metamorfózis.
3: And metamorphosis means you die to a lower form of life to be reborn to a higher form of life.
4: A metamorfózis azt jelenti, hogy meghalsz egy alacsonyabb rendű élet számára, hogy feltámadj egy magasabb rendű élet számára.
3: And it winds a cocoon round itself, which is just like getting into a coffin.
4: Tehát a hernyó bebábozódik olyan, mint hogyha egy koporsót építene maga köré.
3: And it dies.
4: És meghal.
3: Its body disappears.
4: Eltűnik a teste.
3: Then after a week, I forget how long, a week or so, then suddenly this cocoon breaks open and this fantastic butterfly comes out.
4: És nem is tudom már mennyi idő múlva, körülbelül egy hét múlva megreped ez a gubó, és ki jön belőle a csodálatos pillangó.
3: Now it's flying from tree to tree, and its world has suddenly multiplied thousands of times.
4: És hirtelen már egyik fáról a másikra repül, és az élettere a világa több ezerszeresére nőtt.
3: Now God wants to deliver us from caterpillar Christianity.
4: Isten meg akar minket szabadítani a hernyó kereszténységtől.
3: He wants us to go through metamorphosis.
4: Azt akarja, hogy egy metamorfózison menjünk át.
3: That we die to ourselves.
4: Hogy meghaljunk önmagunknak.
3: To my home, my church, and my job, and everything to do with me or my world.
4: A magam otthonának, a magam munkájának, meg a magam gyülekezetének, meg mindennek, ami velem kapcsolatos.
3: And I start to see the world as he sees it.
4: És elkezdjem úgy látni a világot, ahogy Jézus látja.
3: And I want to participate with God in bringing the whole world to the feet of Jesus Christ.
4: És részt akarok venni Istennel együtt abban a munkában, hogy az egész világot Jézus lábaihoz térdeltessük.
3: Has your mind been metamorphosized?
4: Átment már az elmétek a metamorfózison?
3: Do you think like God?
4: Úgy gondolkodtok, ahogy Isten?
3: And see things God's way.
4: És Isten módján látjátok a dolgokat?
3: And are you passionately connected with him in his glorious purpose?
4: És szenvedélyesen összekapcsolódtatok vele az ő dicsőséges céljában?
3: Then verse 3 says this in Romans chapter 12.
4: Aztán a Róma 12:3 azt mondja.
3: He says this, I urge every one of you.
4: Mindegyikteket sürgetlek arra.
3: And that's got to be everybody in this room.
4: És ez mindenkire vonatkozik ebben a teremben.
3: Not to think of yourself more highly.
4: Hogy ne gondolkodjatok magatokról nagyobbat.
3: Than you ought to think.
4: Mint amekkorát kell.
3: But to think soberly.
4: Hanem józanon gondolkodjatok.
3: As God has dealt to each one a measure of faith.
4: Amint az Isten adta kinek a hit mértékét.
3: Now you've got to be honest. I've been asked to speak at quite a few graduations of Bible colleges and theological seminaries in my lifetime.
4: az életemben nagyon sokszor kértek meg arra, hogy ilyen diploma kiosztó ünnepségeken prédikáljak bibliai iskolákban.
3: And I always ask this question.
4: És mindig megkérdeztem azt.
3: I said, have the students been taken through a course of faith and have they passed the test?
4: Megkérdezem azt, hogy végigvittétek-e a tanulókat a hitnek a tanfolyamán, és átmentek-e a vizsgán ennek a végén?
3: And they say, oh yeah, we've taught on faith.
4: Azt mondtuk, persze, azt mondják, persze, hát tanítottunk a hitről.
3: I said, but have you put them to the test?
4: De kipróbáltátok, hogy milyen a hit a tanítványoknak, kérdezem én?
3: I've never found a place except one little Bible college in Wales.
4: És egyetlen bibliai iskolát találtam, egy kis bibliai iskolát Walesben összesen.
3: What's his name?
4: Amit kialapított.
3: Oh man. Just going to my mind for the moment. You know who I mean?
4: Elfelejtettem, hogy ki alapította?
3: Rhys Howes. Rhys Howes, he started a Bible college where one of the primary subjects was faith. You had to go out and practice your faith, and you went on these most crazy adventures, and if God wasn't there, you starved. It was very simple.
4: Rhys Howes volt az, aki alapította ezt a bibliai iskolát, és itt volt egy olyan feladat, hogy tanították az embereket a hitre, és ki is küldték őket, hogy gyakorolják a hitüket, és ugye valamiben egyszerűen Isten nem volt ott, akkor ezt abba hagyták, ennyire egyszerű volt.
3: And you couldn't pass out the college until you had the evidence of real works of faith that you yourself had accomplished in Jesus' name.
4: Egészen kalandos dolgokba mentek bele ezek a diákok, és addig nem kaptak diplomát a bibliai iskolából, amíg nem tudták bizonyítani, hogy a hitüknek a munkája megbizonyosodott Jézus követésében.
3: One of the many students that graduated from that college was Reinhard Bonnke. That's where he went to Bible school.
4: Reinhard Bonnke például abban a bibliai iskolában járt, tehát ő az egyik végzőse annak a bibliai iskolának.
3: So did Brother Andrew. You heard of Brother Andrew? He went to that Bible college.
4: És Andrew testvér is, akit az előbb hallottatok, ő is oda járt bibliai iskolába.
3: They learned the ways of faith.
4: És megtanulták a hit útjait.
3: Now Paul says, listen, I want you to be honest, and I want you to soberly assess the measure of faith that Christ has dealt with you with.
4: Azt mondja Pál, hogy én azt akarom, hogy józanok legyetek, és őszintén valljátok be, hogy Krisztus nektek mennyi hitet adott.
3: How much faith have you really got?
4: Mennyi hitet van igazából?
3: And have you ever put it to work and proved that you have that faith?
4: És megdolgoztattad-e már a hitedet, és bebizonyítottad-e már valahol, hogy van neked ez?
3: Because, I mean, I often demonstrate this. Where's my Bible case?
4: Én gyakran bemutatom ezt, így demonstrálom, hol a Biblia, taktokom a Bibliám.
3: Just give it to me, just quickly.
4: Add ide nekem, gyorsan.
3: Thank you, okay.
4: Köszönöm.
3: Who's going to stand up the other end for me?
4: Ki áll ide nekem?
3: You come up on the stage, you've got to get on the stage.
4: Gyere föl, légy szíves oda a másik oldalra, a színpadra.
3: See, I want to give you an example from American football.
4: Tehát most az amerikai futballból mondok egy példát nektek.
3: See, in American football,
4: az amerikai futballban,
3: stay well away from me.
4: Maradj ott, ne gyere közelebb.
3: In American football, the quarterback is the key player in the game.
4: Van a negyedpályás az amerikai futballban,
3: and he's all the time looking for people who are open that he can give the ball to.
4: És van mindig olyan játékosokat keres, akik nyitottak, szabadok arra, hogy elkapják a labdát tőle.
3: They're called a wide receiver.
4: Őt ilyen szabad elkapónak, vagy széles elkapónak hívják.
3: A wide receiver has to be able to cleanly catch the ball.
4: Egy szabad elkapó az, akinek semmi akadályoztatása nincs abban, hogy elkapja a labdát.
3: Self-free from the other guys who are trying to hamper him.
4: És szabadon tudja tartani magát az ellenfél játékosaitól, akik akadályozni
3: akarják. When he gets the ball,
4: és amikor megkapja a labdát,
3: he's got to go straight to the end zone to make a touchdown.
4: Akkor elviszi egészen a pálya végéig a kapunak a területére, hogy ott letegye.
3: The quarterback's looking now, who's free, who's free, who's kept himself disentangled from.
4: Tehát a negyed pályás azt nézi, hogy hol van egy szabad ember, aki szabadon tartotta magát ellenfél játékosaitól, és oda dobja neki a labdát.
3: Sorry, let me put the Bible inside. Just
4: bele kéne tenni a Bibliát, mert így elég rosszul repül.
3: It's got a bit of body. Okay, you watch this.
4: Rendben, ezt nézzétek.
3: Who's free? He is.
4: Hát
3: here.
4: Szabad.
3: Here's the ball.
4: Itt a labda.
3: He catches it. Now stay
4: with me. És akkor vidd be a gólt.
3: Now, just stay, now keep it, just don't knock everything around.
4: Ne dönts azért föl minden.
3: Now, that's only stage one.
4: Tehát ez csak az első lépés.
3: To cleanly catch the ball. Come over here.
4: Hogy tisztán el kell kapni a labdát, és gyere ide, hogy jól lássalak téged.
3: Now, if he stands there saying, I've caught the ball.
4: De hogyha ott áll a boldogan és mondogatja, hogy elkaptam a labdát.
3: And doesn't do anything with it.
4: És nem csinál vele semmit.
3: You know what's going to happen?
4: Tudjátok, mi fog történni?
3: Some mean guys from the other side.
4: Az ellenféltől egy alattomos játékos oda fog jönni, és megpróbálja elszedni tőle valahogy.
3: So the goal is this.
4: Tehát ez a cél.
3: Once you've got the ball,
4: az a cél, hogyha elkaptad a labdát,
3: immediately do something with it.
4: Azonnal csinálj vele valamit.
3: Before those mean guys on the other side,
4: mielőtt az ellenfél alattomos játékosai
3: can attack you,
4: megtámadhatnak,
3: go to the end zone,
4: menj oda a végére
3: a pályának,
4: és vidd be a gól.
3: You can't do it easy. There's too much stuff.
4: Itt nem lehet megtenni, mert túl sok dolog van itt a színpadon.
3: Thank you.
4: Nagyon köszönöm.
3: Now, Jesus is like that.
4: Jézus is ilyen.
3: Where is there someone?
4: Hol van valaki?
3: Who's keeping themselves disentangled from the devil?
4: Aki szabadon tudja magát tartani az ördögtől?
3: Are wide open to receive the faith that I will give them.
4: És teljesen szabad arra, hogy megkapja azt a hitet, amit adni akarok neki.
3: To go and do something with that faith, which is a work of faith, which glorifies God.
4: Hogy elmenjen és a hit cselekedetét végezze ezzel a hittel, mert ez dicsőíti Istent.
3: And those who always receive, just in a football game.
4: És azok, akik mindig kapnak labdát, ahogy a futballban is.
3: A guy that knows how to receive the ball cleanly every time.
4: Az a fickó, aki minden esetben tudja, hogy hogyan kell szabadon elkapni a labdát.
3: Makes it to the end zone to complete the play.
4: És el tudja vinni a pálya végére, hogy befejezze azt a támadást.
3: Who is the quarterback going to throw the ball to?
4: Mit gondoltok, kinek fogják dobni a labdát legközelebb?
3: So it's going to be the same guys.
4: Ugyanazoknak a fickóknak.
3: So you yourself determine the measure of faith that Christ is going to give to you.
4: Tehát ti magatok döntitek el, hogy Krisztus mennyi hitet adhat nektek.
3: He's not. If you will always receive that faith.
4: Ha mindig meg elfogadjátok azt a hitet, amit ad.
3: And immediately go and do something with it.
4: És azonnal mentek és csináltok vele valamit.
3: Then he's going to give you faith every time to do his works.
4: Akkor mindig ad nektek majd hitet arra, hogy az ő cselekedeteit végezzétek.
3: Well, there's Alan.
4: Itt van Alan.
3: There's my son Alan. This is Jesus talking.
4: Jézus azt mondja, itt van az én fiam Alan.
3: And he's on that plane going to so and so.
4: Éppen benne van a játékban, elmegy ide.
3: I know he will talk to the person next to him.
4: Tudom, hogy beszélni fog a repülőn a mellette ülőhöz.
3: And he's got the faith to pray for them to be healed.
4: És hite van arra, hogy imádkozzon azért az emberért, hogy meggyógyuljon.
3: Or he's got the faith to lead him to salvation in Jesus.
4: És hite van arra, hogy üdvösségre vezesse Jézusban.
3: So I'll put this guy on the plane next to him.
4: Tehát oda ültetem X-et melléje a repülőn.
3: I'll throw him the gift of faith.
4: És oda dobom neki a hit ajándékát.
3: He receives it.
4: Elfogadja.
3: He completes the play.
4: Befejezi a játékot.
3: The guy gets healed and gets saved.
4: És az illető üdvösséget nyer és meggyógyul.
3: So I'll keep giving him the ball.
4: Úgyhogy mindig dobok neki labdát.
3: Because he always does something with it.
4: Mert mindig csinál vele valamit.
3: And I get results.
4: És eredményeket látok.
3: So the third thing is, you've got to be honest and have sober assessment about the measure of faith that Christ has given you.
4: Tehát a harmadik dolog az, hogy józanul kell gondolkodnod, és fel kell becsülned, hogy Krisztus mennyi hitet adott neked.
3: And as we close this conference, you can decide, today I'm going to change.
4: Ahogy befejezzük ezt a konferenciát, eldönthetitek, hogy meg fogtok halni, és meg fogtok változni.
3: If you give me the opportunities, Lord, I'm going to fully use them.
4: Hogyha adtok Istennek lehetőséget, és azt mondjátok, hogy én maradéktalanul ki fogom használni, amit azt nekem.
3: Give me the faith.
4: Adj nekem hitet.
3: To work miracles.
4: Hogy csodákat tegyek.
3: To cast out devils.
4: Hogy démonokat üzzek.
3: And bring people to salvation.
4: És embereket üdvösségre juttassak.
3: If you give me the faith.
4: Ha azt nekem hitet erre.
3: I'll receive it.
4: Elfogadom.
3: And I'll immediately put it to work.
4: És azonnal dolgoztatni kezdem.
3: And as a result,
4: ennek eredmények,
3: be healed.
4: És hite van arra, hogy imádkozzon azért az emberért, hogy meggyógyuljon.
3: He's got the faith to lead him to salvation in Jesus.
4: És hite van arra, hogy üdvösségre vezesse Jézusban.
3: So I'll put this guy on the plane next to him.
4: Tehát oda ültetem X-et melléje a repülőn.
3: I'll throw him the gift of faith.
4: És oda dobom neki a hit ajándékát.
3: He receives it.
4: Elfogadja.
3: He completes the play.
4: Befejezi a játékot.
3: The guy gets healed and gets saved.
4: És az illető üdvösséget nyer és meggyógyul.
3: So I'll keep giving him the ball.
4: Úgyhogy mindig dobok neki labdát.
3: He always does something with it.
4: Mindig csinál vele valamit.
3: And I get results.
4: És eredményeket látok.
3: So the third thing is, you've got to be honest and have sober assessment about the measure of faith that Christ has given you.
4: Tehát a harmadik dolog az, hogy józanul kell gondolkodnod, és fel kell becsülned, hogy Krisztus mennyi hitet adott neked.
3: And as we close this conference, you can decide, today I'm going to change.
4: ahogy befejezzük ezt a konferenciát, eldönthetitek, hogy meg fogtok halni és meg fogtok változni.
3: If you give me the opportunities, Lord, I'm going to fully use them.
4: Hogyha adtok Istennek lehetőséget, és azt mondjátok, hogy én maradéktalanul ki fogom használni, amit azt nekem.
3: Now, give me the faith.
4: Hagyd nekem hitet.
3: To work miracles.
4: Hogy csodákat tegyek.
3: To cast out devils.
4: Hogy démonokat üzzek.
3: And bring people to salvation.
4: És embereket üdvösségre juttassak.
3: If you give me the faith.
4: Ha azt nekem hitet erre.
3: I'll receive it.
4: Elfogadom.
3: And I'll immediately put it to work.
4: És azonnal dolgoztatni kezdem.

0: out the measure of faith that Christ has given you.
1: Tehát a harmadik dolog az, hogy józanul kell gondolkodnod, és fel kell becsülned, hogy Krisztus mennyi hitet adott neked.
0: And as we close this conference, you can decide today I'm going to change.
1: Ahogy befejezzük ezt a konferenciát, eldönthetitek, hogy meg fogtok halni és meg fogtok változni.
0: If you give me the opportunities, Lord, I'm going to fully use them.
1: Hogyha adtok Istennek lehetőséget, és azt mondjátok, hogy én maradéktalanul ki fogom használni, amit azt nekem.
0: Now, give me the faith.
1: Hagy nekem hitet.
0: To work miracles.
1: Hogy csodákat tegyek.
0: To cast out devils.
1: Hogy démonokat üzzek.
0: And bring people to salvation.
1: És embereket üdvösségre juttassak.
0: If you give me the faith.
1: Ha azt nekem hitet erre.
0: I'll receive it.
1: Elfogadom.
0: And I'll immediately put it to work.
1: És azonnal dolgoztatni kezdem.
0: And as a result,
1: ennek eredményeként,
0: Jesus is going to trust me as a reliable wide receiver that he can always use for any situation.
1: Jézus bízni fog bennem, mint egy megbízható szabad fogadóban, akit mindig használhat és mindig adhat neki hitet.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's all in this phrase.
1: Ez mind benne van ebben a félmondatban.
0: In verse 3 of Thessalonians chapter 1.
1: Az 1 Tesszalonika 1:3-ban.
0: Let's just go back there.
1: Térjünk oda vissza.
0: 1 Thessalonians.
1: 1 Tesszalonika.
0: Chapter 1.
1: Első rész.
0: Remember, I remember without ceasing.
1: Szüntelenül emlegetve.
0: Number 1, your work of faith.
1: Először is a ti hitetek munkáját.
0: You make the faith I give you work, and there's a good return. So I'm going to keep giving you more faith.
1: Ti megdolgoztatjátok azt a hitet, amit adok nektek, és az gyümölcsöt terem, úgyhogy mindig több hitet adok nektek.
0: Now, if you go to the Ephesian letter,
1: hogyha az efézusi levélhez lapoztok,
0: you have identical wording, but three adjectives are missing.
1: Ott ugyanezek a szavak vannak, csak három melléknév hiányzik.
0: I'm sorry, when Jesus is speaking to the Ephesians, what I meant to say, I beg your pardon.
1: Illetve azt akartam mondani, hogy amikor Jézus beszél az efézusi gyülekezethez.
0: He says, I know your work.
1: Azt mondja, ismerem a te munkádat.
0: But it was a work of activity, of organization, of programs, but it was not a work of faith.
1: De ez a nyüzsgés és a programok és a szervezés munkája volt, nem a hit munkája.
0: Secondly, Paul says to the Thessalonian church.
1: Másodszor azt mondja Pál a tesszalonikabelieknek.
0: I remember your labor of love.
1: Emlékszem a ti szeretetetek fáradozására.
0: Everything you do is motivated by love.
1: Minden, amit tesztek, a szeretetből indul ki.
0: You have such a passion for me, and you have such compassion for people.
1: Annyira szerettek engem, és annyira irgalmasak vagytok az emberekhez.
0: And you're prepared to labor to give expression to that love.
1: Készek vagytok munkálkodni, hogy kifejezzétek ezt a szeretetet.
0: You love the lost.
1: Szeretitek az elveszetteket.
0: You love one another.
1: Szeretitek egymást.
0: And you love me.
1: És szerettek engem.
0: And you give your time to these three things, and I just love it. I love your labor of love.
1: És rászánjátok magatokat, hogy ezzel a három dologgal foglalkozzatok, és én nagyon szeretem a ti szeretetetek munkáját.
0: Jesus said to the Ephesian church.
1: Jézus azt mondta az efézusi gyülekezetnek.
0: I know your work.
1: Ismerem a te munkádat.
0: I know your labor.
1: És ismerem a munkálkodásodat, fáradozásodat.
0: There was no love in it. It was just become a methodology.
1: De abban nem volt szeretet, az csak egy módszer volt.
0: Then the third thing that Paul says to this Thessalonian church is this.
1: A harmadik dolog, amit Pál a tesszalonikai gyülekezetnek mond, az.
0: I know the enduring patience of your hope.
1: Ismerem a ti reménységetek álhatatosságát.
0: You don't just pray for 2 weeks and then forget it. You keep at it until there's an answer.
1: Nem csak két hétig imádkoztok valamiért, aztán abba hagyjátok, hanem addig imádkoztok, amíg meg nincs a válasz.
0: You not only do things, but you expect a result.
1: Nem csak tesztek dolgokat, hanem számítotok az eredményre.
0: And you persevere until the answer comes.
1: És addig kitartotok, amíg meg nem jön a válasz.
0: And I love that.
1: És nagyon szeretem ezt.
0: Jesus says to the Ephesian church, I know you're enduring. You just keep doing the same thing, but you don't really expect anything to happen.
1: Azt mondja Jézus efézusi gyülekezetnek, hogy ismerem a ti álhatatosságotokat, de csak kitartotok, de nem vártok semmilyen eredményt.
0: To the Ephesian church, he says, return to your first love.
1: Az efézusi gyülekezetnek azt mondja, térjetek vissza az első szeretetekhez.
0: But the Thessalonian church, he doesn't have to say such a thing.
1: De a tesszalonikai gyülekezetnek nem kell, hogy ilyet mondjon.
0: Come down to verse 5 of 1 Thessalonians.
1: Itt akkor az ötödik vers.
0: For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, and you know what kind of men we were among you for your sake.
1: hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek volt.

0: közöttetek, ti érettetek.
1: Now I won't have time to do this.
0: Most nincs időm erre.
1: But if you go to chapter 2 of 1 Thessalonians.
0: De hogyha megnézitek ugyanitt a második részt.
1: Paul lists 12 things by which he was an example to them.
0: Pál 12 dolgot sorol fel, amiben példát mutatott a Tesszalonika belieknek.
1: He lived the life before them.
0: Megélte előttük a kívánatos életet.
1: And they saw it and they touched it.
0: És az ottaniak látták ezt és meg tudták érinteni.
1: And it's here in chapter 2.
0: Ez itt van a második részben.
1: He was willing to suffer.
0: Hajlandó volt szenvedni.
1: Verse 2.
0: Második
1: chapter
0: vers.
1: 2 I'm talking about now.
0: Most a második részről beszélek már.
1: We were bold to speak the word of God. Verse 2.
0: Második versben ezt mondja, bátorságunk volt a mi Istenünkben, hogy szóljunk az ő beszédét.
1: Our exhortation didn't come with error or uncleanness, nor was it of deceit. It was absolute pure word, with no distortion.
0: Mert a mi buzdításunk nem hitetésből, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból állt, hanem a tiszta igazságból.
1: Number 4.
0: Negyedik.
1: Don't just read it all, but just quote me as quickly as you can.
0: Most nagyon gyorsan idézem
1: just
0: ezt.
1: Listen.
0: Csak figyelj ide. Ja, én.
1: We speak, end of verse 4, we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts.
0: Negyedik vers, nem úgy szólunk, hogy embereknek tessünk, mert Isten ismeri a mi szívünket.
1: Number 5, verse 5.
0: Ötödik versben.
1: We didn't use flattering words.
0: Nem használtunk hízelkedő szavakat.
1: And it wasn't a cloak for covetous. We didn't come here to try and get money out of you.
0: És ez nem a fukarságnak volt a palástja, tehát nem azért jöttünk ide, hogy pénzt szedjünk ki belőletek.
1: Number 6.
0: Hatodik.
1: We didn't seek the glory of men.
0: Nem az emberek dicséretét vártuk, és kerestük.
1: We could have demanded it as apostles. We didn't behave like that.
0: Tudjuk, hogy mi, mint apostolok, kérhettünk volna dicsőséget az emberektől magunknak, de soha nem tettük ezt.
1: Number 7, verse 7.
0: Hetedik versben.
1: We were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children.
0: Gyengédek voltunk közöttetek, ahogy egy szoptatós anya, aki dédelgeti a saját gyerekeit.
1: Verse 8.
0: Nyolcadik vers.
1: We didn't just impart a message, we imparted our whole lives to you because you came dear to us.
0: Nem csak az üzenetet adtuk át nektek, hanem az egész életünket, mert annyira kedvesekké váltatok a szemünkben.
1: Number 9, verse 9.
0: Kilencedik a kilencedik versben.
1: We worked at secular employment so as not to be a burden to you.
0: Világi állásokat vállaltunk, hogy ne legyünk terhek a számotokra.
1: Verse 10, number 10.
0: A tizedik pont a tizedik versben.
1: See how devoutly and justly and blamelessly we behaved among you.
0: Nézzétek, milyen szentül, igazán és fethetetlenül éltünk köztetek.
1: We had a personal prayer life, we spent hours with God, and you saw the way that we lived and prayed.
0: Volt személyes ima életünk, órákat töltöttünk Isten jelenlétében, és ti láttátok, hogy hogyan éltünk és hogyan imádkoztunk.
1: And we, verse 11.
0: Tizenegyedik vers.
1: We exhorted, comforted, and urged every one of you as a father does to his children.
0: Úgy intettünk, buzdítottunk és vigasztaltunk titeket, ahogy egy atya teszi a gyermekeivel.
1: That you would work worthy of God who has called you into his own kingdom and glory. Now, verse 12.
0: 12. vers, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő királyságában és dicsőségében hív titeket.
1: I could spend hours on that, isn't it fantastic?
0: Több órát tölthetnék ezzel, nem fantasztikus ez?
1: See, he taught and lived, and they had this great glorious model of this wonderful apostolic leader.
0: Tehát Pál tanított és élt, és csodálatos apostoli példa volt az emberek számára.
1: Now let's spend a few minutes on their response.
0: Töltsünk pár percet azzal, hogy hogyan reagáltak erre a Tesszalonika beliek.
1: Come back to chapter 1.
0: Térjünk vissza az első részhez.
1: Come back to verse 5.
0: Ötödik vers.
1: Our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance. And you know what kind of men we were among you for your sake.
0: Tehát a mi evangéliumunk ti nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek.
1: Now come to verse 6.
0: Hatodik verset nézzük.
1: And you became followers of us and of the Lord. The word is mimetes. You became imitators of us. You mimicked us.
0: És ti, ami követőinké lettetek az úréi, azaz utánzóinké, tehát mimitis az a görög szó, amit itt használ.
1: You mimicked us.
0: Tehát utánoztatok minket.
1: And you mimicked the Lord.
0: És utánoztátok az Urat.
1: And as a result.
0: És ennek eredményeként.
1: You experienced glorious transformation.
0: Egy dicsőséges átalakulást éltetek át.
1: You received the word in much tribulation, but it didn't stop you.
0: Isten üzenetét sok nyomorgattatás között éltétek át, de ez nem állított meg titeket.
1: Verse 7.
0: Hetedik vers.
1: You became examples to all in Macedonia and Achaia who believe.
0: példaképpé lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőnek.
1: For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and in Achaia, but also in every place.
0: Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is.
1: Your faith towards God has gone out so that we do not need to say anything.
0: Híre terjedt a ti Istenben való hiteteknek, hogy szükségtelen arról valamit nekünk szólnunk.
1: That's in 3 weeks, beloved.
0: És szeretteim, ez 3 hétnek a gyümölcse.
1: They got hold of it.
0: Az ottaniak megragadták az üzenetet.
1: Everybody in Macedonia and Achaia, which is all of present-day Greece, all the Balkan countries, and right up that whole vast area.
0: És az egész Macedónia és Akhája, ami a mai teljes Görögország és Balkán vidék.
1: A piece of land about 800 kilometers by about 500 kilometers.
0: Ez egy körülbelül 800x500 kilométeres terület.
1: 40,000 square kilometers.
0: 40,000 négyzetkilométer.
1: Athens was there.
0: Athén is ott volt.
1: Corinth was there.
0: Korintus is.
1: All these other cities, but they weren't going to those places because they weren't demonstrating the power of the kingdom.
0: És az összes többi város is ezen a területen volt, de nem oda mentek az emberek, mert ott nem mutatkozott meg Istennek az ereje.
1: If you get hold of the word the way they did, then everybody's going to be coming to you to see what you've done. What on earth has happened in this region of Hungary?
0: Hogyha ugyanúgy megragadjátok Istennek a beszédét, ahogy a tesztalonikabeliek megragadták, akkor mindenki ide fog járni, és azt fogja nézni, hogy mi történt Magyarországnak ezen a részén.
1: It's not years and years and years of study, it's becoming the word.
0: Nem több évi tanulás kell ahhoz, hanem hogy ti magatok váljatok Isten szavává.
1: And there's lots of other things which I haven't time to go into.
0: És még nagyon sok dolog van, amiben most nincsen időm belemenni.
1: I'm just going to finish with this.
0: Ezzel fejezem be.
1: You see, in the case of Corinth, they did not receive the man for who he was.
0: Korintusban nem úgy fogadták Pált, ami ő volt.
1: He's just Paul, and one of the preachers that comes through our town.
0: Csak Pál volt az egyik prédikátor, aki átutazik a városon.
1: His letters are weighty, but his speech, well, it's contemptible. He's just a little bald-headed nobody that we just. I'd rather listen to Peter any time, wouldn't you? Oh yeah, I'd rather listen to Peter.
0: Tehát a levelei ugyan nagyon erőteljesek, de a jelenlétében a prédikációja nem túl nagy dolog. Pétert inkább szívesebben hallgatnám, mert csak egy ilyen nagyfejű prédikátor.
1: They didn't receive the man. Hello,
0: tehát
1: number
0: nem fogadták
1: one.
0: Pált aként, ami
1: for
0: ő volt.
1: Was. Secondly, they didn't receive the word.
0: Másodszor nem fogadták be az üzenetet.
1: It was just something to debate about and have an opinion on. There was no sense. This is the word of God, we've got to obey it.
0: Az nekik csak egy olyan üzenet volt, amin vitatkozni lehetett, meg lehetett beszélni, de nem fogadták Isten beszédeképpen, amit be kell fogadni.
1: Come to chapter 2, verse 13.
0: Második rész 13.
1: For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe.
0: Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
1: You received the word for what it is, the word of God.
0: Tehát úgy fogadtátok az üzenetet, mint Isten szavát, mert hogy az is.
1: And it was able to do its work in you because you believed.
0: És mivel ti hittetek, ezért az képes volt munkálkodni bennetek.
1: You literally became a physical incarnation of the word that was given to you.
0: Szó szerint megtestesült bennetek az az üzenet, amit hallottatok.
1: And you became imitators of me.
0: És utánzóim lettetek.
1: And of the Lord.
0: És az Úr utánzóim.
1: And as a result, everybody was seeing the fullness of Christ. The little Christ in Thessalonia were multitudinous. There were lots of them.
0: És ennek eredményeképpen mindenki láthatta Krisztusnak a valóságát, mert kis Krisztusok tömegével járkáltak Thessalonikában.
1: And it was Thessalonica.
0: És Tesszalonika volt az.
1: Not Athens.
0: Nem Athén.
1: Not Corinth.
0: Nem Korintus.
1: Not Berea.
0: Nem Bérel.
1: Not Philippi, but Thessalonica.
0: És nem Filippi, hanem Tesszalonika.
1: Which became the model that filled the whole of that vast region with the power of the kingdom, and people were being transformed by it.
0: Ami mintává vált, és ami betöltötte az egész térséget Isten királyságának az erejével, és az emberek átalakultak ennek segítségével.
1: If you get hold of it in the same way,
0: hogyha ugyanígy ragadjátok ti meg az üzenetet,
1: it's going to happen in the cities of Hungary.
0: Akkor Magyarország városaiban is ugyanez fog történni.
1: And the whole of Europe, and now those days they had to ride on a donkey or walk.
0: És ezen a És egész Európában is, hiszen ezek olyan napok, amikor vagy szamáron kell lovagolni, vagy gyalogolni kell.
1: It was still worth going 500 kilometers to see what God was doing in Thessalonica.
0: Még mindig érdemes elmenni 500 kilométert azért, hogy az ember lássa, hogy Thessalonikában Isten mit cselekedett.
1: Now God's giving you an opportunity.
0: Hogy Isten lehetőséget ad nektek.
1: You can't even pronounce the name, Székesfehérvár.
0: Még ki se lehet mondani ezt a szót, hogy
1: Székesfehérvár.
0: Két nappal ezelőtt még ki se tudtam mondani.
1: But everybody's going to say, hey, let's go to Székesfehérvár. There's something incredible happening.
0: Mindenki azt fogja mondani, menjünk Székesfehérvárra, mert ott valami elképesztő dolog
1: folyik. It already spread to Budapest and things are happening there.
0: De Budapestre is érdemes elmenni, mert ott is történnek dolgok.
1: And it'll be going out all over Europe.
0: És egész Európában el fog ennek a híre terjedni.
1: Because you received the man.
0: Mert befogadtátok az embert.
1: You received the word.
0: Befogadtátok a szót.
1: And you put it into practice.
0: És elkezdtétek gyakorolni.
1: And you were known everywhere.
0: És mindenütt ismertek lesztek.
1: For your work of faith.
0: A hitetek munkái miatt.
1: Your labor of love.
0: A szeretetben való cselekedeteitek miatt.
1: And your perseverance of hope.
0: És az álhatatos reménységetek miatt.
1: This is not the post-Christian era for Europe.
0: Európában nem most van kereszténység utáni korszak.
1: Europe is going to become more Christian at the end of the age than it's ever been in all its history.
0: Európa a korszak végén sokkal keresztényebb lett, mint az egész történelmében bármikor.
1: And Islam's not going to win, it's going to be cast down.
0: És nem az iszlám fog nyerni, hanem ez lesz ütve a trónjáról.
1: It'll become as dead and as useless as communism.
0: Olyan halott lesz, amilyen a kommunizmus lett.
1: And multitudes are going to turn to Jesus Christ.
0: És tömegek fognak Jézus Krisztushoz fordulni.
1: Amen.
0: Amen.
1: So let's say, Lord, we receive this invitation.
0: Tehát mondjuk azt, hogy Uram, én elfogadom ezt a meghívást.
1: To become the church in Thessalonica.
0: Hogy Thesszalonikai gyülekezetté váljunk.
1: And we're going to receive the word.
0: Befogadjuk az üzenetet.
1: It's going to do its work in us.
0: Ez el fogja végezni a munkáját bennünk.
1: Because we believe it's the word of God.
0: Mert hiszük, hogy ez Isten szava.
1: And we're going to imitate Alan and France as they imitate Christ.
0: És utánozni fogjuk Alant és Francet úgy, ahogy ők utánozzák Krisztust.
1: We're going to soak ourselves in this word until it literally becomes part of us.
0: És hagyjuk, hogy átitasson minket ez az üzenet annyira, hogy a végén a lényünk részévé fog válni.
1: You've called us to your own glory and excellence.
0: Uram, te a te dicsőségedre és kiválóságodra hívtál el minket.
1: And we're going to live it.
0: És azt meg fogjuk élni.
1: We're going to become little Christs.
0: Kis Krisztusok leszünk.
1: And touch our cities and our nation and this continent.
0: És megérintjük a városunkat, ezt az országot és ezt a földrészt.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you. God bless.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

叫我他你。

出身、長崎ナイパー。

0: Hallgatok Istent, amíg már meg nem részegettek attól, hogy halljátok a hangját.
1: I'm like Randy, I'm illiterate when it comes to wines.
0: Én is olyan vagyok, mint Randy, hogy teljesen tudatlan vagyok a borok területén.
2: De Steve, he can take vintage, he can taste vintage cokes.
0: Vintage coke?
1: He can taste vintage Coca-Cola.
0: Ja, hogy viszont a klasszikus Coca-Colát felismeri ezek közül. Ja, meg tudja mondani a kólának az évjáratát és hogy hol járt.
1: Now you laugh, but not every Coca-Cola tastes the same.
0: De ti nevettek most, de nem minden Coca-Colának egyforma az íze. Hol azt mondta, hogy ámen?
1: It's absolutely true.
0: Hol tudja, hogy ez nagyon igaz?
1: Even though the recipe is the same.
0: Noha a recept ugyanaz.
1: The water that's used to make Coca-Cola is very different.
0: Nagyon különböző fajta vizekből gyártják különböző helyeken a Coca-Cola.
1: So we're gonna do a taste challenge.
0: Úgyhogy egy ilyen kóstolási próbát fogunk tartani.
1: Coke from the US, Coke from the UK, and Coke from Eastern Europe. We'll see if you can tell the difference.
0: Majd kóstoltatunk veletek amerikai kólát, meg angol kólát, meg kelet-európai kólát, és majd meglátjuk, hogy felismeritek-e a különbséget.
1: And the side effects of this taste test are much less than Francis. The side effects of this taste test.
0: Ja igen, hogy ennek a kóstolgatásnak a mellékhatásai nem annyira súlyosak, mint a Franc-féle kóstolgatás.
1: Turn in your notes to page 29, I believe, or is it 30? Page 30.
0: Akkor talán a 36. oldalra lapozzatok a jegyzetben.
1: And open your Bibles to 1 Thessalonians chapter 5.
0: És az 1 Tesszalonika 5-nél nyissátok ki a Bibliát.
1: This morning we want to look a little bit more in depth at receiving a prophetic word from someone else.
0: Ma délelőtt egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk azt, hogy milyen az, amikor valaki máson keresztül kapunk profétai üzenetet.
1: You might ask, are there not abuses in this?
0: Megkérdezhetitek, hogy nem történnek visszaélések ezen a területen?
1: Well, yes they are.
0: De történnek.
1: Yes there are.
0: Történnek.
1: But that doesn't mean that we neglect or throw out the prophetic ministry just because of abuses.
0: De nem jelenti ez azt, hogy csak a hibák, a visszaélések miatt mellőzzük, vagy pedig kidobjuk az ablakon a profétai szolgálatot.
1: Are there abuses in the pastoral ministry?
0: A pásztori szolgálatban vannak visszaélések?
1: Do we throw out the pastor and the pastoral ministry because of abuses?
0: És a visszaélések miatt kidobjuk a pásztorokat és a pásztori szolgálatot?
1: Are there abuses? I know some of you would like to do that, but you don't do that.
0: Tudom, hogy néhányan szeretnétek ezt megtenni, de mégse teszitek meg.
1: Have there been abuses in the evangelistic ministry?
0: Voltak visszaélések az evangelizációs szolgálatban?
1: Does anybody speak evangelistically when they're in the evangelistic ministry?
0: Aki evangelizációs szolgálatban használ úgynevezett evangelizációsan szólva kifejezéseket, ez egy kicsit ilyen túlzós kifejezés.
1: Yes, there have been abuses. There are sometimes just simple immaturity.
0: Igen, vannak néha ilyen visszaélések, egyszerűen talán csak az éretlenség miatt.
1: All that means is that we need to grow into a greater level of maturity in these ministries, and that is true for the prophetic as well.
0: Ez csupán azt jelenti, hogy az érettség magasabb szintjére kell jutnunk ezekben a szolgálatokban, és az a profétai szolgálatra is érvényes.
1: Understand that not every prophetic word is from God.
0: Értsétek meg, hogy nem minden profécia van Istentől.
1: But we are told in 1 Thessalonians 5:20 and 21 not to neglect or despise prophetic utterances.
0: De ennek ellenére az 1 Tesszalonika 5:20 és 21 azt mondja, hogy ne vessük meg és ne tiltsuk a profétálást.
1: The simple fact that Paul is saying this.
0: Már maga az a tény, hogy Pál ezt kimondja,
1: is evidence to the fact that people are prone to despise prophetic utterances.
0: Bizonyítja azt a tételt, hogy az emberek hajlamosak megvetni a proféciákat.
1: And believe me, there are large sections of the church in the world today that keep the prophetic ministry at arm's length. We don't want this in our church.
0: És higgyétek el, hogy ma a világ méretű egyházban nagyon sok olyan szegmens van, ahol egy ilyen három lépés távolságot tartanak az emberek a profétai szolgálattól, és azt mondják, hogy köszönjük, ebből nem kérünk.
1: And they're missing something that's essential for their strength and for their ability to break through into the things that God has planned for them.
0: És így valami létfontosságú dologtól fosztják meg magukat, ami erősíteni őket, és ami képessé tenni őket arra, hogy elérjék mindazt, amit Isten nekik akar adni.
1: So when you encounter either a mistake or immaturity in the prophetic, don't despise it.
0: Tehát, hogyha valami életlenséggel vagy hibával találkozunk a profétai szolgálattal, attól még ne vessük meg.
1: Do what Paul says in verse 21.
0: Hanem tegyük azt, amit Pál mond az 21. versben.
1: Examine everything carefully.
0: Mindent alaposan vizsgáljatok meg.
1: And hold fast to that which is good.
0: És ami jó, azt megtartsátok.
1: If something is not quite right, then just disregard it.
0: Ha valami nem teljesen jó, egyszerűen felejtsétek el.
1: You don't need to expose the person or anything else. You examine it, hold what is good, and simply put on the side what is not on the mark.
0: Nem kell leleplezni az illetőt, meg kihozni, hogy tényleg mit követett el, hanem egyszerűen vizsgáljatok meg mindent alaposan. Ami jó, azt tartsátok meg, ami meg nem érte el a megfelelő mércét, azt tegyétek félre.
1: You remember the story yesterday about my blonde and blue eyes wife?
0: Emlékeztek a tegnapi történetről, a szőkehajú kékszemű feleségemről?
1: Well, that was simply put to the side.
0: Ezt egyszerűen csak félretettem.
1: But let me tell you another story.
0: De elmondok egy másik történetet.
1: Before I was came to Slovenia, almost 14 years ago, I was living in Germany.
0: Mielőtt körülbelül majdnem már 14 éve Szlovéniába költöztem volna, előtte Németországban éltem.
1: I was fresh out of Bible college.
0: Éppen újoncként jöttem ki a bibliaiskolából.
1: And I was serving my first 2 years on a missions term in Cologne, Germany.
0: Németországban, Kölnben szolgáltam az első missziós utamon, ami 2 évig tartott.
1: Now, I had dated a girl in Bible college who was blonde and had blue eyes.
0: A bibliaiskolában hát randiztam egy lányjal, aki szőke volt és kékszemű.
1: Now, this word came after this experience, so
0: de ezt a proféciát ezután, az eset után kaptam, vagy időszak után kaptam.
1: And while in Bible college, I broke that relationship in order to go to Germany because she had 1 year left of college.
0: De még a bibliaiskolában szakítottam ezzel a lányjal annak érdekében, hogy Németországba mehessek, mert ennek a lánynak még hátra volt egy éve az ottani főiskoláról.
1: And I was not prepared to wait around in the US.
0: És nem voltam arra kész, hogy ott Amerikában várakozgassak.
1: Because I felt God's design and will for me was to go right into the mission field and move to Germany.
0: Mert én éreztem Istennek az egyértelmű hívását arra, hogy rögtön menjek el a missziós terepre Németországba.
1: But while in Germany,
0: de németországi tartózkodásom alatt,
1: because there was quite a bit of a pressure in the missionary circles that we were in not to be single and on the mission field.
0: Mert missionáris körökben elég erős nyomás nehezedett az emberre azon a területen, hogy ne legyünk egyedülállóak, ha missionáriusok vagyunk, hanem legyünk házasok.
1: So I attempted to re-resurrect this relationship.
0: Tehát megpróbáltam feltámasztani ezt a kapcsolatot.
1: And I started writing letters to this girl that I had known.
0: És elkezdtem leveleket írogatni ennek a lánynak, akit ugye ismertem régről.
1: One letter.
0: Egy levél.
1: Two letters.
0: Két levél.
1: Three letters.
0: Három levél.
1: Four, no response.
0: Négy levél. Semmi válasz nem jött.
1: Five letters. Six letters.
0: Öt levél. Hat levél.
1: I was doing everything possible, imaginable, trying to win her love again.
0: Minden elképzelhetőt megtettem azért, hogy újra megpróbáljam a szerelmét elnyerni.
1: I was almost convinced that this was the person I should marry.
0: Majdnem meg voltam győződve arról, hogy őt kell feleségül vennem.
1: So she was on her way from the US, going back from Africa on a missions trip, going through England, going back to the United States.
0: Ő éppen egy afrikai missziós útról utazott vissza Anglián keresztül az Egyesült Államokba.
1: And my intention was to fly to England.
0: És én el akartam repülni Angliába.
1: And propose to her to marry me.
0: És ott akartam megkérni a kezét, miközben
1: átutazott. So I got to England, she was on a teen mania missions trip.
0: Tehát megérkeztem Angliába. Ez a lány egy ilyen középhosszúságú missziós úton volt.
1: And as we began to talk, first of all, she was surprised that I was there. What are you doing here?
0: És amikor találkozott velem, teljesen meg volt döbbenve, megkérdezte, mit csinálsz te itt?
1: Make a long story short, she wanted nothing to do with me anymore.
0: Hogy röviden fejezzem ki magam, nem akart többé, hogy sem, tehát nem akart, hogy bármi köze legyen hozzám
1: so
0: további.
1: So we put an end to any other further ongoings in the relationship. We remained friends, we departed, and that was it.
0: Tehát ilyen módon teljesen véget vetettünk a kapcsolatunk minden egyéb további fejlesztésének. Egyszerűen barátok maradtunk, elbúcsúztunk egymástól, és ennyi volt.
1: Now, 2 months after that, I left Germany to go back to the United States to prepare to go to Slovenia.
0: Tehát 2 hónappal ezután arra készültem, hogy Németországból visszamenjek Amerikába, hogy felkészüljek arra, hogy Szlovéniába megyek.
1: Honestly, I didn't want to go to Slovenia alone.
0: Teljesen őszintén mondom, hogy nem akartam egyedül menni Szlovéniába.
1: Okay, I know I'm not alone. God, the Son and Spirit, they're all with me.
0: Hát, tudom, hogy Isten velem van, meg a Fiú, meg minden.
1: But you understand what I mean.
0: De hát értitek, hogy mire gondolok, hogy is.
1: So I was traveling around the US, and during that time, for 3 months, I was preparing to go to Slovenia.
0: Tehát utazgattam az Egyesült Államokban, és három hónapon keresztül készültem arra, hogy megyek Szlovéniába.
1: And during that time, I met with a man who was responsible for discipling me in my church.
0: És ez alatt az idő alatt találkoztam egy testvérrel, akinek az volt a feladata, hogy a gyülekezetemben engem tanítványá képezzen.
1: Several years before this time, I had met in this elder's home every Monday night from 6 o'clock almost to midnight while he poured his life into me.
0: Több évvel korábban, hetente egyszer, minden hétfőn este 6-tól kb. Éjfélig együtt voltam ezzel a vezetővel az otthonában, és ő árasztotta belém az ő életét.
1: He loved me and was in very much a spiritual father to me.
0: Nagyon szeretett engem, és valóban szellemi atyám volt.
1: And I was sitting again in Ron Rusch's kitchen table.
0: Ron Rusch's hívták őt, újra ott ültem nála a konyhaasztalnál.
1: His wife's name was Frida, they were from German background.
0: Fridának hívták a feleségét, német háttérből jöttek.
1: And Ron and I were talking again at the table.
0: És Ronnal ott beszélgettünk az asztal körül.
1: And Ron sort of stops and says to me, Steve, I want to ask you a question. What's going on in the area of marriage for you?
0: És aztán egyszer csak úgy leállt a beszélgetésben, és azt mondja, hogy Steve, szeretnék kérdezni tőled valamit. Hogy állsz te a házasulás témájában?
1: Remember, we told you yesterday, no babies, no marriages, no places.
0: És ugye tegnap már mondtuk, hogy nem profétálunk házasságokat, gyerekeket és helyszíneket.
1: Well, Ron says to me,
0: és akkor Ron azt mondja
1: in fact,
0: neked,
1: I just said to Ron, Ron, you know what happened with this girl, because I explained everything to Ron.
0: De azt tudta, hogy ezzel a másik szőke lányjal mi történt, mert mindent elmondtam neki.
1: And I would like to be married.
0: Hát én szeretnék megnősülni.
1: But I don't see anything happening in that area right now.
0: De jelenleg nem látom, hogy bármi történne az életemben ezen a területen.
1: And Ron says, he looks at me and he says, well, you know, Steve, Frieda and I have been praying for you.
0: És akkor rám néz Ron, és azt mondja, tudod, Steve, a Fridával imádkoztunk érted.
1: So let me just say this.
0: Hadd mondjam azt neked.
1: I believe God's going to do something very soon in that area of your life. Just be open to the Lord.
0: Én hiszem, hogy Isten hamarosan fog az életednek ezen a területén tenni valamit, csak legyél nyitott az Úrra.
1: So okay, thanks, Ron.
0: Azt mondtam, köszönöm, Ron.
1: A month later, I left the United States to move to Slovenia.
0: Egy hónappal később elmentem Amerikából, hogy Szlovéniába költözzek.
1: And in almost within a week's time,
0: és majdnem megérkezésem után egy héten belül,
1: Barbara was working, who is now my wife, was working in the church that I was coming to work with.
0: Barbara, az aki most a feleségem, abban a gyülekezetben dolgozott, ahova jártam.
1: And it became very apparent both to me and to her,
0: és mindkettőnk számára teljesen világossá vált,
1: that God was doing something between the two of us.
0: Hogy Isten valamit cselekszik kettőnk között.
1: And in a short period of time, she and I were engaged, and within 3 months we were married.
0: És rövidesen elegyeztük egymást, és újabb 3 hónap múlva elvettem feleségül.
1: Now, I could share with you a number of confirming circumstances and words around that event.
0: És beszámolhatnék nektek számos olyan bizonyító erejű eseményről és üzenetről, ami ezzel kapcsolatban történt velünk, vagy kaptunk.
1: But when we were walking through this situation,
0: de miközben végigjártuk ezt az utat,
1: that is very unusual and not advisable in most cases,
0: ami nagyon szokatlan és a legtöbb esetben nem javallott,
1: I was reminded on several of occasions about things that were said to me that were a confirmation about the events that we were going through.
0: Számos esetben emlékeztetve lettem olyan dolgokra, amiket korábban mondtak nekem, amelyek bizonyító erejűek voltak az éppen akkori élet folyamatomra vonatkozóan.
1: And on the first several days that I was in Slovenia, obviously I couldn't sleep well.
0: szlovéniai tartózkodásom első pár napjában nem tudtam igazán jól aludni.
1: So I was spending the night in the church where I was sleeping, walking the floor.
0: Tehát a gyülekezeti épületben aludtam, és az éjszakákat úgy töltöttem, hogy lefelé sétáltam.
1: Saying, what is going on?
0: És azon gondolkodtam, hogy mi folyik körülöttem.
1: And I asked God a simple question, is this it?
0: Feltettem Istennek egy egyszerű kérdést, ez az?
1: And he spoke so clearly to my spirit and said, yes, this is it.
0: És ő nagyon egyszerűen szólt a szellememhez, és azt mondta, igen, ez az.
1: I said, are you sure?
0: Megkérdeztem, biztos vagy benne?
1: Yes,
0: biztos
1: I'm
0: vagy
1: sure.
0: Benne? Igen, biztos vagyok.
1: Should I wait was my next question.
0: Következő kérdésem volt, várja?
1: Because if I knew if we pursued this at the speed that it was being, that it was happening, it would come under question by many.
0: Mert tudtam, hogyha ezt a kapcsolatot a jelenlegi feleségemmel olyan tempóban folytatjuk, ahogy éppen zajlott, akkor sokak komolyan meg fogják kérdőjelezni, hogy ez így jó-e.
1: And that's exactly what happened, because 3 days later my pastor called me from the United States.
0: És pontosan ez történt, mert 3 nap múlva az amerikai pásztorom felhívott telefonon.
1: He had heard through the grapevine, you know what that means? He heard from someone else.
0: Igen, mert hallotta valakitől, úgy a verebek csiripelték.
1: That Steve was engaged to be married.
0: Hogy Steve eljegyezte magát, meg akar nősülni.
1: I had just preached in the church several weeks before I left.
0: A gyülekezetben néhány héttel távolságom előtt prédikáltam.
1: And there was no talk of engagement or marriage.
0: És akkor még szó nem volt eljegyzésről, meg házasságról.
1: If you're a pastor, you could imagine his concern.
0: Hogyha aki pásztor, el tudja képzelni, hogy mennyire aggódott értem ez az ember.
1: And he had a number of important questions that he wanted to ask me.
0: És számos fontos kérdést fel akart nekem tenni.
1: Out of his love and concern for me.
0: Az irántam való szeretetből és aggódásból.
1: And while I was walking that floor, God, I asked, should I wait?
0: És miközben leföl járkáltam a padlón, és kérdeztem Istent, hogy várjak-e?
1: And he said, for what?
0: Azt mondta, mire?
1: Conventional wisdom would say, well, wait, get to know her.
0: Hát az általános bölcsesség azt mondaná, hogy várj, amíg megismered a hölgyet.
1: Which in most cases is very wise.
0: Ami a legtöbb esetben nagyon bölcs dolog.
1: But I had asked a number of people around Barbara's life, her pastor.
0: De Barbara élete körül elég sok ember volt, egy pásztor.
1: Some of her friends.
0: Néhány barátja.
1: Other people who knew her.
0: Mások, akik ismerték őt.
1: What is she like?
0: Tudták, hogy milyen.
1: And I had a number of people say to me.
0: És számos ember mondta nekem.
1: If you don't take her.
0: Hogyha nem veszed el.
1: You would be a fool.
0: Akkor bolond vagy.
1: And how right they were.
0: És mennyire igazuk volt.
1: And so we married 3 months later.
0: Tehát 3 hónap múlva elvettem.
1: Now Ron's word and a number of the other people who were around us were a confirming voice to what God was unfolding in our life.
0: Tehát Ronnak a szavai és számos más az életünkben levő embernek a mondandói megerősítették azt, hogy Isten valóban ezt cselekszik az életünkben.
1: It wasn't a directive word, it was a confirming word.
0: De ez nem irányító üzenetek voltak, hanem megerősítő üzenetek.
1: This is what God wants the prophetic word to do into your life. It strengthens you and gives you confidence to move into new areas.
0: Isten proféciái ezt akarják az életünkben elvégezni, hogy megerősítsenek minket, és magabiztosságot adjanak abban, hogy nyomuljunk tovább abban az irányba, amerre haladunk.
1: Don't despise prophecy, don't be scared.
0: Ne vessétek meg a prófétálást, és ne rémüljetek meg tőle.
1: It's crucial to our lives.
0: Döntő fontosságú az életünkben.
1: But never ever let the prophetic voice take place of God's individual direction to you personally.
0: De soha ne engedjétek, hogy a prófétai hang átvegye a helyét Isten személyes hangjának, ami az életetekbe szól.
1: Some of you have already mentioned some of the insecurity in terms of hearing God's voice. You say, well, I don't hear God well.
0: Néhányan már kifejeztétek a bizonytalanságotokat ezen a területen, hogy azt mondtátok, hogy nem halljátok túl jól Isten hangját.
1: I know this complaint. It was a common complaint both of my wife and my sister-in-law.
0: Ismerem ezt a panaszt, mert a feleségemnek és a sogornőmnek is ez egy elég elterjedt panasza volt.
1: A lot of it came out of a broken and inconsistent relationship with their own natural father.
0: És ennek nagy része visszavezethető volt a földi apjukkal való nem következetes és összetört kapcsolatukra.
1: Where communication was very mixed, gargled and in some cases quite abusive.
0: Ahol a kommunikáció az apjukkal eléggé zűrös volt, eléggé kevert volt, néha bántalmazó jellegű is volt az apjuk részéről.
1: So transferring now a confidence into the relationship with the Heavenly Father and being able to hear from him, from someone you can't see, was a great step.
0: Tehát nagy lépés volt a számukra, amikor annyira tudtak már bízni a mennyei atyában, akit nem láttak, hogy gondolták, hogy tényleg tudja őket vezetni, vagy tudsz hozzájuk szólni.
1: And as the both of them have grown in relationship with the Heavenly Father and becoming secure in His love,
0: de ahogy mind a ketten növekedtek a mennyei atyával való kapcsolatban, és elkezdték biztonságban érezni magukat az ő szeretetében.
1: Now they're also learning the finer nuances of God's speaking.
0: Most már kezdik az árnyalatait is megismerni annak, hogy Isten milyen módokon szól.
1: Through His word,
0: a Biblián keresztül,
1: through visions, through sensations, like I mentioned yesterday,
0: látomásokon keresztül, érzékeléseken keresztül, ahogy tegnap már említettem,
1: in the many different ways in which God can speak to us.
0: Isten sok különböző módon tud szólni hozzánk.
1: Examine what is said carefully.
0: Gondosan vizsgáljátok meg, ami elhangzott.
1: Hold on to what is good and drop the rest.
0: Tartsátok meg azt, ami jó, a többit meg ejtsétek le.
1: Now, before I came to Slovenia, God had given me a number of prophetic words.
0: Mielőtt Szlovéniába mentem, Isten számos prófétai üzenetet adott nekem.
1: We were in a service with a number of other missionaries, and there was a great moving of the Spirit.
0: Egy összejövetelen voltunk, számos más misszionáriussal, a Szent Szellem erőteljesen mozgott.
1: Someone came to pray for us and began to prophesy over us.
0: És valaki odajött, hogy imádkozzon értünk, és elkezdett prófétálni nekünk.
1: I didn't know the man well, I didn't know him personally.
0: Nem ismertem jól ezt az embert.
1: But he began to prophesy to us about our ministry in Slovenia, and he prophesied to me specifically that God's going to give me an ability to speak the language like a native.
0: Prófétált nekünk a szlovéniai szolgálatunkról, és nekem konkrétan azt mondta, hogy Isten megadja nekem a képességet arra, hogy úgy beszéljek szlovénul, mint egy szlovén.
1: He said they will have a hard time distinguishing you from one of themselves.
0: Azt mondta, hogy nehezen fognak tudni a szlovének különbséget tenni önmaguk meg te közted.
1: 14 years later now, boy, that has come true.
0: Most 14 évvel később elmondhatom, hogy ez megvalósult.
1: But that word seemed like a ridiculous statement about a year into my experience in Slovenia.
0: De amikor még csak egy évet voltam Szlovéniában, akkor nagyon nevetségesnek tűnt ez a profécia.
1: Learning Slovenian was like hell in most cases.
0: A legtöbb esetben a szlovén nyelv tanulása olyan volt, mint a pokol a földön.
1: I mean, Hungarian sounds pretty tough.
0: Hát a magyar is elég keménynek hangzik.
1: But Slovenia was a whole new world.
0: De a szlovén az egy teljesen új világ volt.
1: And there were many moments of deep discouragement. I watched missionary after missionary leave the country because they were convinced that they would never speak the language.
0: És voltak nagyon mélyen elcsüggett pillanataim, és nagyon sok misszionáriusnál néztem végig, hogy előbb-utóbb elmentek az országból egyszerűen, mert képtelenek voltak a nyelvet megtanulni.
1: And I was on the edge of that border many occasions.
0: És én is sok esetben a határán voltam ennek.
1: And how comforting and how strengthening it is when out here in that back part of your mind, Franz.
0: De mennyire vigasztaló és mennyire megerősítő, amikor az ember fejének itt a hátulján, ugye,
1: somewhere back here there's a word. You're going to speak it like a native.
0: Ott hátul, ott volt az emlékeimben, hogy úgy fogod ezt beszélni, mint egy ott született.
1: All right. I'm going to apply myself. I'm going to keep it. I'm not going to quit.
0: Tehát eldöntöttem, hogy gyakorolni fogom ezt, és nem adom fel.
1: Believe me, the prophetic word will come to you for many times for this purpose to keep you in the fight when you want to quit.
0: Amen. És higgyétek el, hogy nagyon sokszor a profécia ezt végzi az életetekben, hogy bent tart, mint titeket a csatában, amikor éppen fel akarjátok adni.
1: In that same prophetic word, he said, I'm going to give you to the land, but not without great trouble.
0: És azt is mondta ugyanez a profécia, hogy odaadlak téged ennek a földnek, de nagy bajokkal fog ez együtt járni.
1: Boy, isn't that encouraging?
0: Hát ez nagyon bátorító volt.
1: Remember, you want to hold on to what is good, so the trouble part, well, you just kind of leave that off, right?
0: Hát gondoltam, hogy ami jó, azt megtartom, ami meg a bajokról szól, azt kihagyom.
1: No, that's not what the Bible means.
0: Na de a Biblia nem erre gondol, ebben az igeversben.
1: We're not looking for prophetic words that only make us feel good.
0: Nem csak olyan proféciákat akarunk hallani, amiktől jól érezzük magunkat.
1: We want the truth.
0: Az igazságot akarjuk hallani.
1: And how true that those words have played out.
0: És mennyire igaznak bizonyultak ezek a szavak.
1: In many cases our lives and our ministries at some partly because of my own fault.
0: Sokszor az életünk és a szolgálatunk részben az én hibám miatt.
1: Because of immaturity on my own part.
0: Mert nem voltam elég érett.
1: But also because of the enemy's plan, we have, and on several occasions, we have been, there's been a move to force us to move out of the country.
0: De ugyanakkor az ellenség támadásai miatt is, sok esetben volt olyan, hogy az ellenség ki akart minket kényszeríteni az országban.
1: And I don't want to go into the details of those things, it's not necessary, but great trouble has come to us.
0: Most nem szükséges, hogy ennek a részleteiben belemenjek, de valóban nagy bajok értek minket.
1: That trouble has both changed us in terms of humbling us, but also making us strong.
0: És ez a baj, ez meg is változtatott minket, mert egyrészt alázatba tartott minket, másrészt pedig erőt adott.
1: And it was tremendous comfort to know that God already knew before we entered this time of trouble, He knew about it and prophesied to us, be ready for it, it's going to come.
0: És nagyon vigasztaló volt tudni azt, hogy már sokkal azelőtt, hogy ezek a bajok megtörténtek volna velünk, Isten már tudott ezekről, és profétált nekünk ezekről, és megmondta, hogy ezek jönni fognak.
1: So we examine that prophetic word. We wrote it down when it came to us. My wife has a notebook full of prophetic words.
0: Tehát megvizsgáljuk ezeket a proféciákat, leírjuk, amikor kapjuk őket. A feleségemnek van egy nagy füzetje, ami tele van proféciákkal.
1: We've marked down many of those that have come to pass.
0: És nagyon sok proféciát kipipáltunk már, hogy megtörtént.
1: And a whole bunch that are still written there that have not yet come true.
0: És van még mindig nagyon sok a füzetben, amit nem pipáltunk ki, mert még nem történt meg.
1: For example, not long ago we received a prophetic word about the building that we meet in as a church.
0: Például nemrégiben kaptunk egy proféciát arról az épületről, ahol a gyülekezet találkozik.
1: This prophetic word came through a very mature person in the prophetic office.
0: Egy olyan valaki mondta el ezt a proféciát, aki nagyon érett már a profétai hivatalban.
1: She said that God is preparing a place for us.
0: És azt mondta, hogy Isten készít nekünk egy helyet.
1: That place is going to be saturated in the Spirit of God.
0: Ami, és ez a helyet teljesen át fogja itatni Isten szelleme.
1: She said that that place is not going to be a church working as a training center. You're going to have a training center that has a church.
0: És ez az ingatlan, ez nem igazán egy gyülekezet lesz, hanem az lesz a lényege, hogy ez egy kiképzőközpont lesz, ahol a gyülekezet is.
1: The primary focus of your church is to train people to do the work of the ministry.
0: Tehát a gyülekezeteteknek az a fő célja, hogy kiképezze az embereket a szolgálat munkájára.
1: It's not just to have a church, it's to have a training center.
0: Tehát nem csak az a lényeg, hogy gyülekezetetek legyen, hanem hogy egy kiképzőközpontotok legyen.
1: This was a number of years ago, she said, within a 2-year period of time, the building that you meet in is going to change hands. In other words, the ownership is going to change.
0: Tehát több évvel ezelőtt mondta ez a proféta, hogy 2 éven belül az épület, ahol ti találkoztok, tulajdonost fog váltani, tehát más lesz a tulajdonosa.
1: And when the building changes hands, you're going to lose your favor there.
0: És amikor más kézbe kerül ez az épület, akkor elveszítheti ott a jó indulatot, tehát nem fog az új tulajdonos kedvezően kezelni titeket.
1: She gave this in a public meeting.
0: Egy nyilvános összejövetelen hangzott el ez a profécia.
1: This was 4 years ago.
0: 4 évvel ezelőtt.
1: If you're American, it says this.
0: 4 years amerikai ago. Meg. Szóval így van.
1: I've had a number of people challenge me.
0: Számos ember kihívást intézett hozzám.
1: Saying that person who prophesied in our church should never be asked to come again.
0: Mert azt mondták, hogy többé ezt a prófétát ne hívjuk el a gyülekezetbe szolgálni.
1: All kinds of criticisms about her.
0: Mindenféle kritikát hallottunk róla.
1: You can't imagine the accuracy of almost 95% of her prophetic words of people that she stood up in the congregation and just spoke to them about their life.
0: De el sem tudjátok képzelni, hogy mennyire pontosan profétált az embereknek, így felállított embereket a gyülekezetben, és profétált nekik, és 95%-os pontosságú volt az, amit
1: mondta. This was one detail about the prophetic word that did not come to pass in the time frame in which it was prophesied.
0: Ez volt az egyik olyan eleme a profétálásainak, ami abban az időszakban, amit ő meghatározott, nem történt meg.
1: Reason being is that there's a battle going on for the ownership of the building that we currently meet in.
0: Mégpedig azért, mert jelenleg nagy a húzakodás a fölött, hogy ki legyen tulajdonos annak az épületnek, ahol találkozunk.
1: And it's a three-way battle between a dance hall company called Bolero, it's very well known in Slovenia, the government, the local government, and the Catholic Church.
0: A nagy húzakodás az egy ilyen tánc intézmény között, a helyi önkormányzat között, meg a katolikus egyház között zajlik.
1: The Catholic Church owns half of Slovenia.
0: A katolikus egyház kezében van Szlovénia fele.
1: And they want more.
0: És még többet akarnak.
1: So they're going back into their records and looking at all of the buildings and properties that they used to own, and they're trying to take advantage of the denationalization to private property.
0: Tehát most végig tekintik a feljegyzéseiket arról, hogy valamikor mi volt az ő tulajdonukban, telkek, ingatlanok, stb. És most hasznot akarnak húzni ebből a visszaprivatizálásból, hogy újra megkapják ezeket a helyeket.
1: And this battle in the courts is going back and forth, and there's been no solution up until now.
0: És a bíróságon zajlik a három intézmény között a húzakodás, és a mai napig nincsen döntés.
1: There was one point in that prophetic word, a detail that was contingent on other things that were going on.
0: Ebben a proféciában egy elem volt, ami az összes többi esemény függvényében van.
1: And we're convinced that as soon as the ownership of that building becomes clear, we will lose our favor there.
0: És teljesen világosan tudjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy eldől, hogy ki lesz a tulajdonos ennek az ingatlannak, valóban elvesztjük a tulajdonosi jó indulatát.
1: Therefore, in the last year and a half, we're in an aggressive move to move out of that building and into a place that God has prepared for us.
0: Tehát az elmúlt másfél évben nagyon határozott módon törekszünk arra, hogy ki tudjunk költözni innen, és oda tudjunk elköltözni, amit Isten kirendelt számunkra.
1: It's taking more work than we had imagined.
0: Több munkát jelent ez, mint ahogy gondoltuk előre.
1: More effort and more praying and patience and perseverance.
0: Több erőfeszítés, több ima, több személyes odaszánás, ima, kitartás kell hozzá.
1: Prophetic words are oftentimes conditional. If, then.
0: A proféciák gyakran feltételesek. Ha ez lesz, akkor az lesz.
1: You see this often in the Old Testament. If you do this and this, then I will do this and this.
0: Az Ószövetségben is sokszor látható, hogy ha ti így és így cselekszetek, akkor én azt meg azt fogom tenni.
1: The conditional nature is often upon us as we walk and pursue the Lord.
0: A feltétel gyakran nálunk áll, hogyha mi követjük az Urat és törekszünk utána.
1: Many of the things that he speaks to us can come to pass.
0: Akkor sok dolog megtörténhet, amit Isten mondott nekünk.
1: You will find that there's a conditional nature and that there are certain things that also we must do to see the fulfillment of prophetic things given to us.
0: Látjátok tehát, hogy a proféciák sokszor feltételesek, illetve vannak dolgok, amiket nekünk kell megtennünk ahhoz, hogy ezek meg tudjanak valósulni.
1: Don't throw out all prophetic words because one part may be a mistake or unclear.
0: Ne dobd ki egy egész proféciát azért, mert talán van egy olyan része, amely vagy helytelen, vagy nem egészen világos.
1: But keep walking with the Lord, keep pursuing him.
0: Járj tovább az Úrral, kövesd őt tovább.
1: And let those prophetic words, like Paul says, you wage war according to the prophetic utterances made concerning you.
0: És ezek a profétai szavak legyenek olyanok a számotokra, hogy Pál apostol mondja, hogy a neked mondott proféciák szerint vívd a harcot.
1: I thank God for the scriptures.
0: Én hálát adok Istennek a Bibliáért.
1: But I also thank God that he's been able to speak to us in other prophetic ways, specifically and personally to our situation.
0: De én azért is nagyon hálás vagyok neki, hogy más profitai módokon is tud Isten szólni hozzánk a saját személyes helyzeteinkkel, dolgainkkal kapcsolatban.
1: God knows your address.
0: Isten tudja a címedet.
1: He knows where you are.
0: Tudja, hogy hol vagy.
1: And he does want to empower his sons and his daughters.
0: És erőt akar adni a fiainak és a lányainak.
1: He wants to prepare them for the warfare that they're going to be involved in as they advance the kingdom.
0: És fel akarja készíteni őket arra a munkára, amit el kell végezniük a királyság terjesztése területén.
1: And this prophetic element is absolutely essential for us to wage war effectively.
0: És a profétai elem elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megfelelő módon tudjuk a harcot vívni.
1: On page 31 there are some examples on how do we examine prophecy.
0: A 31. oldalon van néhány példa arra, hogy hogyan kell a proféciát megítélni.
1: Was it scriptural?
0: Igei volt, tehát a Bibliához kötődik, összhangban van a Bibliával.
1: Many times prophetic word really confirms already a principle in the scripture.
0: Nagyon sokszor a profécia már a Szentírásban levő valamilyen alapelvet erősít meg.
1: Does it edify, exhort or comfort me?
0: Épít vagy buzdít vagy vigasztal?
1: What was the spirit that the word came in?
0: Milyen szellemben jött az üzenet?
1: Is it consistent with the nature and the person of Christ?
0: Összhangban van-e Krisztus személyének a jellegével, a természetével?
1: Particularly important when it comes to anything that might be corrective or sensitive in nature.
0: Különösen fontos ez akkor, amikor helyreigazító vagy valamilyen érzékeny témát érintő proféciáról van szó.
1: It's a great verse in Romans 8:16. Who is it that condemns you? Paul asks.
0: A Róma 8:16-ban van egy nagyszerű vers. Pál kérdezi, hogy kicsoda kárhoztat titeket?
1: It's Christ who justifies.
0: Krisztus az, aki megigazít.
1: If God gave his own son for us while we were yet his enemies,
0: ha Isten értünk adta a fiát, amikor még az ellenségei voltunk,
1: how much more now that we are his own will he not with him freely give us all things?
0: Mennyivel inkább nem adna nekünk mindent most, amikor már a családjához tartozunk?
1: There is something in the heart of God that every one of us has to discover, and it is God's big yes on our life. I am for you.
0: Van Isten szívében valami, amit mindannyiunknak fel kell ismernünk, ez pedig az, hogy Isten egy nagy igent mond az életünkre. Én melletted vagyok, azt mondja.
1: If you're a father, you can imagine this for your own children.
0: Hogyha valaki apa, akkor el tudja ezt képzelni, ahogy a saját gyerekeihez viszonyul.
1: While you are required to bring corrective words to your kids, your intention is to empower them for life.
0: Noha feltétlenül helyre kell néha igazítanod a gyerekeidet, az alapszándékod az, hogy megerősítsd őket az életre.
1: And you never want to leave a cloud over them regarding their value and their importance to you.
0: És soha nem akarod, hogy kétség legyen a gyerekeidben afelől, hogy mennyire értékesek vagy fontosak a számodra.
1: We tell this consistently with our kids. We love you.
0: Ezt folyamatosan mondjuk a gyerekeinknek, hogy szeretünk titeket.
1: Sometimes you do things that we don't like.
0: Néha tesztek olyan dolgokat, amik nem tetszenek nekünk.
1: But we love you with all of our hearts, and we are for you, and we're with you.
0: De teljes szívünkkel szeretünk titeket, mellettetek vagyunk, értetek vagyunk.
1: There's nothing you could do that can make us love you less.
0: Nem tudtok olyat tenni, amitől kevésbé szeretnénk titeket.
1: And there's nothing you could do for us that would make us love you more.
0: És semmi olyat nem tehettek, amitől jobban szeretnénk titeket.
1: And sometimes we have to bring a corrective word, but we never want to leave a cloud of doubt regarding their value to us.
0: Tehát mindig, vagy néha kell, hogy helyreigazítsuk a gyerekeinket, de akkor se akarjuk, hogy kétség legyen bennük azzal kapcsolatban, hogy milyen értékesek a számunkra.
1: And God's prophetic word to you and to me will do the same.
0: És Isten profétai üzenete a számodra és a számomra ugyanezt végzi el.
1: The nature of Christ is to empower you, to make you strong.
0: Krisztus természete az, hogy megerősítsen, erőssé tegyen.
1: He's for you.
0: Ő érted van.
1: He's emotionally tied to you. He's wild about you.
0: Érzelmileg kötődik hozzá, teljesen oda van érted.
1: God doesn't just tolerate you, he enjoys you.
0: Isten nem csak elviseli titeket, hanem élvezi a jelenléteteket.
1: You've got to discover that for yourself.
0: Ezt fel kell fedeznetek a magatok számára.
1: When we examine a prophetic word, we also examine the spirit in which it comes to us.
0: Tehát amikor egy profécia elhangzik, azt is vizsgáljuk, hogy milyen szellemben érkezik hozzánk.
1: And also when we're giving words, we need to keep this very much this needs to be understood and applied.
0: És amikor mi mondunk proféciát, akkor is bele kell értenünk, hogy ez fontos, és így kell alkalmaznunk ezt.
1: This particularly comes from more of my pastoral background.
0: Ez talán a pásztori hátterem miatt is a hangsúlyosabb a
1: prophetic people tend to be pretty black and white.
0: A profétikus emberek hajlamosak ilyen nagyon fekete-fehérek lenni.
1: Of course, we've not had time in the school to examine the nature, the differences between the prophetic ministry, the pastoral ministry, the evangelistic ministry.
0: Van az iskolán egy olyan lehetőség, amikor megvizsgáljuk a különbséget a profétai szolgálat, a pásztori szolgálat és az evangélista szolgálat között.
1: But in the history of my short years in ministry, my greatest problems have been challenges, excuse me, have been with prophetically oriented people.
0: De az én rövid szolgálati néhány éves tapasztalatommal eddig a legnagyobb kihívást az jelentette nekem, hogy a proféta jellegű embereket hogyan kezelem.
1: Both because there was immaturity on both sides, both mine and theirs.
0: Egyrészt azért, mert mind a két részről előfordult az éretlenség.
1: Some would come in and they would with a sharpness and with great fervor, black and white. Do this, don't do that.
0: Valaki odajött egy ilyen nagyon éles, nagyon fekete-fehér, nagyon határozott üzenettel, hogy tegyétek ezt, ne tegyétek azt.
1: And sometimes many people felt deflated. Deflated. Like a tire that's deflated of air.
0: Tehát és ettől sokan így leeresztettek.
1: Oh, you know what so and so said to me? Do you know what so and so said to me?
0: Tudod, hogy XY mit mondott nekem?
1: They'd given them a prophetic word.
0: Mondott nekik egy proféciát,
1: was somewhat corrective in nature,
0: amelyikben volt helyreigazító szempont.
1: And we came alongside the person, and in the same spirit we comforted them, but also caused them to look upon, well, what was said to you?
0: És akkor mi úgy viszonyultunk ehhez a paraszkodó testvérhez, hogy egyrészt megvigasztaltuk őket szeretettel, másrészt mondtuk, hogy azért vizsgáld meg, hogy mit mondott neked ez az ember.
1: Because it's very possible that what the person said was right, but the spirit in which they said it was less than right.
0: Mert lehet, hogy amit mondott neked az illető, az nagyon igaz volt, csak legfeljebb a szellem, amiben mondta, az nem volt teljesen helyes.
1: And it's no good to throw out what was said just because the spirit in which it was said wasn't correct.
0: És nem helyes dolog kidobni az üzenetet azért, mert a szellem, amiben elhangzott az üzenet, nem volt teljesen helyén való.
1: Because what we've discovered is that people, honestly, they don't like to change.
0: Mert amit őszintén mondhatom, hogy felfedeztünk, az az, hogy az emberek nem szeretnek változni.
1: And now I'm grateful for the prophetic ministry.
0: Én hálás vagyok a prófétai szolgálatén.
1: We want to encourage the ministry and grow in maturity in it.
0: Bátorítani akarjuk ezt a szolgálatot, és akarjuk, hogy érettebbé váljon, nem akarjuk megvetni.
1: But learn for that ministry to come to its fullness in maturity, also the way in the spirit in which prophecy is given.
0: Hanem szeretnénk látni, hogy teljesen érettségre jut ez a szolgálat abból a szempontból is, hogy a megfelelő szellemben hangzik el.
1: Did the message confirm what the Lord is already speaking to me? Is another good question.
0: Másik jó kérdés az, hogy az üzenet megerősítette-e azt, amit az Úr már nekem mondott.
1: How does the word register with those closest to me and over me in the Lord?
0: Mit szólnak az üzenethez azok, akik a legközelebb állnak hozzám, vagy akik közvetlenül fölöttem állnak az Úrban?
1: It's good to be open and share these prophetic words with others who are involved in your life.
0: Jó dolog nyitottnak lenni és elmondani ezt az üzenetet másoknak, akik benne vannak az életünkben.
1: And counsel together with those who are close with you. You can some of these things can be confirmed. You say, well, let's wait and see what the Lord does.
0: Mondjuk jó, hogyha megbeszélitek körülöttetek levővel, megvizsgáljátok az üzenetet, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy nézzük meg, várjunk egy kicsit, megerősíti ugyan az egyik gondolataidat, meglátjuk, mi történik.
1: Do I need to take action now or take action later?
0: Most cselekedjek ennek alapján, vagy később?
1: Does this prophetic word glorify Christ? Does it bring life?
0: Ez a profécia Krisztus dicsőíti és életet hoz?
1: Once you've received the prophetic word, you enter into a prophetic process in your life of walking these things out.
0: Miután megkapod a proféciát, belépsz az életedben egy profétai szakaszba, amikor amelyben megvalósul az üzenet.
1: I want to look briefly at three steps in the prophetic process. Page 31.
0: A profétai folyamat három lépését nézzük meg röviden a 31. oldalon.
1: Is it? Page 30. It starts on page 30 on your notes.
0: A harmadik oldalon, 30. oldalon kezdődik.
1: So in the process of seeing prophecy fulfilled in our life or in our church, there are three steps to seeing the word of the Lord come true.
0: Tehát három szakasza van annak a prófétai időszaknak, amelynek során látjuk az életünkre vagy az gyülekezetünkre vonatkozó proféciát megvalósulni.
1: Prophecy does not give us the inevitable, it gives us the potential.
0: A profécia nem elkerülhetetlen dolgokról beszél, hanem lehetőségekről.
1: Now, when God said, I'm giving you to the land and the land to you,
0: amikor Isten azt mondta nekem, hogy odaadlak téged a földet meg neked,
1: yet not without great trouble and sacrifice,
0: mégis lesznek ebben nagy bajaid és áldozatokat kell hoznod.
1: I mean, what would have happened had we quit and done something else?
0: Mi történt volna, ha abba hagytuk volna és valami más csináltunk volna?
1: What about the first part of the prophecy? Would it come to pass?
0: Megtörtént volna a profécia első fele?
1: No.
0: Nem.
1: And we're still sitting on a number of prophetic words.
0: Még mindig sok profécia van, amin csak ücsörgünk.
1: That will yet to be fulfilled, much of it conditional on our willingness to persevere and stay in the place where God has put us.
0: Aminek még meg kell valósulnia, és az attól fog függni a megvalósulás, hogy kitartóak leszünk-e és megmaradunk-e azon a helyen, ahova Isten helyezett minket.
1: So in many cases prophecy doesn't give us the inevitable, it gives us the potential.
0: Tehát nagyon sok esetben a profécia nem elkerülhetetlen dolgokról beszél, hanem lehetőségekről.
1: Prophecy is God speaking forth his will and his plan for a situation.
0: A proféciában Isten felfelé az akaratát és tervét egy helyzettel kapcsolatban.
1: What we do with it and how we respond to God and live determines if it comes to pass.
0: Attól függ a megvalósulása, hogy mi mit teszünk vele, hogyan válaszolunk Istennek.
1: God will do his part.
0: Isten megteszi a maga részét.
1: When we do our part.
0: Hogyha megtesszük a magunk részét.
1: The first part of the process is the revelation, the actual message, the vision or the dream that is given.
0: A profétai folyamat első része a kijelentés, maga az üzenet, látomás, álom, stb., amit elmondtak nekünk.
1: This often may not be clear from the outset.
0: Gyakran
1: what it nem, means? What it means?
0: Gyakran nem egyértelmű kezdetben, hogy mit jelent.
1: In many cases it needs an unraveling to get clear guidance and help.
0: Ki kell fejteni ahhoz, hogy egyértelmű vezetést és segítséget jelentsen.
1: God said you're going to speak the language like a native to me.
0: Nekem azt mondta Isten, hogy úgy fogom beszélni a szlovén nyelvet, mint egy
1: ottszületek.
0: És nem tudtam, hogy most viccel, vagy komolyan gondolja.
1: For 3 years I studied the language.
0: 3 évig tanultam szlovénul.
1: And I still make many mistakes.
0: És még mindig sok hibát követek el.
1: But you could imagine my joy.
0: De el tudjátok képzelni, mennyire örültem.
1: One day I picked up the telephone and I called the operator because I was looking for a telephone number.
0: Amikor egy napon felhívtam a telefonközpontot, mert meg akartam tudni, vagy a tudakozót, egy telefonszámot akartam.
1: And I said a few things, but I didn't feel very confident, and then I said, do you speak English?
0: És aztán mondtam néhány dolgot, de nem voltam túl magabiztos abban, amit mondtam, ezért megkérdeztem a kezelőtovásítónak, hogy tudom angolul.
1: And the person on the other side of the phone said, well, yes, but why?
0: És a másik végén azt mondta a másik, hogy hát tudok angolul, de minek?
1: And then I said, because I don't speak Slovene very well, I would like to speak in English. And the person said, well, what are you?
0: What
1: are you?
0: I'm an American.
1: She said, you're kidding. You speak X, I would not have known. Now that hasn't happened once, it happened many times. After a little bit of speaking with someone, they pick up my accent isn't quite right.
0: Miután beszélgetek egy darabig valakivel, úgy ráérzek néha, hogy nem megfelelő a kiejtésem.
1: 5 minutes into our conversation, they say, where are you from? Are you from some other part of Slovenia?
0: Vagy érzi az illető, hogy a kiejtésem valahogy nem olyan, mint az övé, és akkor 5 perc múlva megkérdezi az illető, hogy honnan származik esetleg Szlovénia túlsó végéről?
1: And I can't tell you what that means in terms of opening the door to people's hearts.
0: És nem tudom elmondani nektek, hogy mit jelent ez ahhoz, hogy megnyíljon az emberek szíve.
1: The only reason Slovenian exists is primarily because of their language.
0: A szlovén nép létezésének egyik fő oka az, hogy saját nyelvük van.
1: And the great reformer Primož Trubar has all the reason for that. Primož Trubar is the reason for that.
0: Primož Trubar az
1: yes,
0: oka ennek.
1: He was a reformer.
0: Mert ő reformátor
1: volt. He put their language on paper.
0: És ő írta le ezt a nyelvet.
1: Gave them their first book called the Catechism.
0: Tehát ő írta az első szlovén nyelvű könyvet, a katekizmus.
1: And then in 1558 they had their Bible, the 11th nation in the world to have the Bible in their own language.
0: És 1558-ban ők voltak a 8. nemzet a világon, akinek a nyelvére lefordították a Bibliát.
1: Now without that event Slovenia would have been swept up in either into Croatia or into the German speaking part of Europe.
0: Ha ez nem történt volna, akkor Szlovénia vagy beolvadt volna Horvátországba, vagy pedig Európa német nyelvű területébe.
1: In fact, let me just say this real quickly. There were prophetic statements made by Primož Trubar that we're still waiting to see fulfilled.
0: De el szeretném mondani nektek, ide most beszúrva, hogy ez a Primož Trubar mondott néhány olyan proféciát, amelyek még mindig nem valósultak meg.
1: Yeah. And Slovenes have an affinity, a love for their language.
0: És szlovénok nagyon szeretik a nyelvüket.
1: And even if you speak a few words, if you just try.
0: És hogyha csak egy pár szót tudsz szlovénul mondani, vagy csak megpróbálod.
1: Oh, they fall all over you with thankfulness and gratitude. Oh, thank you.
0: Akkor nagyon hálásan a nyakadba zuhannak. Köszönöm szépen.
1: And it immediately opens doors for them.
0: És azonnal megnyílik a szívük ajtaja.
1: Doors to their heart and they honor you and they respect you.
0: Mert akkor tisztelnek, becsülnek téged, kinyitják a szívüket.
1: I can't tell you how many times we referred to that prophetic word as a source of strength and help to us when we were failing the most.
0: Nem tudom elmondani nektek, hogy hányszor fordultunk vissza ehhez a proféciához, hogy erőt és bátorítást adjon nekünk olyan időszakokban, amikor én mondjuk a legkudarcosabbnak éreztem
1: words
0: magam.
1: Words often need a time and they need an unveiling and a period to go through.
0: A profétai üzenetek megvalósulásához gyakran kell egy bizonyos időszak, el kell telni egy időnek, vagy egy folyamatnak, hogy megtörténjenek.
1: So discerning the prophecy is just as important as delivering the prophecy.
0: Tehát felismerni, megkülönböztetni a proféciát ugyanolyan fontos, mint elmondani.
1: The second part of the process is the interpretation.
0: Az értelmezés a második része a folyamatnak.
1: Almost always a prophetic word needs interpretation.
0: A proféciát majdnem mindig értelmezni kell.
1: Many times my wife and I have looked over prophetic words that have been given to us and we say, well, Lord, speak to us about. We don't know what this means yet.
0: Sokszor így a feleségemmel áttekintünk olyan proféciákat, amiket kaptunk, és imádkozunk, hogy Uram, mutasd meg, mert még nem értjük, mit jelent.
1: If it's unclear,
0: ha nem világos,
1: then don't act on it.
0: Akkor ne cselekedj annak értelmében.
1: It's just that simple.
0: Ennyire egyszerű.
1: If God wants to give light to your path,
0: hogyha Isten meg akarja világítani az utadat,
1: the Bible says in Psalm 119,
0: azt mondja a Biblia
1: 119.
0: Hogy a te beszéded az én lábaimnak szövétnek és ösvényemnek világossága.
1: I would not confine God's word just to be the scriptures. It could be the word that comes directly from him to you.
0: És szerintem Isten beszéde nem csak az, ami a Bibliában van, hanem amit közvetlenül kapunk, az is az.
1: Your word is a lamp to my feet.
0: A te beszédet lámpa a lábaim előtt.
1: And in the culture of the Bible,
0: a Biblia kultúrájában,
1: they didn't have street lamps to light up the highway for the next 15 miles.
0: Nem voltak még olyan utcai világító eszközök, hogy a következő 15 mérföldre is megvilágította volna.
1: You went out into the dark of night with a lamp in your hand.
0: Az ember, hogyha éjszaka el kellett mennie valahova, akkor fogott egy lámpát.
1: And when you carried that lamp,
0: és amikor vitte ezt a lámpát, ez
1: yesterday we left this house and we had no light.
0: Tegnap, amikor kimentünk az épületből, nem voltak este lámpák. Nem volt
1: világos. Randy says, "Well, wait, I have a flashlight."
0: Úgy mondja Randy, hogy van egy elemlámpám.
1: And he couldn't find it.
0: És nem találta meg.
1: I said, "Randy, do you need a flashlight to find the flashlight?"
0: Megkérdeztem a Randyt, hogy kéne egy elemlámpát ahhoz, hogy megkeresse az elemlámpát.
1: And Randy pulls out this small flashlight, and it was enough to illuminate our path so we could take the next step.
0: És akkor fogta Randy az elemlámpáját, ami pont annyi fényt adott, hogy a következő lépésünket lássuk.
1: And often God's word for us will be enough to enlighten us enough so that we can take our next step with great confidence and boldness.
0: És gyakran Isten üzenete is olyan, hogy csak éppen annyira világítja meg az utunkat, hogy a következő lépést nagy magabiztossággal és nyugalommal meg tudjuk tenni.
1: I'm convinced that if God would reveal everything about your future that you needed to know, you would die and have a heart attack immediately.
0: Biztos vagyok benne, hogyha Isten mindent kijelentene a jövőtökről nektek, amit tudnotok kell róla, akkor itt esnétek össze szívrohamban.
1: I can imagine what I would do if God would have said in 1990 or 1989 you'd be living in Slovenia, you have 3 children, this is your wife. Oh my God, you're kidding me.
0: Azt gondolom, hogyha Isten 1989-ben vagy 90-ben megmutatott volna nekem mindent arról, hogy Szlovéniában fogok élni, és azon a nyelven fogok prédikálni, meg ilyenek, azt mondtam volna, hogy Uram, te viccelsz.
1: He gave me enough to know that I could take my next step with confidence.
0: Isten csak annyit mondott meg előre, hogy a következő lépést magabiztosan meg tudjam tenni.
1: And prophetic words become a little bit of a foretaste of things that are yet out in our future.
0: A profétai üzenetek egy előízét adják meg azoknak a dolgoknak, amik a jövőnkben vannak.
1: Sometimes they become benchmarks along the way.
0: Néha ilyen útjelzők útközben.
1: You're driving along on the highway and you see a sign that says this.
0: Hogyha az ember mondjuk az országúton vezet, előbb-utóbb meglát egy táblát, ami azt mondja.
1: And that sign confirms to you and affirms to you that you're still on the right path on the way you're going.
0: Tehát a táblákra olyan dolgok vannak írva, amik megerősítenek minket abban, hogy megfelelő úton vagyunk ahhoz, hogy oda jussunk, ahova jutni akarunk.
1: Prophetic words need interpretation and many times they need time to unfold.
0: Tehát a proféciának és az értelmezésének is sokszor idő kell ahhoz, hogy megvalósuljon.
1: If it's not clear, don't act on it yet.
0: Hogyha nem világos, hogy mit jelent, akkor még ne lépjél annak alapján.
1: Ask some simple questions. What does this mean for our life and for our church?
0: Hanem tegyél fel egyszerű kérdéseket, hogy mit jelent ez az életünkre és a gyülekezetünkre vonatkozóan.
1: When God said to us that our church is not going to be a church with a training center, but a training center with a church.
0: Amikor Isten azt mondta, hogy a mi gyülekezetünk nem úgy lesz, hogy egy gyülekezet egy kiképzési központtal, hanem egy kiképzési központ egy gyülekezettel.
1: That really confirms something in my heart. Yes, this is what's in us.
0: Ez megerősítette azt, ami a szívemben volt, hogy igen, bennünk is ez van.
1: And in our process of growing and developing as a church, we're going to make decisions based on and move in that direction.
0: És abban a folyamatban, ahogy fejlődünk, mint gyülekezet együttesen, olyan lépéseket fogunk tenni, amik ebbe az irányba vezetnek.
1: We believe part of that process is that we're starting in September our own prepare school in Slovenia.
0: A most Szlovéniában szeptemberben el fogjuk kezdeni a saját prepare schoolunkat.
1: And we have a sense and a feeling that that's going to become almost a regular part of what we are and what we do.
0: És az volt az érzésünk, hogy ez egy rendszeres része lesz az életünknek és a cselekedeteinknek.
1: Randy and Kelly had no idea that they're going to be an answer to God's prophetic word to that was spoken to us.
0: Randynek és Kellynek fogalma nem volt arról, hogy részei lesznek annak a válasznak, amit Isten már proféciában adott nekünk.
1: We needed time to get here.
0: Idő kellett ahhoz, hogy ideig
1: eljussunk.
0: És Isten még mindig kibontakoztatja a részleteket. Tehát meg kell kérdezni, hogy mit mond Isten igazából, illetve mi az időzítése a dolognak. Sokszor ez a legnehezebb része a dolognak, hogy elég türelmesek legyünk ahhoz, hogy kivárjuk.
1: A Bible says in Hebrews that many of those that God spoke promises to prophetic words that through patience and perseverance did they obtain the promises.
0: A zsidó levél azt mondja, hogy sok ember kapott Istentől ígéreteket, de kitartás és türelem kellett nekik ahhoz, hogy elérjék az ígéreteket.
1: These two qualities are essential, an ability to persevere, to stick in when things are tough, and to be patient.
0: Ez a két dolog nélkülözhetetlen fontosságú, kitartónak kell lennünk, amikor nehéz a helyzet, akkor is ragaszkodnunk kell az utunkhoz, és türelmesnek kell lennünk.
1: Now the third thing is application, and this becomes critical.
0: A harmadik dolog az alkalmazás, és ez is döntő fontosságú.
1: Again, prophecy does not tell you the inevitable, it tells you the potential.
0: Itt is leírtuk azt, hogy a proféta nem elkerülhetetlen dolgokat jövendől meg, hanem lehetőségekről beszél.
1: How you respond and what you become will determine if it comes to pass.
0: És attól függ a megvalósulása, hogy hogyan reagálsz rá és mivé válsz.
1: God's word will test, it will try, and it will purify us.
0: Isten szava próbál és tisztít minket.
1: Until either we give up or become the person.
0: És addig teszi azt, amíg vagy feladod, vagy olyanná válsz.
1: That lives out what has been spoken to us.
0: Hogy meg tud valósítani azt, ami szólt, amit mondtak neked.
1: The bigger the word.
0: Minél nagyszabásúbb az üzenet.
1: The greater the testing.
0: Annál nagyobb, annál inkább megpróbál Isten.
1: Prophecy always has responsibility.
0: And
1: these two qualities are essential. An ability to persevere, to stick in when things are tough, and to be patient.
0: Ez a két dolog nélkülözhetetlen fontosságú. Kitartónak kell lennünk, amikor nehéz a helyzet, akkor is ragaszkodnunk kell az utunkhoz, és türelmesnek kell lennünk.
1: Now the third thing is application, and this becomes critical.
0: A harmadik dolog az alkalmazás, és ez is döntő fontosságú.
1: Again, prophecy does not tell you the inevitable, it tells you the potential.
0: Itt is leírtuk azt, hogy a proféta nem elkerülhetetlen dolgokat jövendől meg, hanem lehetőségekről beszél.
1: How you respond and what you become will determine if it comes to pass.
0: És attól függ a megvalósulása, hogy hogyan reagálsz rá és mivé válsz.
1: God's word will test, it will try, and it will purify us.
0: Isten szava próbál és tisztít minket.
1: Until either we give up or become the person.
0: És addig teszi azt, amíg vagy feladod, vagy olyanná válsz.
1: That lives out what has been spoken to us.
0: Hogy meg tud valósítani azt, ami szólt, amit mondtak neked.
1: The bigger the word.
0: Minél nagyszabásúbb az üzenet.
1: The greater the testing.
0: Annál nagyobb, annál inkább megpróbál Isten.
1: Prophecy always.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Steve Telcerov, hogyan fogadjuk a proféciát? Című tanítását hallhatjuk.
3: Trying God until you're drunk hearing, trying to hear his voice.
4: Tehát addig kóstolgass.

0: comes to pass.
1: És attól függ a megvalósulása, hogy hogyan reagálsz rá és mivé válsz.
0: God's word will test, it will try, and it will purify us.
1: Isten szava próbál és tisztít minket.
0: Until either we give up or become the person.
1: És addig teszi azt, amíg vagy feladod, vagy olyanná válsz.
0: That lives out what has been spoken to us.
1: Hogy meg tud valósítani azt, ami szólt, amit mondtak neked.
0: The bigger the word.
1: Minél nagyszabásúbb az üzenet.
0: The greater the testing.
1: Annál nagyobb, annál inkább megpróbál Isten.
0: Prophecy always has responsibility tied to it.
1: A profécia mindig kötelezettséggel jár. És felelősséggel.
0: Responsibility.
1: Felelősség.
0: When we attempt to raise our children, we don't want our kids that when we say something to them, we expect them to receive what we say with a responsible heart.
1: Tehát amikor neveljük a gyerekeket, akkor úgy akarjuk őket fölnevelni, hogy amikor mondunk nekik valamit, akkor ezt felelősségteljes szívvel fogadják.
0: Which means they're willing to do what we say.
1: Ez azt jelenti, hogy hajlandóak legyenek megtenni, amit mondunk.
0: Not the third time.
1: Nem harmadszorra.
0: But the first time.
1: Hanem elsőre.
0: And that is a training process.
1: Ez egy kiképzési folyamat.
0: And we're in a similar training process.
1: És mi is hasonló folyamatban vagyunk.
0: As sons and daughters of God.
1: Isten fiai és lányai vagyunk.
0: He speaks to us.
1: És Isten szól hozzánk.
0: He's looking for the responsible nature within his sons and daughters.
1: Keresi a felelősséget. Felelősség teljességet a gyermekeiben.
0: That take his word seriously.
1: Akik komolyan veszik az ő szavát.
0: That don't despise it.
1: Nem vetik meg.
0: But are willing to adjust their life to his word.
1: Hanem hajlandóak az életüket hozzá igazítani Isten beszédéhez.
0: So step into your prophetic destiny.
1: Tehát belépni profétikus rendeltetésünkbe.
0: God has a specific purpose and will for you.
1: Istennek van egy konkrét akarata, terve a számodra.
0: And the prophetic spirit is making that will and destiny something personal and alive to you.
1: És a profétálás szelleme Istennek ezt az akaratát, szándékát, tervét személyessé teszi a számodra.
0: In that sense, we're all called to be a prophetic people.
1: És ebben az értelemben mindannyiunkat arra hívott Isten, hogy profétikusak legyünk.
0: It's God's speaking now.
1: Mert a profétikusság azt jelenti, hogy Isten most szól.
0: God has spoken.
1: Isten már beszélt.
0: And God speaks.
1: És beszél most is.
0: And he will speak.
1: És fog is beszélni.
0: And you have to, God's moving his whole church into living in that the now reality of his word.
1: És Isten az egész egyházat abban az irányban mozdítja, hogy az ő szavának a jelenlegi realitásában éljen.
0: Jesus made this statement in the scriptures. He said to the Pharisees, you know the Torah by heart.
1: Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy fejből tudjátok a Tórát.
0: John chapter 5 and then says, but you have never heard the voice of my Father.
1: De az, utána hozzáteszi a János 5-ben, hogy de soha nem hallottátok az atyám
0: hangját. Oh my God, when I saw that, I thought, oh jeez.
1: Ó, Istenem.
0: After memorizing lots of scripture.
1: Sok Biblia verset megtanul.
0: What's the difference from just knowing the word?
1: Mi a különbség akár között, hogy ismerjük a Bibliát,
0: and hearing his voice.
1: Illetve halljuk Isten hangját.
0: And God wants us to have both.
1: Isten azt akarja, hogy mindkettő ott legyen.
0: We can know the Logos, we know the Rhema, we know what he said and we know what he said.
1: Tehát tudnunk kell, ismernünk kell a Logoszt is és a Rhemát is. Azt is, amit régen mondott, és azt is, amit most mond.
0: We can ask ourselves, what needs to be done now? What about timing, Lord, in these things that you've said?
1: Meg kell kérdeznünk magunkról, hogy most mit tegyünk, mi az időzítése annak, ahogy megvalósuljon az, amit Isten mondott.
0: When I asked God about getting married, he didn't say put it off, he said do it now.
1: Amikor én Istent a házasodásról kérdeztem, azt mondta, hogy ne halogass, hanem tedd meg most.
0: And while at the time that was against conventional wisdom,
1: és noha akkor ez az általános bölcsességgel szemben állt.
0: 14 years of experience looks like it was all right. It was a good decision.
1: 14 évi tapasztalat után állíthatom, hogy mégis csak jó lett az eredmény.
0: Part of the reason was.
1: Ennek részben az volt az oka.
0: Barbara said to God that she didn't want to meet a guy, date him for 6 months, and then find out that I don't want to waste my time, she said.
1: Tehát Barbara megmondta.

0: Istennek, hogy ő nem akarja úgy csinálni, hogy fél évig randizol egy sráccal, és utána jöjjön rá, hogy igazából ez nem neki való.
1: We
0: nem akarja
1: 17,
0: az időt erre.
1: We weren't 17 and 18 years old. I was 26, she was 25.
0: Tehát nem tizenévesek voltunk, hanem én voltam 26, ő meg 25.
1: We were both passionate about the Lord.
0: Mind a ketten égtünk az Úrért.
1: And she said, I want this to happen quick. She never told me this.
0: És Barbara azt akarta szintén, hogy gyorsan történjen, nekem nem mondta.
1: She didn't want to get to know somebody for a period of time and then find out that's a waste of time for her.
0: But Barbara számára időpazarlás lett volna, hogy egy hosszú időt azzal töltsön, hogy valakit megismer.
1: So in our short engagement of 6 days,
0: tehát a rövid 6 napos jegyességünk alatt,
1: I said, this is it.
0: Azt mondtuk, na akkor ez lesz.
1: Will you marry me?
0: Hozzám jössz?
1: Yes.
0: Igen.
1: And we've been getting to know each other for the last 14 years.
0: És az elmúlt 14 év alatt kezdtük megismerni egymást.
1: And we've been learning to become the right partner for each other.
0: És elkezdjük tanulni, hogy a megfelelő társai legyünk egymásnak.
1: Timing is important. Some things need to be put off.
0: Fontos az időzítés. Tehát ne halogassuk azt, amit
1: nem kell. Some things need to wait for clarity. Some things need to wait for clarity.
0: Vannak dolgok, aminek a megértése az, hogy világossá váljon, időre van szükség.
1: And one key is that we pray that the prophetic word comes to pass.
0: Az egyik kulcsa a dolognak az, hogy imádkozzunk azért, hogy a profécia megvalósuljon.
1: Great example of this is something that Alan has taught us so well.
0: Van egy példa, amit Ellen nagyon nagyszerűen tanít.
1: Many of you may have heard this already regarding Daniel in the Old Testament.
0: Lehet, hogy ezt már hallottátok Dánielről, az Ószövetségből.
1: When Israel was deported out of Jerusalem.
0: Amikor a zsidókat Jeruzsálemből elhurcolták.
1: And to Babylon, God spoke very specifically, even about the time frame of when they would return.
0: Babilonba, akkor Isten nagyon világosan megmondta az is, hogy mikor térhetnek majd vissza.
1: Of course, if you read Jeremiah, it becomes sort of a funny story. They thought they were going. They thought they were going home much sooner than they realized.
0: Amikor Jeremiás könyvét olvasta az ember, akkor elég érdekesnek hangzik, hogy úgy tűnik, hogy a zsidók azt gondolták, hogy sokkal hamarabb mehetnek majd haza.
1: Jeremiah says, forget it, build for yourselves homes here because you're going to be here for a while.
0: De Jeremiás azt mondta nekik, hogy felejtsétek ezt el, építsetek itt házakat, mert itt lesztek egy darabig.
1: They didn't like Jeremiah's word.
0: Nem tetszett nekik Jeremiás szava.
1: And they persecuted him greatly.
0: És nagyon üldözték szegényt.
1: Daniel picked up that prophetic word.
0: De Dániel fogta ezt a proféciát.
1: And Daniel began to pray.
0: És elkezdett imádkozni.
1: And for 70 years Daniel prayed for the fulfillment of that word.
0: És Dániel 70 évig imádkozott ennek az igének a megvalósulásáért, a proféciáért.
1: We just can't be passive about things that God has spoken to us.
0: Nem lehetünk tétlenek Isten nekünk mondott üzeneteivel kapcsolatban.
1: One of the things that we can do effectively is to lock our prayers on those things and begin praying them into existence.
0: Az egyik dolog, amit megtehetünk, az, hogy az imáinkat ezekre az üzenetekre koncentráljuk és megvalósulásra imádkozzuk őket.
1: Finally, there's a few other keys to seeing prophecy fulfilled. One is be accountable and let those who are in relationship with you know about them. Work together with them.
0: Végül további kulcsok a profécia megvalósulásához, légy felelős a fölötted levő tekintélyeknek, és ők működjenek együtt veled az üzenet megvalósítása érdekében.
1: Look for confirmation along the way.
0: Közben is keresd az üzenet megerősítéseit.
1: There were a couple of things in my situation with Barbara that were very funny, but they were very much a confirming thing.
0: A Barbarával való dolgomban volt néhány elég vicces dolog, amelyek viszont megerősítették azt, hogy ez Isten akarata.
1: I walked into the office of the pastor of the church.
0: Bementem egyszer a gyülekezet pásztorának az irodájába.
1: I said very seriously, we need to talk.
0: És nagyon komolyan azt mondtam neki, beszélnünk kell.
1: So we sat down.
0: Leültünk.
1: And I said, I'm very attracted to your secretary.
0: És azt mondtam, hogy nagyon vonzódom a titkárnőhöz.
1: And he sat there in his chair.
0: És ott ült a pásztor a székén.
1: He looked at me and he put his hands together like this.
0: Rám nézett, így összerakta a kezét.
1: He just kind of had a big belly.
0: Yeah, szép nagy pocakja volt.
1: And he just kind of crossed his fingers and shook his head like this.
0: És így bólogatott.
1: Big smile on his face.
0: Egy kis mosolyjal az arca.
1: He said, well, that's much sooner than I had expected.
0: És azt mondta, hogy hát ez sokkal hamarabb történt, mint gondoltam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: I've been praying that there might be some sympathy between the two of you.
0: Imádkoztam azért, hogy valamennyire kedvesek legyetek egymás szemében.
1: Very close friends of ours who were missionaries.
0: Nagyon közeli barátaink misszionáriusok voltak.
1: My second day in Slovenia, he brings me a big calendar.
0: A Szlovéniában töltött második napomban ez a misszionárius hoz nekem egy nagy naptár.
1: And on that calendar there were certain things written on certain days.
0: És bizonyos napokra be voltak írva bizonyos dolgok ebben a naptárban.
1: That they had written in.
0: Amit ők írtak rá.
1: And on one of those it says April 29th, for example, Steve asks Barbara out on first date.
0: És például oda volt írva április 29-éhez, hogy Steve először hívja Randira Barbara.
1: Two weeks later they go to dinner.
0: Két héttel későbbre oda volt írva, hogy elmennek vacsorázni.
1: Sometime later on the calendar, several months later, Steve asks Barbara to marry him.
0: Több hónappal később be volt írva a naptárba, hogy Steve feleségül kéri Barbarát.
1: Their timing was much later than ours.
0: De ők sokkal későbbre időzítették a dolgokat,
1: but
0: mint mi.
1: Boy, that was a confirming voice to us.
0: De számunkra egy megerősítő üzenet volt.
1: You can imagine.
0: El tudjátok képzelni.
1: So look for confirmation, particularly when something, listen, particularly when something is out of the ordinary.
0: Tehát keressétek nagyon a megerősítéseket, különösen, hogyha valami rendkívüli dologról van szó.
1: And hear me, listen to God.
0: És figyeljetek rám nagyon, hallgassatok oda Istenre.
1: This is our greatest confidence and joy that you have been given ears to hear God for yourself.
0: Az a legnagyobb örömünk, és az nyugtat meg minket a leginkább, hogy tudjuk, hogy Isten nektek is adott füleket arra, hogy meghalljátok őt.
1: Amen.
0: Amen.
1: God wants to reveal his will to each one of you.
0: Isten mindegyiknek ki akarja jelenteni az akaratát.
1: Timing is critical. Sometimes better to go slow than too fast.
0: Az időzítés döntő, jobb lassan haladni, mint túl gyorsan.
1: Randy wrote that.
0: De jegyzetet nem a Stevie, hanem a Randy.
1: Again,
0: néha,
1: you've got to hear God.
0: Tehát meg kell hallanatok, mit mond Isten.
1: Amen. You've got to hear God.
0: Meg kell hallanatok, mit mond Isten.
1: Always hold up your word and your course of action to Scripture.
0: Mindig tartsd az egész folyamat során, hasonlítsd össze a proféciát a Bibliával.
1: In our situation, it was a great confidence for me to know that people who were around Barbara's life said, this is a girl who genuinely loves the Lord.
0: Nekem nagyon megnyugtató volt, hogy azok az emberek, akik ismerték Barbarát, mind azt mondták, hogy ez a lány nagyon szereti az Urat.
1: Her pastor vouched for her integrity. Her pastor vouched for her integrity. He spoke of her
0: igen,
1: integrity.
0: Tehát a pastor is nagyon igazolta azt, hogy nagyon becsületes, tisztességes a lány.
1: There were many others around her that spoke about her commitment and love for the Lord.
0: És sokan mások is, akik körülötte voltak, beszéltek arról, hogy mennyire odaszánt az Úrnak.
1: The last thing I wanted was to be unequally yoked.
0: Az utolsó, amit akartam, az a felemás iga.
1: I'm not talking about an unbeliever.
0: Most nem arról beszélek, hogy egy hitetlennel lenni
1: egyik. Being equally yoked as two believers.
0: Hanem lehet felemás igában lenni hívőként is.
1: Just the fact that someone is a Christian doesn't mean that they're necessarily the right one.
0: Tehát azért, mert valaki egyszerűen keresztény, még nem biztos, hogy ő a megfelelő.
1: Yes, there were many things in our callings, in our personalities.
0: Sok dolog volt az elhívásunkban, a személyiségünkben.
1: But particularly our calling and our love for the Lord, there's a passion there that is very much the same.
0: De különösen az elhívásunkban és az Úr iránti szenvedélyes szeretetünkben nagyon sok kettőnk között a hasonlóság.
1: And I know that she would follow me anywhere in the world.
0: Tehát Barbara bárhova követne engem a világon.
1: And finally, pray your word into existence.
0: Végül imádkozd megvalósulásra a proféciát.
1: Stay on track with the Lord.
0: Maradj ugyanazon a vágányon az Úrral.
1: Stay on track to see what God has spoken into your life come to
0: pass. Maradj meg a megfelelő ösvényen, hogy lásd, amit megvalósul az, amit az Úr mondott neked.
1: Persevere and be patient.
0: Tarts ki és légy türelmes.
1: Don't give up.
0: Ne add fel.
1: Fight the good fight according to the prophetic words that have been spoken to you and over you.
0: A harcold meg a hit szép harcát a neked mondott és rólad mondott proféciák szerint.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Randy.
2: Okay, we are immediately going to apply and for a few minutes do what Steve just taught us.
0: Most pár percig azonnal alkalmazni fogjuk azt, amit Steve mondott.
2: When you receive a word, you have to know what to do with it.
0: Amikor kapsz egy üzenetet, tudnod kell, hogy mit tegyél vele.
2: There's a three-part fulfillment to prophecy.
0: A profécia megvalósulásának három része van.
2: Katona Pali had a vision, a picture the Lord showed him about the Hungarian church.
0: Katona Pali kapott egy képet, egy látást a magyar egyházról.
2: I want us to practice what Steve just taught us.
0: Szeretném, hogy gyakorolnánk azt, amit Steve most tanított nekünk.
2: Now, the first part of the prophetic process is the actual message.
0: A profétai folyamat első része maga az üzenet.
2: This was a vision.
0: Ez egy látomás volt.
2: It is not clear exactly what all it means.
0: Nem teljesen világos még, hogy mit jelent.
2: And so we have to go to the second part of the process is interpreting.
0: Tehát most jön a szakasz második része, az értelmezés.
2: What is God saying?
0: Mit mond Isten ezzel?
2: This is the message, but what does it mean for us? That's the second part.
0: Tehát ez az üzenet, de mit jelent a számunkra? Ez a második rész.
2: Then the third part of seeing prophecy fulfilled is, what do we need to do?
0: A harmadik rész pedig a profécia megvalósítása, tehát mit kell tennünk az érdekében?
2: Or what do we need to become?
0: Vagy mivé kell lennünk az érdekében?
2: I received my first prophetic word 2 weeks after I was baptized in the Holy Spirit.
0: Én az első proféciámat a Szent Szellem keresztségem után 2 héttel kaptam.
2: I was at the university studying business management.
0: Egyetemen voltam és üzletvezetést tanultam.
2: This was the word.
0: Az üzenet az volt.
2: I see you traveling all over the world teaching and equipping people with the word of God.
0: Látlak téged, ahogy az egész világon utazgatsz és felkészíted Isten népét a szolgálatra és tanítod őket a Bibliára.
2: I had been to Mexico on vacation. That's it.
0: Akkor csak Mexikóba mentem nyaralni, ennyi
2: volt. I had never once thought about missions.
0: Eszembe se jutott a misszió.
2: You know what I did with the word?
0: Tudjátok, mit csináltam az üzenettel?
2: Oh, that's interesting.
0: Azt mondtam, ez érdekes.
2: I didn't know what to do with it.
0: De nem tudtam, mit tegyek vele.
2: About 7 years ago, I was being trained in prophecy.
0: Körülbelül 7 évvel ezelőtt képeztek engem a profétálásban.
2: I was already working in several nations of Europe.
0: Már Európa több országában dolgoztam.
2: My heart was moving here.
0: Ide kötődött a szívem már.
2: A prophet named Chuck Pierce was doing the training.
0: Egy Chuck Pierce nevű proféta csinálta ezt a képzést.
2: He called me out of the group.
0: Kihívott a jelenlevő tömegből.
2: And he got 6 prophets around me, himself and 5 others.
0: 6 proféta vett körül, Chuck Pierce és még 5.
2: I was sitting in the chair and they were doing the rotate game.
0: Én ültem a széken és ők mentek így körülöttem körbe, ahogy
2: This was the first words out of Chuck Pierce's mouth. He had never seen, he didn't know me.
0: És Chuck Pierce első szavai ezek voltak, nem ismert engem, akkor látott életében először.
2: God is sending you to the nations.
0: Isten a nemzetekhez küldte.
2: You will be equipping many. I see you training, teaching, equipping.
0: Látom, hogy felkészített sokakat, tanított, képzett.
2: And then the word got deeper and deeper and deeper.
0: És aztán egyre mélyebbre hatolt az üzenet.
2: So I had to take the word to this process.
0: Tehát azt az üzenetet elkezdtem ezen a folyamaton végigvinni.
2: This is what God said.
0: Tehát Isten ezt mondta.
2: But what does God mean?
0: De mire gondolt közben?
2: What is it gonna look like? What is it gonna feel like in reality?
0: Hogy fog ez kinézni a valóságban? Milyen érzés lesz?
2: And then this was the big question for me.
0: Számomra az volt a nagy kérdés.
2: What do I need to do?
0: Mit kell tennem ezért?
2: How should I respond now?
0: Most hogyan reagáljak erre?
2: And this was the big question for me.
0: És az volt a nagy kérdés a számomra.
2: What kind of man do I have to be for that word to be true?
0: Milyen embernek kell lennem ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az üzenet?
2: We took the word and we immediately began to make changes in our lives.
0: Tehát fogtuk az üzenetet és azonnal elkezdtünk változásokat eszközölni az életünkben.
2: And now this is happening all over Europe.
0: És most ez történik egész Európában, ami itt.
2: So we're going to practice what Steve just taught us.
0: Tehát gyakorolni fogjuk azt, amit Steve most tanított.
2: Katona Pali is going to share it.
0: Tehát Katona Pali elmondja most ezt.
2: Everyone's going to hear it.
0: Mindenki hallani fogja.
2: And then for a few minutes we're going to take this word, which is a vision, into this process and experiment for a few minutes.
0: És utána pár percig belevisszük ebbe a folyamatba majd ezt a látást, és elgondolkodunk azon, hogy hogyan.
3: Tehát a tegnap este, amikor imádkoztunk, amikor Steve elkezdett gitározni.
0: Last night when we were praying and Steve began to play,
3: egy látást kaptam, láttam.
0: So I received a vision, I saw something.
3: Úgy játszódott le előttem, mint egy nagy mozi vásznon.
0: I saw it as a film in a screen.
3: Mint az első világháborúban, ahogy én is csak képekből láttam, ahogy fel voltak költözve a katonák.
0: I saw pictures about the First World War and the way the soldiers were dressed up.
3: Nehéz vastag ruhákba voltak öltözve.
0: They had thick and heavy clothing on them.
3: És ástak egy nagy ilyen lövés árkot.
0: And they were digging a big ditch that they could use for fighting and shooting.
3: Aztán fogták a nagy karabét, a puskát.
0: And then they took their big guns.
3: Még az a régi fajta volt, amíg csak így felülről töltötték be, igen.
0: It was
3: szóranyos.
0: The old kind of gun that you had to load with the bullets from the front.
3: Egy lövés lehetett leadni vele.
0: And you could only have one shot with it.
3: És
0: at
3: akkor,
0: one time.
3: Mikor kész volt az árok.
0: And when the ditch was ready.
3: Akkor a katonák sorban mind bemásztak az árokba.
0: Then all the soldiers were going down in the ditch.
3: Örültek, hogy jó mély, tehát nem látszanak ki.
0: They were happy that the ditch is deep enough so they can't be seen from the outside.
3: És akkor ott nyugodtan leültek.
0: And they had peace and they sat down.
3: És kérdeztem az urat, hogy uram, mit jelent ez?
0: And I asked the Lord that what it meant.
3: És akkor kaptam egy választ.
0: And I received an answer.
3: Hogy amit te most látsz, ez a magyar eklézsia.
0: That what you are seeing now is the Hungarian body of Christ.
3: Fel vannak fegyverkezve.
0: They have their weapons.
3: Úgy néz ki, mint egy hadsereg.
0: They look like an army.
3: De megásták a lövész árkot.
0: But they dug their little ditches.
3: Oda bebújtak.
0: And they hid in them.
3: Nyugodtan el vannak.
0: They have peace in there.
3: És várják az ellenséget.
0: And they are waiting for the enemy to come.
3: Én azt akarom, mondta tovább az Úr.
0: And then the Lord continued, I want,
3: hogy tekintsetek ki.
0: You to look out of the ditch.
3: Az utolsó 50 évben a hadi technika nagyon megváltozott.
0: In the last 50 years, military techniques were changed a lot and developed a lot.
3: Ne az első világháborús technikával akarjatok harcolni.
0: So don't try to fight with technology from the First World War.
3: A második.
0: Then the second thing.
3: Nem arra képeztelek ki benneteket, hogy várjátok az ellenséget.
0: I haven't trained you to wait for the enemy to come.
3: Hanem ti támadjátok meg és foglaljátok el a területeit.
0: But you have to attack the enemy and take back the territories from him.
4: Elhangzott Steve Telcerov, hogyan fogadjuk a proféciát című tanítása.
5: Ez volt a Hitünk alapjai.
6: Hitünk alapjai.
5: Apostoli fundamentumok.
6: A Rádió Sanszmű során.

I'm not going to be able to do it.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Randy Boyd a vezető jelleme című tanítását hallhatjuk.
4: I want to talk to you tonight about a balanced life in leadership, and I'm going to talk around these three topics all weekend.
5: Szeretnék beszélni a kiegyensúlyozott vezetői életről, és e körül a téma körül fogok forogni egész hétvégén.
4: Many people have an anointing to bear fruit.
5: Nagyon sok embernek az életén van kenet a gyümölcstermésre.
4: But leadership is a different kind of anointing in the body of Christ.
5: De Krisztus testében a vezetés egy másfajta kenetet igényel, egy másfajta kenet.
4: A minister has the anointing to bear fruit.
5: A szolgálónak arra van kenete, hogy gyümölcsöt teremjen.
4: A leader has the anointing to bear fruit bearers, and there's a very big difference.
5: A vezetőnek pedig arra van kenete, hogy
4: Does everybody understand what I just said?
5: Hogy gyümölcs termésre összenőzzön, amikor én szolgálok.
4: The gifts and the flow of the Lord Jesus through me helps people.
5: Akkor a rajtam keresztül áradó Jézus Krisztus rajtam keresztül áradó kenete megold az emberek életeiben problémákat.
4: Helps them find answers.

0: at work.
1: Olyan válaszok megtalálásában segíti az embereket, ami működik, és ez az a kenet, ami a szolgálónak az életén ott van. És mi a vezetői kenet, az mit csinál? Segít az embereknek abban, hogy megoldjanak problémákat, hogy válaszokat találjanak, és az abban segít másokat, hogy gyümölcsöket teremjenek.
0: Now I'm just making a few introductory statements before I go into this.
1: Csak néhány bevezető gondolatot megállapítást szeretnék tenni, mielőtt ebbe belemennék.
0: In some people's life, leadership is a gift.
1: Néhány ember életében a vezetési képesség az egy ajándék.
0: Have you ever met someone and they walk into the room and they're in charge and you don't know why, they just are.
1: Találkoztatok már olyan személlyel, aki csak bement egy terembe és rögtön ő volt ott a vezető, és ez mindenki számára nyilvánvaló volt?
0: I've met the president of the United States.
1: Én találkoztam az Egyesült Államok elnökével.
0: Whether you like George W. Bush or not,
1: akár kedvelitek George Bush-t, akár nem,
0: when he walked into the room,
1: amikor bejött a terembe,
0: everything changed. He was a leader.
1: Minden megváltozott, ő egy igazi vezető volt.
0: Whether he made the right decisions or not is not what I'm talking. But he was a
1: akár jó döntéseket hozott, akár nem, én nem erről beszélek most, de ő egy vele születetten benne volt a vezetés képessége.
0: But for most of us, leadership is not a gift, it is a choice.
1: De a legtöbbünk számára a vezetés nem egy ajándék, hanem egy választás.
0: And this is the choice.
1: És a következő a választás.
0: I will not just use my gifts and my abilities to help people.
1: A saját ajándékaimat és képességeimet nem csak arra fogom használni, hogy segítségére legyek embereknek.
0: But I will use my gifts and my abilities to move people.
1: Hanem arra fogom használni a képességeimet és a lehetőségeimet, hogy megmozdítsak embereket.
0: Do you see the difference between those two things?
1: Látjátok a különbséget között a két dolog között?
0: I don't just want to help people.
1: Nem csak segíteni akarok az embereknek, hanem meg akarom mozdítani, előre akarom mozdítani, előre vinni őket. Elvezetni őket, hogy az életüket megváltoztassák, és ne úgy éljenek, ahogy maguktól élnének.
0: Hogy
1: olyan dolgokat tegyenek meg, amit soha nem tennének meg, ha én nem befolyásolnám őket.
0: To accomplish things and dream things they would never dream of doing.
1: Hogy elvégezzenek olyan dolgokat és olyan dolgokról álmodjanak, amikről egyébként sose álmodtak volna.
0: There was a man named Philip in the Bible.
1: Van egy Fülöp nevű személy
0: a Bibliában. A tremendous anointing.
1: Egy elképesztő kenet volt az életén, ahogy az apostolok cselekedetei 8. részében olvashatjátok. Szamária városa áldott volt.
0: But you never see a leadership anointing in him.
1: De soha nem láttátok a vezetésnek a kenetét
0: rajta. I think perhaps because he led such a large revival, there was one there, but you can't find it in the story.
1: Tehát ő egy nagyon nagy ébredést vezetett, de valahogy úgy nem találjátok meg az ő vezetési képességeit a történetben.
0: What you see in the story is one man's anointing affecting people.
1: Amit láttok ebben a történetben az, hogy egy személyen lévő kenet befolyásolt másokat.
0: There is another man named Paul.
1: Van egy másik személy, Pál.
0: Also a tremendous anointing.
1: Szintén egy elképesztő
0: kenettel. And through his anointing,
1: kenettel,
0: he affected people.
1: És ezáltal a kenet által befolyásolta az embereket.
0: But he also moved people.
1: De mozgósított is embereket.
0: Church after church after church was established.
1: Gyülekezet után alapított. Szellemi fiúk nőttek fel.
0: People began to live differently than they would ever think about
1: living. És az emberek másképp kezdtek el élni, mint ahogy egyébként valaha éltek volna.
0: I want to be a leader.
1: Én egy vezető akarok lenni.
0: Influence people, move people.
1: Szeretnék befolyásolni embereket, szeretnék bemozdítani embereket.
0: Leadership is a choice for most of us.
1: Legtöbbünk számára a vezetés az egy választás.
0: And it's all the way you look at things.
1: És ez egy meghatározott módja annak, ahogyan dolgokra tekintesz.
0: Let me go into three principles of leadership, a balanced leadership life.
1: Három alapelvet fogunk megnézni a kiegyensúlyozott vezetői élettel kapcsolatban.
0: As I've studied leadership for a lot of years.
1: Hosszú évekig tanulmányoztam a vezetést.
0: I think there's three areas in the kingdom that we have to balance.
1: Én azt gondolom, hogy három olyan terület van a királyságban, amiken egyensúlyba kell lenni. Látjátok ezen a kis szoborcsoporton ezt a három
0: személyt. And it's those three together that is creating the balance. Do you see it?
1: Együttesen hoznak létre egy egyensúlyi állapotot.
0: I think there's three areas we have to grow in our life.
1: Három kulcsterület, amelyben növekedni kell az életünkben.
0: If we really want to be a balanced kingdom leader.
1: Hogyha valóban kiegyensúlyozott királyság szerinti vezetőt akarunk lenni. Az első terület a szellemi vezetőség, vezetés.
0: Has anyone been around even a Christian leader, but after you get to know them, they're not a very spiritual person?
1: Ismertek valakit, aki egy vezető személy egy gyülekezetben, de igazából nem egy szellemi vezető? Találkoztam sok pásztorral,
0: and I get to know them.
1: És meg is ismertem őket.
0: And when you see them up here,
1: és amikor látod őket ott fönn a pulpitusnál, akkor azt látod, hogy ők Istennek az erőteljes emberei.
0: But when you get to know them behind the scenes, the spiritual fabric of their life is unraveled.
1: De amikor meglátod a színfalak mögötti életüket, akkor azt látod, hogy a háttérben a szellemi életük nem olyan rendezett.
0: A second area.
1: Második terület.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: In strategic leadership.
1: A stratégikus vezetés.
0: Vision, goals.
1: Látás, célok, csapatok felépítése.
0: We had a whole course on this. Read the manual again.
1: Van erről egy egész kurzusunk, olvassátok el újra a jegyzeteket, ami erről szól. Harmadik terület.
0: Cree, a third area.
1: Cree, harmadik terület.
0: Is fathering leadership.
1: Az atyai vezetés.
0: This is the relational side.
1: Ez a kapcsolati oldala a dolognak.
0: Now for the next 10 minutes, I want to define these three things and explain how this balance better work in our lives.
1: A következő 10 percben el fogom magyarázni ezt a három területet, és elmondom azt is, hogy hogyan befolyásolják ezek az életünket, hogyan határozzák.
0: What is spiritual leadership? I'm sorry, I only have this in English. I apologize.
1: Mi a szellemi vezetőség? Ez sajnos nincs meg nekem angolul.
0: I just wrote it a few days ago, so.
1: Ez csak néhány nappal ezelőtt írtam.
0: It's maintaining a vibrant.
1: Ez egy.
0: The key word is vibrant.
1: Ez egy ilyen vibráló, erőteljes.
0: The word vibrant means it's alive. There's life
1: élő.
0: Flowing.
1: Azt jelenti, hogy élettel teli, élő.
0: A vibrant connection
1: túláradó.
0: With Jesus.
1: Hogy egy ilyen élettől túláradó kapcsolatod
0: and
1: legyen
0: Jézussal. To know him deeply and to fulfill his will.
1: És hogy el tudj vezetni másokat arra, hogy mélységesen megismerjék őt és megcselekedjék az ő akaratát. Betöltsék.
0: Spiritual leadership is not all about prayer.
1: A szellemi vezetőség az nem csak
0: it's not about reading the Bible and fasting.
1: És nem csak arról szól, hogy olvasd a Bibliát és böjtölj.
0: Those are tools.
1: Azok eszközök, ezek.
0: I know men who have memorized huge portions of the Bible, but they are as far from Jesus as the east is from the west.
1: Ismerek embereket, akik óriási részeket bemagoltak, megtanultak a Szentírásból, ennek ellenére olyan messze vannak Jézus Krisztustól, mint észak a kelettől, vagy észak a déltől.
0: Listen to what he said.
1: Figyeljetek ide.
0: Last night he was with his first 12 leaders.
1: Hogy mit mondott Jézus az első 12 tanítványának, akikkel együtt dolgozott, akik az első vezetők voltak.
0: I am the vine and you are the branch.
1: Azt mondta nekik, hogy én vagyok a szőlőtő és ti vagytok a szőlő.
0: If you can make this vibrant connection with me.
1: Hogyha létre tudjátok hozni ezt az élettől túláradó kapcsolatot velem, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni.
0: Listen to his last statement. That's John 5.
1: Figyeljetek az utolsó megállapítására János 15:5-ben.
0: Listen to the last thing he says in that sentence.
1: Figyeljetek az utolsó szót, amit mond ebben a versben. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tényleg elhiszitek ezt?
0: You don't.
1: Nem.
0: I don't believe it.
1: Nem hiszem el.
0: There are sometimes I stand and I have a wonderful sermon and I do it without him.
1: Időnként itt elől állok és csodálatos ceremóniákat végzek el, és meg tudom ezt csinálni ő nélkül is.
0: You know what they got?
1: Tudjátok, mit értettek meg ebből?
0: Words.
1: Szavakat csak.
0: You know what they need?
1: Tudjátok, mire van szükségük? Őre.
0: This is the first area.
1: Ez az első terület.
0: My ability to continually go deeper and deeper and connect with him and drink and draw life.
1: Az én képességem arra, hogy mélyebbre és mélyebbre menjek az ő megismerésében, és az ő életéből minél többet magamba szívjak. És az én képességem arra, hogy Krisztussal szolgáljak mások felé.
0: I see a lot of leaders.
1: Sok vezetőt láttam már.
0: I work with, I can say thousands of leaders.
1: Elmondhatom nektek, hogy vezetők százaival dolgoztam együtt.
0: I see three kinds of leaders in this area, spiritual leadership.
1: A szellemi vezetés területén háromféle vezetőt tudok elkülöníteni. Tudok olyanokról beszélni, akik jól csinálják ezt a dolgot. Ellen Vincentet tudnám ilyen példaként hozni
0: előttök.
1: Egy elkötelezett, csodálatos közösségben él Jézussal, és amióta csak ismerem őt személyesen, egyre csak növekszik. És bárhova megy, mindenhol Krisztussal szolgál az emberek felé. A másik típus, akiket el tudok különíteni ezen a területen, azok, akik a vezető életük kezdetén beleszeretnek Jézusba.
0: This wasn't a book to be memorized, it was a person to be met.
1: És ez nem egy olyan könyv, amit nekem memorizálnom kell, hanem a személyre kell összpontosítanom, aki benne van. Megtanultam a Bibliának egész könyveit, tényleg megtettem ezt.
0: Finally the Lord said, stop.
1: Végül az Úr azt mondta, ezt hagyd abba.
0: Why don't you just meet me?
1: Miért nem akarsz találkozni velem?
0: I was a wonderful Pharisee.
1: Egy csodálatos farizeus voltam.
0: You search and search the scriptures because you think that in them you have life.
1: Mert kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti életetek.
0: And yet they point to me.
1: És az írások pedig én rám mutatnak.
0: And yet they point to me.
1: Tehát az írások én rám mutatnak.
0: And you're unwilling to come to me and receive life.
1: És nem akartok hozzám jönni és életet venni.
0: Second kind of people, these people that have this wonderful relationship with Christ.
1: Tehát a második típus, akik beleszeretnek Jézusba és elkezdenek növekedni.
0: And they got into the ministry.
1: És eljutnak a szolgálatságra.
0: And they had some success.
1: És eljutnak egy bizonyos fokú sikerre.
0: And in the ministry, they lost Jesus.
1: És a szolgálat közepette elvesztik Jézust.
0: They're still Christians.
1: Vannak ilyen keresztények.
0: This ever-deepening connection, they lost it.
1: Elvesztették a kapcsolatnak a mélységét.
0: The Holy Spirit says there's two or three of you in this room. That is your story right now.
1: A Szent Szellem azt mondja, hogy ketten vagy hárman vagytok itt ebben a területben, hogy ez a típus, ez a történet rólatok szól. Soha többé nem akarok már profi szolgáló lenni. A harmadik típusú vezető, akit láttam,
0: who got excited about church work,
1: akik szeretnének részt venni a gyülekezeti életben, és tesznek jó dolgokat a gyülekezetért,
0: and they begin to lead in ministries in the church,
1: és elkezdenek szolgálatokat vezetni a gyülekezetért, a gyülekezetben,
0: but the very spiritual foundations of their life were never formed.
1: De az életüknek a szellemi megalapozása soha nem történt meg.
0: It's the first area of leadership.
1: Ez az első területe a vezetőségnek.
0: Second area, strategic leadership.
1: A második terület a stratégiai vezetés.
0: God-given vision.
1: Végbevinni az Istentől adott látást azáltal, hogy egy csapatot építünk.
0: If you do not build a team, you are not a strategic leader.
1: Hogyha nem építesz csapatot, akkor nem vagy stratégiai
0: In
1: vezető.
0: Fact, you're not a leader at all.
1: Sőt, mi több, egyáltalán nem
0: You're
1: vagy vezető. Akkor szolga vagy.
0: Personal anointing, helping and blessing people.
1: A személyes kereteddel áldasz meg, és segítesz embereket. stratégiai vezetőként egybegyűjtesz forrásokat. És figyeld a következő pontot, naponként lépéseket teszel a látás beteljesítésére. Van egy egész tanításunk erről, hogyha akarod, szerezd meg a jegyzetet róla. Sokat beszélgettünk, és fogunk is beszélni még Franzzal ennek a gyakorlati területeiről. Atyai vezetés.
0: What is fathering leadership?
1: Mi az atyai vezetés?
0: This is the relational side of a leader.
1: Ez a vezetőnek a kapcsolati oldala.
0: Lovingly developing spiritual sons and daughters.
1: Szeretetben fejleszteni szellemi gyermekeket. Életre és a szolgálatra.
0: Now, look at what comes first.
1: Figyeljétek meg, hogy mi jön először életre.
0: I've seen a lot of people who develop leaders in their church, but it's all about the ministry, it's not about life.
1: Nagyon sok olyan vezetőt láttam, akik nevelnek fel szolgálókat a gyülekezetünkben, de csak a gyülekezeteikben, de csak a szolgálat számára, nem az életre. És hogyha találkozom ilyen vezetővel,
0: I don't just want her to be a good worship leader in the church.
1: Tehát hogyha én felnövelek egy szolgálót a gyülekezetemben, akkor nem csak azt akarom, hogy egy jó dicsőítés vezető legyen a gyülekezetemben, hanem azt akarom, hogy a személyes életében is Jézus szenvedélyes szerelmese legyen, legyen szerencsés a munkájában,
0: who has great relationships,
1: akinek legyenek nagyszerű kapcsolatai,
0: who handles her money with wisdom and faith,
1: kezelje az anyagi javakat, amiket az Úr rábíz bölcsességgel és értelemmel, és szolgálja az ő szép hangjával is az Úrat, természetesen, értitek? Természetes apaként a fiam Jósiás a mi szolgálatunknak dolgozik. 24 órában hetente. Gondoljátok, hogy az ő édesapjaként engem csak az érdekel, amit a szolgálatért tesz? Engem az is érdekel, és azzal is törődöm, hogy hamarosan meg akar házasodni. Kész van arra, és már most érettebb, mint én. Hallottátok, Pali azt mondta, amen.
0: I want him to handle his money great.
1: Azt szeretném, hogyha nagyszerűen kezelni a pénzét. És szeretnék egy szenvedélyes szeretetet adni belé Jézus felé. Azt szeretném, ha az egyetemen is jól futna. Ez az, amit a szellemi atyák és anyák tesznek. Figyeljetek rám.
0: This is all the introduction of everything I'm going to tell you this weekend.
1: Ez mind a bevezetése annak, amiről beszélni fogok nektek ezen a hétvégén.
0: A balanced life in leadership balances these three areas. Go ahead, Chris.
1: A kiegyensúlyozott vezetői élet ennek a három említett területnek a kiegyensúlyozott
0: volta. There are some leaders in churches.
1: Vannak a gyülekezetekben olyan vezetők, akik nagyszerűek a szellemi területen.
0: And if I'm only good at the spiritual side.
1: De hogyha én csak a szellemi területen vagyok jó.
0: What am I going to produce in my leadership?
1: Akkor mit fog az én vezető voltam eredményezni?
0: People who love Jesus?
1: Olyan személyeket, akik szeretik Jézust.
0: And who do nothing.
1: És akik nem csinálnak semmit.
0: There's no vision.
1: Mert nincs látás.
0: There's no goals.
1: Nincs
0: cél. There's no plan.
1: Nincs terv.
0: And I'm probably not reproducing because fathers reproduce.
1: És valószínűleg nem fogok reprodukálni, nem fogok új vezetőket létrehozni, mert az atyák tudnak reprodukálni személyeket. Most kell a második kép, Kri.
0: The strategic side.
1: A stratégiai oldal.
0: Have you ever met a leader who's real strategic, but they're not a father and they're not deeply spiritual?
1: Találkoztatok olyan vezetővel, aki nagyon stratégikus, de nem atya és nem túlságosan szellemi?
0: You know what they're like?
1: Tudjátok, milyenek ők?
0: They're slave drivers.
1: Olyanok, mint egy ilyen segédvezető. Vezetik az embereket.
0: They talk about vision, vision, vision. God gave us vision.
1: Látás, látás, látás. Erről beszélnek. Isten adott nekünk látást. El kell érnünk ezt a látást.
0: And instead of being like what Franz said, a servant leader, everybody's serving the leader.
1: És ahelyett, hogy egy szolgáló vezető lenne, őt szolgálják a követői. És ők egy látást szolgálnak mindannyian.
0: And they're dying and burning out while they're doing it.
1: És annyira erőlködnek ezen, hogy belehalnak.
0: And you know what I've discovered?
1: És tudjátok, mit vettem észre?
0: You can even wrap this strategic leadership with all these fancy Bible verses.
1: Be tudod csomagolni nagyon szépen Biblia versekbe ezt a stratégikus vezetési módot.
0: And it sounds so good.
1: És annyira jónak, annyira klassznak hangzik.
0: God wants us to reach the city of Graz.
1: Isten azt akarja, hogy elérjük Graz
0: városát.
1: Azt akarja, hogy mindenki megtérjen.
0: This is our vision.
1: Ez a mi látásunk.
0: And they start laying out the vision.
1: És gyerünk, munkálkodjunk, ha menjünk a látás után. De ez nem szellemi vezetés, hanem csak vezetett emberek lesznek. És hiányzik belőle a mélységes közösség Krisztussal, értitek? Aztán a harmadik összetevő, az atyaság. Milyen részt vesz ez az én vezetésemben? Az atyákban ott van a vágy a sokszorozódásra. Sokat utazom. De a városunkban van 7 személy, akikkel együtt dolgozom most is. Az egyik egy fiatal ember, aki a pásztor a gyülekezetnek, ahova tartozunk. A másik a fiam, Jósiás. A Bethany a lányom. Hanna a másik lányom. Ők azok hárman, akiben én megsokasodom.
0: Bethany's led 4 or 5 people to Christ this year. It's cool.
1: Ebben az évben az iskolában Bethany lányom 4-5 szemét vezetett az Úrhoz. Sokszorozódás. Hol tanulta ő ezt?
0: Being with mom and dad?
1: Hát az édesapjától és az édesanyjától. Együtt csináltuk ezeket a dolgokat.
0: We never taught her a gospel presentation. First you say this, and then you say
1: this. Soha nem tanítottuk, hogy hogyan kell bizonyságot tenni és evangelizálni. Először mondd ezt, aztán ezt.
0: When you have a fathering ministry,
1: amikor egy atyai szolgálatod van a vezetésben,
0: you're going to reproduce others.
1: Akkor meg fogsz sokszorozni másokat.
0: You're going to let them go and send them out.
1: És vezetni fogod őket.
0: Okay, that's my introduction.
1: Okay, ez volt a bevezetésem.
0: Now I want to talk tonight. This is the only session I'm going to do on this.
1: Ma este
0: I want to talk to you about the spiritual side of leadership.
1: Először a vezetésnek a szellemi oldaláról szeretnék beszélni.
0: I'm going to talk to you about leading when times get tough. I'm going to talk about a lot of just stuff that you're going to face as a leader.
1: Sok mindenről fogok beszélni ma este, amivel szembesülhettek vezetőként.
0: As I was preparing, I felt like I had to start here.
1: Ahogy készültem, úgy éreztem, hogy ezzel kell kezdenem. Mert ez az alapja minden vezetésnek. Nyissátok ki a Bibliátokat az 1 Timóteus 4. fejezeténél.
0: You can turn that off, I'm done.
1: Addigra ti is meg tudjátok csinálni, mire én megteszem ezt.
0: Teaching, I teach on that. But
1: 8 órát tudnék beszélni erről.
0: Go get the course on strategic leadership and review that one.
1: De menjünk a...
0: Go get the course on discipleship and spiritual fathering. You've already had that.
1: Tehát megvannak az anyagok a stratégiai vezetésről.
0: So that should be a review.
1: Tehát ez egy ismétlés is lesz majd bizonyos fokig.
0: What book?
1: Melyik verset mondtam? 1 Timóteus 4. 1 Timóteus 4.
0: What verse are we reading?
1: Dóra, melyik vers lesz? Nem tudod?
0: Okay, who are the prophets in here? Give me a verse.
1: Ki van itt proféta? Mondjátok meg a verset.
0: What? No, that's not it.
1: Nem, nem ez.
0: 16.
1: A 16-at próbáljuk meg. 1 Timóteus 4:16.
0: Is Timothy in the Bible?
1: Benne van Timóteus könyve a Bibliában.
0: This is one of these little verses you never really pay attention to.
1: Lehet, hogy ez egy olyan kis vers, aminek sose szenteltetek figyelmet.
0: I'm talking, I have 30 minutes left about the spiritual aspect of leadership.
1: 30 percem van még hátra, a vezetés szellemi oldaláról fogok most beszélni.
0: Look at this little verse.
1: Nézzétek meg ezt a kis verset.
0: This is a spiritual dad talking to his spiritual son.
1: Itt egy szellemi atya beszél a szellemi fiához.
0: Let's go back to verse 15.
1: menjünk vissza a 15. versre.
0: Now I want you to listen to these two verses in light of what Franz taught, because I'm going to take off right where he left off.
1: Szeretném, hogyha annak fényében figyelnétek oda ezekre a versekre, amikről Franz beszélt, mert ott szeretném folytatni, ahogy ahol abba hagytam.
0: Timothy, take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to everyone around you.
1: Ezekről gondolkodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
0: Timothy was a young leader in the church of Ephesus.
1: Timóteus az efezusi gyülekezet fiatal vezetője volt.
0: Estimates are that from a few thousand to 20,000 he was leading.
1: Néhány ezertől 5000 szemét vezetett.
0: Perhaps up to 20,000, we really don't know.
1: Valószínűleg még az is elképzelhető, hogy ez 20,000 ember volt, nem tudjuk biztosan, de egy elég meglehetősen nagy gyülekezet volt, amit ennek a fiatal személynek vezetnie kellett. És azt tanácsolták ennek a gyülekezetnek, hogy ez a fiatal ember legyen a vezetője.
0: Be absorbed in the things of Christ, Timothy.
1: Legyél
0: I'm paraphrasing.
1: Jézus Krisztus.
0: Be absorbed in these things, Timothy.
1: Ezekkel a dolgokkal foglalkozzál, Timóteus.
0: Now listen to the next phrase.
1: Figyelj a következő kifejezésre.
0: So that everyone will see your progress.
1: Hogy elő haladásod nyilvánvaló legyen mindenki
0: előtt. Let them see the changes coming in your life, Timothy.
1: Hogy lássák az életeden lévő változásokat, Timóteus.
0: Now verse 16 is powerful.
1: A 16. vers igazán erőteljes.
0: Pay close attention to your life and to your teaching.
1: Gondot viselj magadról és a tanításról vagy tudományról.
0: What does he tell him to pay close attention to first?
1: Mit mond, hogy mire figyeljen
0: what
1: elsősorban?
0: He's teaching or what he's living?
1: Arra, hogy mit tanít, vagy hogy mi, vagy hogy hogyan él. Ez fontos.
0: I want to give you a statement, and this is so profound.
1: Szeretnék egy megállapítást tenni, és ez
0: you
1: annyira alapvető.
0: You can never change someone to the level of your teaching. You can only change them to the level of your living.
1: Soha nem tudsz megváltoztatni valakit a te tanításod szintjére, csak is az életednek, a saját életed mintájának a szintjére tudsz megváltoztatni
0: That's
1: másokat.
0: That's why I'm starting on the spiritual, and I'll move to the practical.
1: Ezért kezdem a szellemivel, és megyek a gyakorlati felé.
0: You can never change someone to the level of your teaching.
1: Soha nem tudsz megváltoztatni senkit sem a tanításod szintjére.
0: You can only change them to the level of your life.
1: Csak a saját életed szintjére tudod eljuttatni őket.
0: In the kingdom of God, life begets life.
1: Isten királyságában az élet életet eredményez.
0: Words are cheap.
1: Az önmagukban a szavak azok olcsók, gyengék.
0: Picture is worth a thousand words.
1: Azt mondja, hogy egy kép az ezer szónál többet ér.
0: We have to get out the four spiritual laws by Campus Crusade and teach Bethany how to share the gospel.
1: Mi nem tanítottuk meg Bethany lányunknak a Campus Crusade for Christ-nak az alapelveit az evangelizálásról, hanem látta, hogy mi ezt hogyan csináljuk ezer alkalommal az életében.
0: The overriding principle of your spiritual life as a leader is this.
1: Az a minden felülíró alapelv, ami a szellemi vezetői életeteket meghatározza, következő.
0: I know Christ in an inward way.
1: Ismerem Jézust, Krisztust egy igazán bensőséges módon.
0: Do I know him in my head or do I know him inwardly as my life?
1: Felszínesen a fejemmel ismerem őt, vagy a legbelsőlegesebb módon a szívemben. Ez az, amiről Pál beszél Timóteusnak.
0: Timothy, be absorbed with the person of Christ.
1: Timóteus, legyél elfoglalva Krisztus személyével elsősorban.
0: And then your teaching will have something on it.
1: És akkor a tanításaidnak lesz tartalma.
0: The words will be hollow and vain.
1: akkor nem lesznek hiába valók a beszédeik.
0: The words will be like they were out of Jesus. They will have life and power and vibrancy.
1: Akkor olyan lesz a beszéded, mint hogyha Jézusból magából jön neki, tele lesz vibráló, túláradó élettel. És még szeretném elmondani nektek a két kedvenc versemet.
0: I'm thinking about these 100 times a day almost.
1: Százszor gondolok ezekre naponta.
0: Colossians 1 verse 18, the last phrase.
1: Kolosse.
0: These are my two goals. I want to experience these two verses.
1: Ez a következő a célom, két, amit el akarok ezzel a két verssel érni.
0: This is what it says in 1:18, the last phrase.
1: Az 1:18-ban az utolsó kifejezés ezt mondja.
0: This is the essence of the kingdom.
1: Ez a királyságnak az eszenciája.
0: So that he himself will have first place in everything.
1: Hogy mindenekben ő legyen az első.
0: That's what our leadership should produce in people.
1: Ezt kell az én vezetésemnek eredményezni az emberek életében.
0: Christ is first.
1: Hogy ebben ennek a párnak az életében, az életük minden területén Krisztus legyen az első.
0: You want to see the kingdom? Just look. Here it is.
1: Látni akarod a királyságot? Hát nézd meg ennek a házaspárnak az életét. Krisztus az első az ő életükben minden területen.
0: It solves their marriage crisis.
1: Ez megoldotta az ő házassági krízisüket.
0: Because selfishness was dealt with.
1: Mert elbánt az önzőséggel.
0: It solved their financial problems.
1: Megoldotta az anyagi problémáikat.
0: They began to obey the word.
1: Mert elkezdtek engedelmeskedni a szónak.
0: And he rearranged them and made them employable people who would bless the world as they worked.
1: És teljesen megváltoztatta őket, és olyan alkalmazható személyekké tette őket, ahol az élet bármilyen területén tudnak munkát vállalni.
0: His son will have first place in everything.
1: Ez az atyának az akarata, hogy az ő fia legyen az első mindenben. És nagyon szeretem az elmúlt három hétben egy tucatszor elolvastam a Kolossa levelet.
0: The last phrase says this. Verse 11 says this.
1: A 18.
0: This is the essence of the spiritual life.
1: Ez a szellemi életnek az eszenciája, a szellemi vezetésnek az eszenciája, a lényege. A 11. versben az új teremtésről beszél. Ebben az új teremtésben nincs többé görög vagy pogány, barbár, zsidó, szolga vagy szabad. Figyelj az utolsó kifejezésre.
0: In the new creation,
1: az új teremtésben
0: Christ is all.
1: Krisztus mindenben, Krisztus van mindenben.
0: Grab you.
1: Hadd ragadjon ez meg benneteket.
0: Is all, and he's
1: Krisztus
0: all.
1: Minden, és ő van mindenben.
0: That's what I want to experience.
1: Ez az, amit én igazán meg akarok tapasztalni. És ez az a pozíció, ez az a helyzet, amiből tudok vezetni. Értitek ezt?
0: I want to lead from that place.
1: Ebből a pozícióból akarok vezetni.
0: I know him in an inward way.
1: Szó szerint, hogy egy belsődleges, közvetlen módon ismerem
0: őt. In me and all that is mine, he has first place.
1: Hogy mindinkább bennem éljen, és mindennem, ami van, egyre inkább az övé legyen.
0: Christ is becoming my all.
1: Hogy egyre inkább Krisztus legyen minden bennem.
0: I don't pray for love anymore because Christ is love. I don't need joy, I need him. He's joy.
1: Nincs szükségem arra, hogy magamtól örüljek, ő öröm, aki bennem van. Nincs szükségem békességre. Mert ő a békességnek
0: az ura. There is one commodity that has been destined to change the earth.
1: Istennek nincsen ezer parancsolata a mennyben, egyetlen egy dolog van, ami megvált. Ami meg tudja változtatni a Földet, az, hogy Istennek a fia ott él emberi szívekben, és ez a szellemi vezetés. És meg kell tanulnunk vele lenni, és róla álmodni. Megenni őt. Amíg szó szerint életté válik bennünk.
0: And then we've got to learn to preach Christ as the central and first message out of our mouth.
1: És meg kell tanulnunk Krisztus prédikálni, mint a legelsődleges üzenetet, ami kijön a szánkból. Szeretem a Filippi levél harmadik részét. A hetedik verstől kezdődően ezt mondja. Mindazok, amik egykor nyereségek voltak.
0: Let's go to verse 10.
1: Menjünk a tizedik vershez.
0: He says that I may know Christ.
1: Azt mondja, hogy megismerjem őt, Krisztust.
0: That I may know Christ.
1: Hogy megismerjem Krisztust.
0: Verse 7, 8 and 9. This is what he said.
1: A hetedik, nyolcadik és kilencedik versben azt mondja.
0: I'm trying to describe to you the spiritual side of a leader tonight.
1: Megpróbálom lefesteni nektek a vezető szellemi oldalát ma este.
0: This is what Paul said in 7, 8 and 9.
1: A következőt mondja Pál a 7-8-9.
0: versekben.
1: Egy csodálatos, vallásos vezető voltam, de aztán találkoztam vele. Azóta semmi más nem számít. És nem tudok tenni semmit, hogy megnyerjem őt. Annyira éhes vagyok őre.
0: I think only the apostle John probably had the same experience that Paul did at that time.
1: Én azt hiszem, annak abban az időben egyedül János apostolnak volt meg még ez a tapasztalás, ami Pálnak meg volt. Ő lehetett az a személy, aki szellemben ott állhatott, mint Pál apostol.
0: And this is what he literally said.
1: És a következő az, amit szó szerint mond, minden más, ami az életben van, a szemét.
0: Unless I can get to him more and more.
1: Azon kívül, hogy minél jobban és jobban megragadjam a magamévá tegyem őt. Hogy teljesen beteljek az ő személyével. És ez egy megbízható személyé tette őt a menny szemei előtt. És Isten hatalmat adott neki arra, hogy emberi szíveket rábízott. Hogy megismerhessem őt.
0: Listen to the second thing he was hungry to know.
1: Figyelj a második dologra, amit éhezett, hogy megtudja. Az ő feltámadásának az erejét.
0: I don't want to just know that Jesus the man, but I do want to know him.
1: Nem akarom Jézus csak mint embert megismerni, de meg akarom őt ismerni.
0: A friend or
1: nem egy külsődleges módon akarom őt ismerni.
0: I want to know him in an inward way.
1: Egy egészen bensőleges módon szeretném megismerni őt, hogy Isten fiának a feltámadott élete áradjon ki belőlem. Figyeljetek itt a harmadik kifejezésre.
0: I want to know the fellowship. That's the Greek word koinonia.
1: Hogy kövessem a vele való közösséget, koinóniát. Ez a legmélységesebb kapcsolat, amiben csak részünk lehet. És figyeljetek, mit mond itt. És a kapcsolatot akarok az ő szenvedéseiben részt venni. Tudjátok, hogy mit kér itt igazából? Meg akarom ismerni a keresztet úgy, ahogyan ő ismerte a keresztet. Körül vagyunk véve egy kereszt nélküli kereszténységgel. Napjainkban a férfiak és a nők nem hordozzák a keresztjeiket. Miért volt ez a személy ilyen hatalmas vezető? Azért, mert ott égett benne a vágy a személy felé, és meg akarta tapasztalni Krisztus, mint a benne mélységesen élő élet forrását. De azt mondta, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Krisztus. De volt egy harmadik dolog is, amit meg akart tudni. De meg akarta érteni, meg akarta tapasztalni az áldozatot, a keresztnek az életét is. Hogy annyira beteljen szeretettel, hogy a kereszt egy elfogadható dolog legyen a számára, és ne egy olyan dolog, amitől menekülni kell. Hol vannak ezek a fajta vezetők ma? Nem túlságosan sok ilyet találok a nemzetekben. És nem tudod magadat ilyenné tenni. Mert az új teremtésben Krisztus minden.
0: Let me tell you the story of Andrew.
1: Hadd mondjam el nektek András történetét.
0: The night they came to get Jesus to take him to the cross. You know what Andrew did?
1: Tudjátok azon az estén, amikor jöttek a katonák és elfogták Jézust, hogy a keresztre vigyék. Tudjátok, hogy mit csinált András? Elfutott.
0: You know how he ended his life?
1: Tudjátok, hogy fejezte be az életét?
0: When he had become a spiritual leader.
1: Mikor szellemi vezetővé
0: vált.
1: The
0: power of his risen life.
1: Megismerte az ő feltámadott erejét.
0: The fellowship of sharing in the cross.
1: A társává lett a keresztnek a
0: elfogadásában.
1: Arábia földjén
0: predikált.
1: És azt megparancsolták neki, hogy nem prédikálhat ebben a névben. Akkor azt mondta, hogy én nem tehetek erről.
0: I'm a possessed man.
1: Én egy megragadott ember vagyok.
0: We will crucify you like we did your master.
1: Akkor azt mondták neki, hogy keresztre fogunk feszíteni téged, ahogy a mestereddel is tettük.
0: And the Bible says when he walked to the cross and saw it standing there.
1: És amikor azt mondja a Biblia, hogy amikor ment a keresztre,
0: that came out of the man who years before had ran.
1: A következő szavak jöttek ki annak az embernek a szájából, aki évekkel azelőtt elfutott.
0: He said, O cross, how I have longed to embrace you.
1: Azt mondta, hogy ó kereszt, mennyire vágylak átölelni téged. Hogy teljesen olyanná váljak, mint az én megváltom. És átölelte és megcsókolta. És aztán meghalt. Hol vannak a vezetők, akik így viszonyulnak ehhez a dologhoz? Akikben egy olyan mélységes együttélés van Krisztussal, hogy szó szerint úgy szeretnek, ahogy ő szeretett. És hát az áldozat az nehéz. Nehéz.
0: That I may know him in the fellowship of his suffering.
1: Hogy a részese legyek és megtapasztaljam az ő szenvedését.
0: These are the kind of leaders we need.
1: Ilyen fajta vezetőkre van szükségünk.
0: They've been with Jesus.
1: Ők Jézussal együtt vannak.
0: It's said of those 11 young men.
1: Ott volt ez a 11 fiatal ember.
0: Brought before those same people.
1: És ugyan felnevelte őket, felnőttek, ők megfeszítették Jézust. És amikor megtapasztalták a Péter és Jánosban lévő bátorságot a zsidó vezetők, és megtapasztalták, hogy közönséges emberek, akkor megértették, hogy ők Jézussal voltak. Ilyen típusú, ilyen fajta vezetőkre van szükségünk, hogy megismerhessem Krisztust, az ő feltámadott életének az erejét. Ó kereszt, annyira vágylak átölelni téged. Ez egy olyan kapcsolat, amiből el tudunk kezdeni úgy szeretni, ahogy ő tette. És képes vagy az életedet másért, másokért letenni egészen az áldozatig. Ez egy olyan fajta koinónia közösség Isten fiával, amit nagyon sokan nem értenek. Fel kell építenünk a szellemi alapokat. Lapozzunk Márk harmadik részéhez. Franz, ez az én kedvenc versem a Bibliában. Ez az én vágyam.
0: Verse 13.
1: 30. vers. Márk 3:13. Azután felment a hegyre és magához szólította, akiket akar.
0: So he had a big group of disciples, 50, 60, 100, I don't know.
1: Tehát egy nagy csoport tanítvány volt ott, 15-30, nem tudom, és az minden tanítványa hozzáment.
0: And he appointed 12.
1: Választott 12.
0: Look at the next phrase. What did he appoint them to do?
1: Figyeljétek a következő részt, mire választotta őket ki?
0: To go out and change the world as leaders in the kingdom.
1: Hogy kimenjenek és megváltoztassák a világot, mint a királyság vezetői.
0: that they might be with him.
1: Nem, hanem azért, hogy vele legyenek.
0: That they might be with him.
1: Arra választotta ki őket, hogy vele legyenek.
0: 15 years ago.
1: 15 évvel ezelőtt.
0: I was memorizing entire books of the Bible.
1: A Bibliának teljes könyveit bemagoltam.
0: I was praying an hour every morning.
1: Minden reggel imádkoztam egy órát.
0: And Jesus said, "Stop all of the religious garbage."
1: És Jézus azt mondta nekem, hagyd abba ezt az egész vallásos szemetet.
0: Learn to be with me.
1: És tanulj meg velem lenni.
0: Let me get my hands on you.
1: Hadd helyezzem az életedre kezemet.
0: I'm a lot better at making leaders than you are, of trying to become one.
1: Sokkal jobban vagyok abban, hogy vezetővé formáljalak, mint hogy te magadat próbálod azzá tenni.
0: I had to learn to pray all over again.
1: És előről újra meg kellett tanulnom imádkozni.
0: I had to learn to read the Bible to meet with a person instead of learn words.
1: Meg kellett tanulnom, hogy úgy olvassam, és azért olvassam a Bibliát, hogy találkozzam egy személlyel, ahelyett, hogy szavakat olvasok.
0: Christ is all.
1: Krisztus minden.
0: There's nothing else.
1: Semmi más nincs rajta kívül.
0: There's nothing else.
1: Semmi más nincs.
0: We have nothing else to give.
1: Semmi másunk nincs, amit adhatnánk. Értitek ezt? Ez egy mély tanítás, nem igaz? Nem, ez egészen egyszerű. Megtanultatok vele lenni? Azt mondjátok, nincs időm. De, van időd, csak össze vagy zavarodva. Nem tudod, hogyan használd. Mindannyiunknak van időnk arra, amit fontosnak tartunk. Miért nem tanuljátok meg egyszerűen leülni, időt tölteni vele, inni és enni őt? Ő azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki engem eszik, élettel lesz tele.
0: He who drinks the water I give him, he shall never thirst.
1: Azt mondja a Szent Szellem, hogy aki iszik abból a vízből, amit én adok, neki az soha nem szomjazik meg.
0: But that water shall become within him a well of water springing up to eternal life.
1: És az a víz egy forrása válik benne, és örök élet jön ki belőle. És ezek a
0: Acts 8 verse 5. Philip went down to Samaria.
1: Listen to what the Bible said. 15. Philip lement Samáriába.
0: Christ to them.
1: És azt mondja, hogy Samáriában Philip Krisztust prédikálta nekik.
0: Some brothers came from Cyprus and to a place called Antioch.
1: Ben elmentek a tanítványok Antiókiába.
0: You know what it says they preached?
1: És tudjátok, hogy mit mondott, miről prédikáltak?
0: Christ.
1: Krisztust.
0: Colossians chapter 1 verse 27.
1: Kolosse 1:27.
0: This is what Paul says. There's a mystery that's been hidden through the ages.
1: Ez az, ahol Pál azt mondja, hogy ez az a titok, ami el volt rejtve a korokon át.
0: But God has revealed it to us.
1: És Isten kijelentette nekünk.
0: And this is the mystery.
1: És ez az a misztérium.
0: Christ. In you.
1: Krisztus bennetek.
0: The hope of glory.
1: A dicsőség reménysége.
0: Do you really know him in an inward way?
1: Meg szeretném kérdezni tőletek, hogy ismeritek ezt egy bensőséges módon, értitek?
0: Sure wants to come.
1: Egész biztosan szeretne jönni.
0: Him we preach. I'm quoting directly from the scriptures. Him we preach.
1: Őt prédikáljuk. Ezt szó szerint idézem. És minden embernek. És tanítunk minden embert.
0: That we may present every man complete in Christ.
1: Hogy minden embert teljessé tegyünk Krisztusban.
0: So here's my message to you tonight.
1: A következő az üzenetem számotokra ma este. Három területen, a vezetőség három területén kell növekednünk, jó atyáknak és anyáknak kell lennünk. Az első lépcső a vezetőségben a család. A második a stratégikus vezetés, a látások, a tervek, és hogyha ezek jól megvannak, és eltévesztjük, elvétjük az elsőt, akkor egy csomó halott gyülekezetet fogunk eredményezni, és tudjátok, Európa tele van ilyenekkel. Mert Krisztus minden. Krisztus minden. Semmi más nincs, amit Isten a Földnek adott az ő fián kívül, hogy megismerhessem őt, és az ő feltámadott erejét, nem az elmémmel, a fejemmel, hanem a szívemben. Hogy annyira ragadjon meg engem az ő feltámadott ereje, hogy tele legyek örömmel, és örömmel tegyem rá az életemet az ő követésére, és vegyem fel a keresztemet, és hozzam meg az áldozatomat. Egy lengyel gyülekezetben, egy idővel ezelőtt Lengyelországban tanítottam, és a tanítványa várásról tanítottam ott. Az utolsó pont, amit mondtam, az volt, hogy ez nem biztonságos. Jézus nem biztonságos. De mindig jó vele járni. Ezt bizonyítja az első 12 tanítvány élete is. De nekünk is meg kell fizetnünk az árat.
2: Elhangzott Randy Boyd, a vezető jelleme című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanz műsorán.
3: Szeretettel köszöntlek benneteket, én is igyekszem nem felborítani itt a pulpitust lányos zavaromba. Nagyon jó ma is együtt lenni veletek, és arra gondoltam, mielőtt ide feljöttem, hogy azért milyen jó azt megtapasztalni, hogy két dicsőítés vezetőnek is elfoglaltsága van. De van a harmadik is, dicsőség az Úrnak, aki bátran beáll, és nagyon jól csinálja, úgyhogy Balázs, nagyon köszönjük a szolgálatodat, és tényleg nagyon klassz volt. Jó ez, szükséges ez, hogy ilyen módon is egymásnak a terhét hordozzuk, meg ilyen módon is a résre álljunk, amikor a szükség úgy hozza, bátran vállaljuk fel ezeket a szituációkat. Most, ha jól számolom, a hatodik hét, hogy az apostoli hitvallással foglalkozunk, és megyünk sorba végig rajta. Úgyhogy én ma is azzal kezdeném, hogy felolvasom. Ha gondoljátok, mondjátok velem, vagy utánam. Olvasuk együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Szellemben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Azt az előző alkalommal, amikor szolgáltam, akkor is említettem nektek, és most is mondom, hogy bár nem szentírás, de nagyon stabil, megalapozott bibliai alapja van ennek az imának, amit a hitben ős atyáink, a korai keresztény egyháznak a vezetői szedtek össze annak idején ebben a formában. A mai rész, amiről szó lesz, az pedig az, hogy alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Alászállt a poklokra, ez a kezdő mondata a mai résznek, és ahogy gondolkoztam ezen az eseményen magán, ugye a dolgok sorrendiségében, tudjátok, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt a kereszten, kínhalált halt a bűneinkért, és elhangzott az, hogy elvégeztetett. És az Úr Jézus ezzel valóban a megváltás munkája elvégeztetett, a bűneinkért meghalt, és azonban még mielőtt fölment volna a dicsőségbe, az Atya jobbján az ő számára elkészített helyre, volt egy feladat, ami rávárt, és mit a hitben ős atyáink, a korai keresztény egyháznak a vezetői szedtek össze annak idején ebben a formában. A mai rész, amiről szó lesz, az pedig az, hogy alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Alászállt a poklokra, ez a kezdő mondata a mai résznek, és ahogy gondolkoztam ezen az eseményen magán, ugye a dolgok sorrendiségében, tudjátok, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt a kereszten, kínhalált halt a bűneinkért, és elhangzott az, hogy elvégeztetett. És az Úr Jézus ezzel valóban a megváltás munkája elvégeztetett, a bűneinkért meghalt, és azonban még mielőtt fölment volna a dicsőségbe, az Atya jobbján az ő számára elkészített helyre, volt egy feladat, ami rávárt, és

Kezdő mondata a mai résznek, és ahogy gondolkoztam ezen az eseményen magán, ugye a dolgok sorrendiségében, tudjátok, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt a kereszten, kínhalált halt a bűneinkért, és elhangzott az, hogy elvégeztetett. És az Úr Jézus ezzel valóban a megváltás munkája elvégeztetett, a bűneinkért meghalt, és azonban még mielőtt fölment volna a dicsőségbe, az Atya jobbján az ő számára elkészített helyre, volt egy feladat, ami rávárt, és ami, hát el tudom képzelni, hogy szintén nem volt egy könnyű dolog. Az első Péter levél harmadik fejezetében a 18-tól a 20. versekig beszélnek erről az eseményről. Így szól. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megelevenítetett szellem szerint, amelyben elment, és a börtönben levő szellemeknek is prédikált. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 személy menekült meg víz által. Ez megint egy olyan újszövetségi szentírás rész, amiben mélységes kijelentések és nagyon komoly, elgondolkodtató tényeket mond Péter apostol. Rögtön az elején benne van igazából az egész megváltásnak a lényege. Az, hogy az Úr Jézus szenvedett igazként, a nem igazakért, és azt mondja itt, hogy azért tette ezt, hogy minket Istenhez vezéreljen. Ez a vezéreljen szó, ez talán úgy jobban megérthető, hogyha elmondom a jelentés tartalmait vagy árnyalatait. Olyasmiket jelent, hogy odavisz, odavezet, elvezet, vagy pedig valakivel csatlakozásra bír. Tehát ezt tette az Úr Jézus azáltal, hogy szenvedett értünk bűnösökért igazként. És aztán itt elmondja utána, hogy mi történt, hogy lement a mélységbe. Elképesztő, hogy ezen gondolkodtam, Istennek az igazságossága és a kegyelme, hogy milyen mértékben gondja van az Atyának a teremtményeire. Az volt ugye a helyzet, emlékeztek rá nyilván, Noé napjaira utal itt az írás, hogy az 1 Mózes könyvének a 6. fejezetében azt olvassuk, hogy látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Mennyire súlyos ez a mondat. Azt tudjuk, hogy a szív teljességéből jönnek ki a dolgok, és itt azt mondja, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ilyen állapotba került az emberiség Noé napjait megelőzően. Ezért szólította fel a mennyei atya Noét a bárka építésre, hogy egy maradékot meg tudjon menteni. És úgy folytatódik, hogy megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön, és bánkódott a szívében. Abban az időszakban az ember ugye ilyen gonoszság állapotába süllyedt, és azt is olvassuk, hogy a lányok angyalokkal fajtalankodtak, és Isten ezt egyszerűen nem nézhette tétlenül sokáig. De ha megnézzük, itt a 20. versben azt mondja, hogy ugye akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Noé napjaiban. Azt tudjuk, hogy azért ez a bárka ez nem így épült fel. És Isten e között az elképesztő gonoszság közepette is türelemmel várt. Mire várt? Arra várt, hogy az emberek meghallják azt az üzenetet, amit Noén keresztül mondott nekik, és megváltoztatják az életüket és az életmódjukat. És tudjuk a folytatásból, hogy nem változtatták meg, hanem ugyanúgy folytatták tovább, mert hogy csak 8 ember menekült meg a bárkában, más nem.
Viszont milyen Isten

0: A gondviselése, az igazságossága, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt a bűneinkért, akkor elment a mélységnek szellemben, a mélységnek erre az elképesztő sötét helyére, ezeknek az embereknek prédikálni, vagy bejelenteni azt, hogy ő győzött a bűnök fölött. Elment oda értük, és lehetőséget adott nekik. Hogyha találna még ott valakit, akinek van füle a hallásra, akkor ne kelljen ott maradnia. És annak a fantasztikus, csodálatos, szeretettel teli személynek, aki éppen az előbb halt meg, az egész emberiség valaha elkövetett összes bűnéért, és azt mind magára vette. Annak a személynek képzeljétek el végignézni azt, addig az ideig, amíg ott tartózkodott, hogy azok az emberek ott milyen körülmények között vannak, és ő ezt látta, aki tudta, hogy mi Istennek az ő életükre vonatkozó terve és jó akarata. Milyen elképesztő szeretet és milyen elképesztő kegyelem Isten részéről ez. Tehát lement a sötétségbe, szellemben ment le, ez még a testben való feltámadását megelőzően történt ez az esemény. És akkor folytatódik, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Azért olvastuk fel az elején az 1 Korintusi levélnek a 15. fejezetét, mert ott nagyon sok szó van Krisztusnak a feltámadásáról. És itt is majd fogok még annak egy-egy részletéről beszélni. Krisztus tehát miután magára vette minden bűnünket és a bűneink jogos büntetését felvállalva meghalt értünk, nem csak a bűneinkért halt meg, hanem megsebesítetett azért, hogy mi az ő sebeiben meggyógyuljunk, átkozottá lett azért, hogy mi Ábrahámnak minden áldását örökölhessük ő benne, szegényé lett azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Tehát a megváltás nem csak a bűneinkre terjed ki, hanem gyakorlatilag az emberi életünknek, az emberi létünknek gyakorlatilag nincs olyan területe, amire Krisztus megváltói munkája ne terjedt volna ki. Ugye az 1 Korintus 15 elején olvastuk azt, hogy Pál kétszer is utal arra és hangsúlyozza, hogy Krisztus meghalt az írások szerint, és feltámadt az írások szerint. Tehát Isten beszédének ilyen módon egy tekintélyt ad, és arra hivatkozik, hogy ezek olyan események voltak, amelyek előre meg voltak írva. Ezeket Isten előre kijelentette. De miért olyan nagy dolog a feltámadás? Hát egy 2-3 dolgot tudtam így összeszedni, hogy ezen gondolkoztam. Hát az egyik nyilvánvalóan az, hogy azért az, amikor egy, bocsánat, hogy ezt mondom, lege artis halott feltámad, az azt jelenti, hogy egy olyan igazi, aki nem csak ilyen tetsz halott, vagy az ájulás állapotában van, hát az csoda. Mindig az volt, meg ma is az, meg szerintem az is lesz. És valahogy úgy gondolom, hogy akik élünk, valahol minden emberben, nyilván aki hívő, és tisztában van Istennek a tervével, hogy Istennek az a terve, hogy örök életet adott nekünk az ő fiában, így azért egész más dolog hozzáállni a halálhoz, mint jelenséghez, állapothoz vagy tényhez, de ha valaki nem ilyen világnézettel rendelkezik és nem így gondolkodik, akkor annak azért az elmúlás, mint olyan, tehát hogy egyszer élünk, aztán vége van, hát az azért elég komoly félelemnek, szorongásnak a forrása lehet. És jelenleg egy olyan kulturális környezetben is élünk egyébként, ahol a halál az sokkal kevésbé hétköznapi esemény, mint ezelőtt egy évszázaddal vagy régebben volt. Ugye manapság nem jellemző az, hogy családokban otthon halálesetek történnének. Régen ez nem volt olyan nagyon rendkívüli, sem az idős hozzátartozók. Általában jellemző módon nem intézményekben haltak meg, hanem otthon a családjuk körében. És hát az antibiotikum éra előtt régebben, amikor nagyobb családok voltak, sok gyerek volt, nem nagyon volt olyan család, ahol ne temettek volna gyereket. Jött egy-egy faluba, történt egy-egy torokgyik járvány, majdnem minden családban volt áldozat. Ha nem is minden évben, de tehát egész más volt az embereknek a hozzáállása, mint manapság. A zsidó levélnek a második fejezetéből olvasnám fel a 14. és a 15. verset még ezzel kapcsolatban. Azt van itt, hogy mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett mindazoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Nyilvánvalóan Jézusról van szó. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát Jézus az ő egyszeri és tökéletes áldozatával ad szabadulást nekünk abból, hogy haláltól félnünk kellene, ebből a rabságból is megszabadított bennünket az Úr Jézus Krisztus. Az is én nekem feltűnt, ahogy az Ószövetséget olvasom, talán emlékeztek rá, hogy ír az Ószövetség egy-egy embernek a haláláról. Nagyon gyakran lehet ezt olvasni a Krónikák könyvében, meg talán a Királyok könyvében is, amikor egy-egy királynak az élete végéről van szó, ott mindig az szokott lenni, hogy elaludt az ő atyáival, vagy elaludt és az atyáihoz tért, vagy elaludt és az atyáihoz takarítatott. Tehát, hogy ez olyan, ebben azért van egy folytatás, van egy folytonosság, van benne, ugye nem az, hogy itt a vége és lusz, amit egyébként napjainkban, ha már utaltam erre, hogy a mostani környezetünk, gondolkodásmódunk milyen, ugye az egész oktatási rendszer, ami itt az európai, de nem is csak Európában, szerintem világszerte ez van, hogy az oktatási rendszerben alapvetően materialista világképet oktatnak, amiben hát az örök élet nyilván nem fér bele, hanem az fér bele, hogy egyszer érünk, aztán vége van, és ennyi volt. De milyen jó az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadta megigazulásunkra, és ezért nekünk örök életünk van, dicsőség ezért neki. Jézus Krisztusnak a feltámadása az ugye az ószövetségi profétai üzeneteknek a beteljesedése, és azokra a Szent Szellemtől egy pecsét, egy igenlés, egy beteljesedés volt. Mit is jelent igazából a feltámadás? Azt jelenti, hogy az élet és a személyiség teljességének, tehát a testnek is a helyreállítása a halál után. Én megmondom nektek őszintén, hogy nem olyan régen jutott eszembe az a gondolat, hogy majd amikor a mennybe együtt leszünk, akkor ott mindannyian képzeljétek el, hogy a legjobb formákban leszünk. Tehát engem például nem fogtok megismerni, mert hajam lesz. Elgondoltátok ezt? Majd bemutatkozok nektek. Tehát amikor valaki, mondjuk eszembe jutott az is, hogy amikor valaki idősen megy el az Úrhoz, és tudod már, mit tudom én, 80 fölött se a hallás nem olyan, se a látás nem olyan, se az érzékszervek, se a mozgás, semmi nem olyan. De nem abban az állapotban leszünk az örökké valóságban, a mennyben, hanem a legfantasztikusabb, legjobb formánkban. És ez is milyen jó reménység, és milyen jó dolog ez. No, akkor visszakanyarodunk az Úr Jézus feltámadására, és egy hosszabb részt olvasnék fel a Lukács evangélium 24. fejezetében. Tudjátok, ebben a fejezetben van szó az Emmausi tanítványokról, és az ő történetüknek a második részét fogom olvasni. 33-tól. És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt, mármint Jézust, a kenyér megtörésekor. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő pedig így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kétség szívetekben? Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Az Úr Jézussal jártak korábban, látták azokat az elképesztő csodákat, jeleket, amiket tett. Az Úr Jézus a feltámadását megelőzően konkrétan mondta nekik, olvassuk az evangéliumokban, hogy az emberfiát a pogányok kezébe adják, megcsúfolják, megölik, de harmadnapon feltámad. Ezt elmondta nekik, nem egyszer, nem kétszer. Hogy hol voltak, mikor ez történt, nem tudom, de hogy nem tudták teljesen felfogni ezt a dolgot, pont azért, amit az előbb mondtam egyébként, hogy maga a halottak feltámadása, jó lehet, történt az Ószövetségben is ilyesmi, mégis annyira távol áll a napi gondolkodásmódunktól, hogy a tanítványok, amikor látták feltámadva az Urat, megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Aztán folytatódik 39. vers. Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Érintsetek meg engem, és lássatok, mert a szellemeknek nincs húsuk és csontjuk, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Hogy itt Jézus mennyire hangsúlyozza azt, és mennyire akarja meggyőzni a tanítványait arról, hogy ő valóságos módon testben feltámadt. Nem egy látomás, nem egy szellem, hanem egy feltámadt, húsvér, élő ember. De amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és egy kis lépes mézet, amelyet átvett tőlük, és a szemük láttára megevett. Azon gondolkoztam már máskor is, hogy miért van az, hogy a Jairus lányát is azonnal megetette az Úr, amikor föltámadt. Lehet, hogy van ennek valami oka. Ha van valami jó ötletetek, azt szívesen meghallgatnám. Ne, senki? Ja. Hát igen, ilyen módon, igen, hogy a testi létnek a bizonyítékául. Ja. Majd azt mondta nekik, itt mástán kicsit szájbarágósabb öra váltott az Úr a tanításban. Hát erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mind annak, ami megiratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Istennek a beszéde magasztaltatik föl megint, és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni Isten beszédének a jelentőségét, a természet feletti voltát. Itt az Úr Jézus is ezt teszi. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És azt mondta nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül. És hogy folytatódik? És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között Jeruzsálemtől elkezdve, ti vagytok pedig ezeknek a tanúi. Tudjátok, ezt azért olvasom föl még egyszer ezt a két verset, mert ez nem csak azoknak szólt, akik ott együtt voltak, a 12 tanítvány, meg akik velük voltak, meg a két emmausi túrázó, hanem ez szól nekünk is, ma is. Az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől kezdve, ti vagytok pedig ezeknek a tanúi. Mi is ezeknek a tanúi vagyunk. Ugye az 1 Korintus 15 elején olvastuk, csak ebbe a fordításba, az új egyszerűbe, ugyan nem az evangélium, örömhír szó van, de tehát értitek, hogy nem az evangélium szó van, és ilyen szempontból talán az ismerősebb, hogy Krisztusnak a feltámadása az az örömhírnek, az evangéliumnak a lényege. Az, hogy ő meghalt a bűneinkért, és feltámadott harmadnapon a mi megigazulásunkra, ez az evangéliumnak a lényegi üzenete, amit prédikálnunk kell, amit tovább kell adnunk, amit hintenünk kell ennek az igazságnak a magvait. És ugye az 1 Korintus 15-ben olvasuk azt is, hogy utolsó ellenségként törölte el az Úr Jézus a halált. És hát azt tudjuk, hogy a mai napig is, több mint 2 évezred óta vannak emberek, akik hát nem hiszik el Jézus Krisztusnak a testben történt feltámadását, vannak voltak is, meg nyilvánvalóan lesznek is olyan emberek. Tudjuk azt, a Szentírásból van egy olyan alapelv, amely az Ó és az Új Szövetségben is látható, hogy 2 tanú vagy szemtanúnak a bizonyságtételére egy dolgot vagy eseményt az bizonyítottnak kell elfogadni. Ez egy alapelv Istennek a beszédében. Itt a Lukács 24:33-ban, ugye azt, ahogy olvastuk, kiderült, hogy ott volt a 12 apostol, meg még néhányan, akik velük voltak, ott nem mond számot, meg ez a 2 Emmausi úton lévő tanítvány, de viszont az 1 Korintus 15-ben Pál ettől sokkal nagyobb, sokkal több emberről beszél, tehát ott 500 plusz emberről beszél, akik mind látták az Urat testben feltámadott állapotában, tehát bőven túl van a bizonyságoknak, a szemtanúknak a létszáma azon a minimumon, amit a Biblia ilyen szempontból elvárt. Nyilvánvaló persze az, hogy amikor megtérünk, akkor jön a szívünkbe egy olyan személyes meggyőződés, ami utána már nem fogja azt számolni, hogy hány szemtanú volt, mert átéljük és megtapasztaljuk a feltámadt Úr Jézus Krisztussal való közösséget, és onnantól kezdve nem azt fogjuk keresni, hogy na hányan látták, meg hányan voltak más véleményen. Az 1 Korintus 15-ből még a 14-től a 17. verseket olvasnám fel. Azt mondja itt Pál, hogy ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mivel az Isten ellen tesztünk bizonyságot, hogy feltámasztotta Krisztust, aki nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert hogyha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Hívőkként tehát a hitbeli meggyőződésünk központi lényegi elemének kell lennie annak, hogy legyünk arról meggyőződve, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és testben feltámadt. És hit által ez a mi örökségünk is, hogy örök életünk van. Tehát a Józsi, amit mondott, hogy az alkalom végén csak azt érzed, hogy jó volt, én azt szeretném, hogyha ezt egy ilyen take home message-ként, tehát ha semmi másra nem is emlékszel abból, amiről én ma beszélek, akkor is azt, hogy ugye végig arról beszélünk, az apostoli hitvallás az arról szól, hogy miben kell hinnünk. És ezek a dolgok, hogy fel vannak sorban írva, van itt több minden is, de azt gondolom, hogy a Jézus Krisztus testben történő feltámadása az egy olyan kulcs, ami talán, ha lehet ilyet mondani, akkor valószínű hát fontossági sorrendben ugye az elején van itt a hinnivaló dolgoknak. Jó. Az, hogy nekünk örök életünk van, arra csak egy Biblia verset mondanék, a János Evangélium 10. fejezetének a 28. versét. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. És akkor jön a harmadik epizód, a mai utolsó, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. A Lukács Evangélium 22. fejezetének 69. verse azt mondja, hogy mostantól fogva ott ül majd az emberfia a hatalmas Isten jobbján. Emlékeztek arra, hogy a farizeusoknál, meg az írástudóknál ez egy olyan mondat volt, ami kivágta a biztosítékot. Tehát ez két eset is van. Az egyik, ugye Lukács evangéliumban ezt itt Jézus mondja, mostantól fogva ott ül majd az emberfia hatalmas Isten jobbján. Aztán emlékeztek rá, hogy az Abcsel 7-ben István vértanú ugyanezt mondta, hogy látja a megnyílt eget, és az Úr Jézust ott állni Isten jobbján. Hát ez a gondolat, ez életveszélyes volt, mind a két esetben kivégzés lett a vége. Olyan mértékű istenkáromlásként élték azt meg, hogy ember élő állapotban, Isten jelenlétében egyáltalán elképzelhető lenne, hogy ez nem tudták ezt hova tenni, és ezért történtek ezek a gyilkosságok. Független ettől Jézus feltámadt, és emberi testben elfoglalta azt a helyet, ami a világ alapjainak a felvetése óta az ő számára készítetett el a mennyben az Atya jobbján. 1 Péter levél 3. fejezetének a 22. verse, aki, mármint Jézus, Istennek jobbján van, felmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Jézus Krisztus az uraknak ura, a királyoknak a királya. Annyira jó tudni azt, hogy ez attól függetlenül igaz, hogy a hatalomban lévő emberek ezt elhiszik, tudomásul veszik, vagy nem. Miért jó ezt tudni? Engem segít abban, hogy most például ebbe az ukrajnai helyzetbe is, amikor vezetőkért imádkozunk, hogy akkor ez az igazság, hogy az Úr Jézus az fölöttük való hatalom, mert minden erő, és alá vannak vetve a hatalmasságok Jézus Krisztus uralma alá, ez igaz. Független attól, hogy a Zelenszky elnök úr, vagy a Putyin elnök úr, vagy bármelyik másik világi vezető ezzel tisztában van-e, vagy nem. És Istennek van hatalma arra, hogy arra fordítsa az ő gondolkodásmódukat, arra fordítsa az ő egész... tehát a gondolataikat, amelyre ő akarja, és így talán könnyebb hittel közbenjárni és könyörögni értük, meg kitartani a közbenjárásban akkor is, hogyha esetleg azt látom, hogy az még nem teljesen az Úr Jézusnak, vagy a mennyei atyának az akarata, ahogyan megnyilvánulnak, vagy amilyen döntéseket hoznak. Róma levél 8. fejezetének a 34. verse. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Itt egy kis betekintést nyerünk arról, hogy a feltámadt Úr Jézus Krisztus az Atyának a jobbján trónol, és ő nem azt várja el, hogy az imádatot, meg a dicsőítést, bár bizonyára azt is elviseli, de ő most is, az Atya jobbján is esedezik értünk. És hát tudjuk azt, hogy milyen nagy szükségünk van erre, de ezt nagyon-nagyon jó tudni. És én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az életéből, amit a Szentíráson keresztül megtapasztalhatunk és megérthetünk, azok nem véletlenül irattattak meg, hanem azért, mert ő példát akart nekünk adni. Ugye több helyen az írás is mesternek mondja őt, meg a tanítványai mesternek hívták, és én hiszem, hogy ő a mi számunkra is mester is, azon kívül, hogy az elsőszülött bátyánk, azon kívül, hogy az urunk, a megváltónk, ő mester is. És hát a mester az mit csinál? Példát ad, példát mutat az életével, a cselekedeteivel. Tehát ahogyan ő közben jár bennünkkel, közben jár értünk az Atya előtt, én hiszem azt, hogy nekünk is kell ezt tennünk, közben járni egymásért, a gyülekezetért, a lakókörnyezetünkért, munkatársakért, minden olyan helyzetért, amit a Szent Szellem a szívünkre helyez. Ezt szerettem volna nektek ma elmondani, az Úr áldjon meg benneteket. Amen.
1: Amen. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Én imáznék.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
4: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
5: a Rádió Sansz műsorán.